Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja.

0: Muravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
1: Szép jó reggelt kívánok a mai is korán ébredőknek. Hajszál pontosan 5 óra 30 perc van, odakint csicseregnek a madarak, de senki se téveszem meg, hogyha bentről szépnek tűnik a reggel, az is. Mert gyönyörű a napfelkeltet, tiszta kék az ég, viszont a tegnapihoz képest hát sokkal alacsonyabb a hőmérséklet. Gyakorlatilag majdnem megfeleződött, mert amíg tegnap hajnalban 15 fokot mértünk, kellemes enyhe reggelünk volt, ma csupán 7-8 fok van itt lent és környékén, tehát van egyfajta igazi frissessége a mai reggelnek, ami ébresztőleg hat, az biztos, de mindenképpen egy picit most reggel még rétegesebben és talán melegebben kell öltözködni, nagyon könnyen meg lehet ilyenkor fázni. Szóval itt Lendván most 7 fokot mutatnak a hőmérők, de alapvetően tényleg derült az idő, és naposan indulunk neki ennek a pénteknek, mert hogy május 29-e van, és pont azon gondolkodtam, amikor így ránéztem az órára, meg a naptára, hogy ez a hónap is milyen gyorsan gyakorlatilag elszaladt mellettünk. Pár nap és áttipegünk júniusba, a nyári időszakba. Roham gyorsasággal múlnak, telnek a napok, és már egy újabb reggel köszöntött ránk. Ennek a hétnek sokak számára az utolsó munkanapja, így aztán gondolom, hogy a reggeli ébredés is könnyedebb, hiszen a várva várt hétvége is hamarosan ránk köszönt, de ezt a mai reggelt, illetve délelőttöt bízom benne, hogy együtt fogjuk ma is eltölteni. És ha már említettem, hogy május 29-e van, akkor Magdolna napja, hát nagyon sokan ehhez a dátumhoz kapcsolják a névnapjukat, bár tudom, hogy az évben sokszor van Magdolna névnap, de mindenki megválaszthatja, hogy melyik dátum, ami számára fontos, úgyhogy sokan talán éppen a tavaszhoz kötik a névnapjukat is, tartják ezen a napon. Hamarosan köszöntjük tehát azokat, akik ma ünnepelnek, ez nem fog elmaradni ma sem, és 6 órakor jönnek majd a friss információk.

Nyilván sokan kíváncsiak arra, hogyha most reggel ennyire hűvös van, akkor mit hoz a nappal? Hát melegedő időt, de ma még olyan mérsékelten kellemesen meleget, mint amilyen a tegnapi volt, ami olyan szépen és könnyedén elviselhető sokak számára. Aztán visszatér a kánikula. Néhány napra biztosan, és ilyen szép hullámvölgyes lesz majd a jövő hetünk, de a részletek 6 órakor jönnek, remélem addig is velünk tartanak, mert hogy mi már itt vagyunk a reggeli csapat, Lebár Teodor a hangtechnikus, ő válogatja ma a zenéket is, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyi Tündét hallják, és most már 3 perccel vagyunk 5:30 után. Indulunk a Neotonnal, de itt lesz Palcsó Tamás, Caro Emerald, jön Fekete Dávid, a Balkán Syndicate, Chris Brown és még sokan mások. Induljunk neki ennek a pénteknek együtt, és töltsük kellemesen a következő órákat.

Nézzünk szét országosan, azt már említettem, hogy Lendván 7 fokot mutatnak a hőmérők, de ugyanennyi van a közeli Muraszombatban is. Egyébként mindenütt az országban ezt a derülteget lehet látni, felhő nélküli ez a péntek, és tulajdonképpen Muravidékre jellemző most a hűvösebb idő és a friss időjárás. Szerintem egyébként ez senki sem bánja, mert lassabb léptékű lesz a felmelegedés. Viszont Novomeston 13 fok van, Postojnán 19, Szlovengrádecben 9 fokot mérnek, 16 fok van a fővárosban, Ljubljanában, 12 Liscán, Portorosban 17 fok a hőmérséklet már most hajnalban, Maribor 10 fok, Novagorica 21 fok most hajnalban a hőmérséklet, Cejében 10 fokot mérnek, a Triglávon pedig 3 fok van, és fönt a hegycsúcsokon is derült az idő. Így indulunk neki ennek a pénteknek, a maximum hőmérséklet pedig valahol majd ott 25 fok tájékán alakul. Ezt mondom azért, mert hogy ha most készülődnek, akkor érdemes ez alapján eldönteni, hogy milyen ruhát vesznek föl. Most egy picit valóban hűvös van, tehát akár egy vékonyabb kis kabát, egy vékonyabb pulóver még most el kell, aztán később már ezt könnyedén letesszük, mert kellemes 25 fokban lesz részünk ezen a május 29-én pénteken. Önöknek pedig így 5 óra 40 perckor Palcsó Tomi fog énekelni az Álmok tavaszáról.

Az álmok tavaszán énekelte Palcsó Tamás, és ugye ebben a dalban szerepel az, hogy a napsugár csak hullik ránk, és hát kapunk belőle bőven a mai napon, nem csak ebből a dalból, de hogyha szó szerint próbáljuk egy picit elemezni, hogyha a napsugár ránk hullik, az bizony a reményt, a megnyugvás, meg valahol a boldogságot hozza el nekünk, ez szimbolizálja, mert hogy nincs olyan nehézség, ami egyszer csak ne szűnne meg, úgyhogy mindig pozitívan kell neki indulni az adott napba, akár ebbe a péntekbe is. Például, aki hétfőtől péntekig dolgozik, akkor egy pozitívum, hogy a hét utolsó munkanapja van, jön a hétvége, és visszatér a kánikula a meteorológusok szerint, és aki a hétvégére bizony egy rövid kis kiruccanást tervezett, vagy akár csak egy napra egy kis strandolást, elviszi a gyerekeket a közeli strandra, akkor jól választ, és örülhet, hiszen az időjárás ebben most partner lesz, ugyanis szép lassan, erőteljesen beindul a melegedés egy újabb anticiklon hatására. Ez most ma még csak a magas légrétegekben érvényesül, de holnaptól ezt érezni is fogjuk olyannyira, hogy amíg ma átlagosan ilyen 25-26 fokra számíthatunk, holnap már ez a 28-32 fok lesz a jellemző, és egész hétvégén. Ami talán szerencsés, hogy a hétvégén intenzívebb lesz a fátyol meg gomoly felhő képződés, de ennek kifejezetten örülni fogunk a hirtelen melegedés hatására. Egyelőre csapadékra a hétvégén nem kell készülni, jelentősebb mennyiségre biztosan nem, a jövő hét viszont elhozhatja. Nagyon sokan panaszkodnak a hallgatóink közül, mert hogy mi örültünk egy kis esőnek ugye az elmúlt napokban. Van, ahol viszont pár csepp esett, épp csak mutatóban, és száraz maradt a talaj, pedig égető szükség lenne még mindig a csapadékra és a kiadósabb esőkre. Talán jövő héten ez megvalósul. Hétfő és szerda ígérkezik csapadékosabbnak, de az is inkább zivatarok formájában érkezik, és helyenként hirtelen leszakadó nagy mennyiségű csapadékkal. Egyelőre, ha a mai napra fókuszálunk, akkor ma végig zavartalan napsütés, és általában a reggeli 7 fok után napközben majd olyan 25 fokot élvezhetünk, és remélem, hogy örülnek ennek a mai napnak is, miért ne örülnénk, hiszen itt vagyunk együtt, és meghallgatjuk már is Caro Emerald slágerét 2 perccel 3:46 után.

Említettem, hogy ma Magdolna napja van, Magdolna névnap, és ez egy héber eredetű név, és a Magdaléne magyar változata, jelentése magdalai vagy toronybástya jelentéssel is bír. A Magdolna mellett ott van a naptárban ma a Mária, a Jukundusz és a Maxim név is, akik ma ünnepelnek. Kívánom, hogy legyen csodás napjuk. Május 29-e van. Névnaposok, születésnaposok, házassági évfordulósok. Isten éltesse Önöket!

Fekete Dávid énekelt, és most jön egy olyan énekesnő, aki bizony ma ünnepel, mégpedig a névnapját. És ha már a Magdolna nevet említettem, akkor igen, az egyik fő dátuma a május 29-e, és ahogy említettem, ugye a Bibliából származik, és híres viselője Mária Magdolna volt, aki a genezáreti tópartján fekvő Magdala városából származott, ezért lett a jelentése is a névnek ez, és hát rendkívüli sokféle módon tudjuk becézni. Magda, Magdi, Magdó, Magdika, Duci. És hát vannak rokon nevei, mint a Marlene, a Manda, vagy éppen a Mandaléne. És ez a név rendkívül gazdag, történelmi, kulturális, meg nyelvi érdekességekben is gazdag. A 15. századig a Magdolna az egyik leggyakoribb és legnépszerűbb női névnek számított. A statisztikák szerint ma is a top 30 leggyakoribb név között szerepel, bár az újszülöttek körében a 2000-es évek óta már szinte egyáltalán nem választják, így igazi klasszikus nagymama névvé vált a Magdolna. Nagyon kevés névnek van egyébként annyi hivatalos rokon neve, mint a Magdolnának, de egyébként más szempontból is érdekes tud lenni, mert például van egy bűvös gyógynövényünk, amely Szent Magdolna füve néven is ismert, ez pedig nem más, mint a macska gyökér, de például egy francia süteményt is elneveztek róluk, hiszen a világhírű francia kagyló sütemény, a Madeleine, valójában a Magdolna néve francia megfelelője, és a legenda szerint egy Madeleine Pulmier nevű cukrászlánynak köszönheti a nevét és formáját ez a sütemény, úgyhogy ha eljutnak Franciaországba és ilyet kóstolnak, akkor az a Magdolna névből jött. De hát a modern magyar popkultúrában a név hallatán szinte mindenkinek egy valaki fog eszébe jutni, és az nem más, mint Rúzsa Magdi énekesnő, úgyhogy ő érkezik most a folytatásban, ha már ezt a gyönyörű nevet kapta, és tőle érkezik egy népszerű dal.

0: időjárás.
1: 6 óra van, jó reggelt kívánok, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Szép lassan visszatér a meleg és a kánikula, mert a hétvégén már bár mozgalmassá válik időjárásunk, jön a hőség, lesz meglepetés is, de előtte most pénteken alapvetően kellemes időre készülhetünk, ami azt jelenti, hogy ma még ilyen 25 fok körüli maximum értékek lesznek a jellemzők. Döntően napos időre van kilátás, ami csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol felhők. Alapvetően csendes, nyugodt időre készülhetünk, csapadékmentesre, és általában mérsékelt szél várható, délután pedig 22-28 fok közé melegszik a levegő. Egy újabb anticiklon épül ki tartós hatásokkal, és beinduló melegedés irányítja a következő napok időjárását, és okoz majd változást, jelentősebb változást időjárásunkban. Szombaton több helyütt átmenetileg megnövekszik a felhőzet a sok napsütés mellett, és időnként a szél is megélénkül, de alapvetően napos időre számíthatunk, viszont szombat délután a nap második felétől, a délután második felétől akár zivatarok is kipattanhatnak. Tovább melegszik a levegő, itt szombaton már 26-31 fok közé megy föl a hőmérő higanyszála. Alapvetően sok napsütés mellett fátyol felhőkre, időnként erőteljesebb gomoly felhő képződése lehet számítani vasárnap, és ahol intenzívebb lesz a gomoly felhő képződés, ott elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében akár viharos lökések is lehetnek. Vasárnap hajnalban 10-19, délután 26-31 fok lesz a jellemző. Hétfőn már erőteljesebb lesz a felhőképződés, több helyen valószínű zápor, zivatar, nagy területen megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik a szelet. A jövő hét elején hétfőn hajnalban 11-20 fok valószínű, még a maximum jellemzően 24 és 30 fok között várható. Alapvetően napos idő jön kedre, döntően kevés fátyol és gomoly felhővel, hajnalban 9-17 fokkal, délután 25-30 fok várható majd. Aztán szerdán újra erőteljes felhősödésre lehet számítani, egyre több felé valószínű eső, zápor, sőt zivatar, nagyobb területen is megélénkül, megerősödik a szél, és a hőmérsékletben jelentős változás nem lesz, hiszen 11 és 20 fok között alakul majd a hajnali érték, napközben pedig 20 és 30 fok között alakul, jellemzően amíg süt a nap. Magas értékek várhatók az érkező zivatarokban, viszont nagyon gyorsan, percek alatt zuhanhat akár 10 fokot majd a hőmérséklet. A szerda hozza a jövő hét legváltozékonyabb időjárását. Aztán csütörtökre kitisztul az idő, alapvetően napos jelleget ölt, és sokkal elviselhetőbb lesz majd a nappali felmelegedés, mert általában éjszaka 10-15 fokra, napközben pedig jellemzően 23-26 fokra számíthatunk. Jövő hét péntek, szombat, vasárnap napos időt tartogat, de alacsonyabb hőmérsékletek várhatók, jellemzően maximum 25 fokra készülhetünk, ami egyébként egy kellemes tartomány, és majd a mostani prognózis szerint a jövő hét utáni héten emelkedik ismét a hőmérséklet, és tér vissza a kánikula. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból ez a fajta változékonyság, hogy befolyásolja a szervezetünket. Ahogy mondtam, megint egy erőteljes melegedés indul be az újabb anticiklonban, most még csak a magasban érvényesül, de a hétvégén már érezni fogjuk mi is, szép lassan épül ki az újabb anticiklon tartós hatásokkal, ami azt jelenti, hogy a következő napokban is oda kell figyelni a szervezet jelzéseire. Kedvezőtlen, többfelé erős szél hatását is érezni fogjuk, közben a kiépülő anticiklont is, és ami tünetként megjelenik már ma délutántól, az a fejfájás, a gyakoribb migrénes rohamok, határozottan erősödnek a szervezetünkben zajló gyulladásos folyamatok. Ezek következtében az ilyen jellegű ízületi panaszok, a frissen műtöttek állapotának romlása is gyakrabban tapasztalható. A frontérzékenyek ezért inkább a délelőtti órákban végezzék el azokat a teendőket, amik terhelőbbek, hiszen ezek az órák alkalmasak arra, és érdemes is kihasználni. Nagyon erős lesz egyébként az UV-sugárzás, emiatt kerüljék a tűzőnapon való tartózkodást a déli, kora délutáni órákban. Mindenképpen figyeljenek oda arra, hogy a felhőzet ellenére is erős az UVB, tehát eléri a 7-es értéket, ami a júliusi augusztusinak felel meg, így mindenkinek rendkívül fontos az UV-sugárzás elleni szem- és bőrvédelem. Terhelő a pollen helyzet is, nagyon magas a fenyőfélék, a csalán a pázsitfűfélék virágpora, és jelen van a nyír, a tölgy és a hárs pollenje is a levegőben.
0: Közlekedési hírek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de ezúttal is legyenek körültekintőek, óvatosak, hiszen tudják, hogy a rendőrség résen van, és méri a gyorshajtókat. A tőlük kapott friss információ szerint ma is számítani lehet a Trafipax jelenlétére, elsősorban Gornyi Petrovci körzetében. Jó utat kívánunk! És ha már fontos felhívás, akkor Lendván is történt forgalmi változás, hiszen megkezdte az önkormányzat a helyi út felújítását a Spár körforgalom és a Jucke-Pravice téri körforgalom közötti szakaszon, valamint a Kidrics utca egy részén. A munkálatok ma is 7 és 17 óra között folynak, terelőutak vannak Hosszúfalu irányába, a 7 és fél tonna alatti járművek, a Spár körforgalom Malom utca Hosszúfalu szakaszon tudnak közlekedni, a 7 és fél tonna feletti járművek terelő úton, mégpedig a Lendva felüljáró körforgalom Jáger, Lendva kereszteződés is úgy Hosszúfalu, akik pedig Hosszúfalu felől érkeznek Lendva irányába, a Jáger kereszteződés felé menjenek, és a Lendva felüljáró körforgalom felé tudnak tovább haladni. Hat óra múlt, 8 perccel a friss információk után már is érkezik Chris Brown, aztán Ásós Attila, Pacsirta. Lapszemlézünk, és természetesen a rendőrségi információkat is el fogom mondani.
2: Muravidéki Magyar Rádió.
3: Dearly beloved, if this love only exists in my dreams, don't wake me up.

Negyed hét van, és ahogy ígértem, lapszemlézünk egyet, az Alahírlap legfrissebb számából néhány írás. Többek között a mai lapszám beszámol arról, hogy most érdemes igazán Szlovéniában vásárolni. Egy hónap alatt több tízezer forintot is pórolhatunk, ha a háztartásunkhoz szükséges árucikkeket, élelmiszereket Szlovéniában vesszük meg. A szomszédos országba eddig is érdemes volt átjárni, másfél hónapja viszont még olcsóbb a bevásárlás. További részletek az Alai Hírlap mai pénteki számában, ahol többek között beszámolnak arról is, hogy azbeszt gyanú a zalai városban, megszólalt a polgármester, szerdán tartotta ugyanis soros ülését lenti önkormányzata, a testületi ülés napirendjei között, illetve előtt a polgármester a helyi azbeszt helyzetről is tájékoztatott. Horváth László elmondta, hogy adatigényléssel fordultak a lenti közigazgatás területén kivitelezést végző cégekhez, hogy szállítottak-e az érintett ausztriai bányákból azbesztes kőzuzalékot. A részleteket megtalálják szintén a mai lapszámban, ahol egyebek mellett beszámolnak arról is, hogy a mesterséges intelligenciának milyen lehetőségei és kockázatai vannak. Energia, a klasszikus és elektromobilitás, vízgazdálkodás, körforgásos gazdaság, a fenntartható városi és közösségi közlekedés, az egészség, valamint az innováció és digitalizáció. Az idei szakmai rendezvény fő témái voltak, hiszen hetedik alkalommal szervezték meg azt a kétnapos Green Tech zöld energia és fenntarthatósági szakkiállítást és konferenciát Zalaegerszegen, amelyet a Zalazon járműipari tesztpálya otthonaként létesült két napon át meg ez a konferencia, és ennek milyen lehetőségei voltak, illetve mire adott lehetőséget ez a két nap, ezt összegzi az Alai Hírlap mai számában ez a friss cikk is. Jó olvasást!

Át egy világon, a dal címe mégis az, hogy egy világon át. Ez volt a Kovalszky meg a Vega, és őket mindjárt Ifjabb László Attila követi, de ahogy ígértem, megnézzük, hogy milyen mozgalmas volt az elmúlt 24 óra rendőrségi szempontból. 4 anyagi kárral járó közlekedési balesethez hívták helyszínelni a rendőröket. Emellett 5 bűncselekmény volt, aztán 1 közrendsértés, 1 vadgázolás és 1 munkahelyi balesettel is foglalkoztak, illetve Lendva térségében 11 külföldit tartóztattak le, akik illegálisan érkeztek az országba, mindannyian azonnal nemzetközi védelmet kértek. A nyomozók 3 lopással, rongálással, illetve közokirat hamisítással foglalkoztak, és ami fontos, az a radaros mérés, de előtte még arról, hogy a jutomeri rendőrök lefoglaltak egyébként egy személygépkocsit is, mert annak sofőrje érvényes jogosítvány nélkül vezetett, a radar pedig ma Gornyi Petrovci térségében méri a gyorshajtókat, úgyhogy legyenek óvatosak.

Ifjabb László Attila énekelt, és ez volt az Álmodom című dal. Hát nagyon sokan bizonyára most ébredeznek az éjszakai pihentető álomból, úgyhogy jó reggelt kívánok, 6 óra 27 perc van. Önök a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, és most még valamennyi hullámsávon elérhetőek vagyunk. Ez egyébként 8 óra után változni fog. Így már most szíves megértésüket kérjük, ugyanis... Ma karbantartási munkálatok lesznek az RTV Nemcsevci létesítményét ellátó villamos energiahálózaton. Ennek következtében a Muravidéki Magyar Rádió középhullámú adója várhatóan 8 és 13 hullámú adója várhatóan 8 és 13 óra között nem lesz elég.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Fél hét múlt egy perccel a péntek reggeli hírmagazin jelentkezik ezúttal két témával. Muraszombatban és Lendván május 29-én, tehát ma 9 és 17 óra között szervezik meg a Kerülj fel a listára akciót. Lendván a Védelmi és Mentési Központban, Muraszombatban pedig az ulica Stanena Rozmana 3-as szám alatti Vörös Kereszt helyiségeiben várják a 18 és 40 év közötti egészséges fiatalokat, akik csatlakozhatnak az őssejt donorok bázisához. Lehet, hogy éppen az itteni listáról akad megfelelő donor valaki életének megmentésére. Cigán Szilvia, a Vörös Kereszt Lendvai területi szervezetének titkárát, Gomzi Jablanovec Natáliát és az esemény kezdeményezőjét, Peter Balázsekot szólaltatta meg.
3: Örömmel meghívok minden hallgatót, aki el tud jönni 18 és 40 év között az úgynevezett PISISZE, az Öröm a iratkozz be listára, ahol beiratkoznak, és eventuálisan a rákos betegeknek tudnak segíteni ezzel, ha persze valakivel kompatibilisak. Az azt jelenti, hogy az a beiratkozás fájdalommentes, de igazából, hogyha eljön az adománypontig, az is fájdalommentes. Egyszerű, mint a véradás szintén van, és reméljük, hogy ez az adott bázis tágítása sikeres lesz, és hogy minél több nevet tudunk beírni.
4: Nyilatkozta Gomzi Jablanovec Natália, az akció szervezője a Szlovén Vörös Kereszt Lendvai területi szervezete, a Lendvai Egyetemisták Klubja és a Junáki Tretjega Nadstropja Egyesület. Kezdeményezője Péter Balázsek.
5: Miért olyan fontos, hogy a mi környezetünkben is az emberek feliratkozzanak a donor listára? Azért, mert demográfiailag nagyobb a lehetőség, hogy a saját közegedben meg

0: megfelelő donor leszel valakinek, akinek ebben a környezetben szüksége van őssejt átültetésre. Először mindig a rokonok, pontosabban testvérek közt keresik a megfelelő alanyt, de egyébként a környezetből a nem rokoni adományozók előbb lesznek megfelelőek, mint a távolabbról származók. Az őssejtdonorok nyilvántartása egységes az egész világon, így az is lehet, hogy valaki majd a világ másik végén élő rászorulónak lesz megfelelő adományozója.
1: Hosszabb idő után újra Dobronak község, konkrétan pedig a dobronaki kétnyelvű általános iskola rendezhette meg 7 község általános iskolásainak regionális jellegű kerékpárversenyét. Ráadásul a győztesek épp a hazai pálya előnyeit élvező fiúk lettek, de sajnos csak egyikük az első helyezett képviselheti a közigazgatási egység területét Ljubljanában az országos versenyen június 6-án. Szabó Márk riportja.
2: Göntér Mátyás.
3: Dobronaki iskoláról, ugye?
2: Igen. Úgy gondoltam, hogy részt veszek benne, mert tavaly csináltam a vizsgát. A legtöbbből nulla hibám volt, és azért mondtam, hogy idén én is szeretnék menni a versenyre, hogy megpróbálom magamat.
3: Szeretsz is biciklizni? Sokat szoktál?
2: Igen, nagyon sokat. Itt a faluban szoktam menni a biciklimmel.
3: Ki szoktál menni? Faluból is esetleg? Göntérháza, Strelec, ilyenek?
2: Nem, legtöbbször a Orchideához, csak úgy.
3: Nem szoktál egy kicsit félni, hogy a forgalom milyen, tudod? Sok a kamion, meg ilyesmi.
2: Nem.
3: Az útra szoktál menni, vagy főútra, vagy pedig az ilyen bicikli utakon szoktál menni?
2: Főúton is szoktam menni, főleg bicikli utakon.
3: Az jobb azért a bicikli út.
2: Igen, picit igen.
3: Kicsit biztonságosabb.
2: Igen.
3: Na és akkor ma milyen feladatok voltak? Itt körbe mentetek a faluba, megmutatták már, hogy mit kell csinálni gyakorlati részben.
2: Most mértük meg magunkat a tudásban, hogy mit tudunk a forgalomról. 30 kérdés volt, számítógépbe be kellett írni, és nekem a 30 kérdésből mind a 30 jó volt. Most jön az út. Utána a poligon.
4: Göntér Matyi épp második lett a versenyen. A győztes a szintén Dobronakon iskolába járó Lukázsán Kráj lett, aki a ljubljanai országos fordulóban képviseli majd a 7 községet. Szolarics László volt a verseny iskolai koordinátora szervezője.
5: Tehát a Lendvai Közigazgatási Egység belül iskolák. Tehát 8 iskolának kellene itt lenni, 5-en vannak itt. Tunisa, Palina, Bistrica, ők nincsenek. Nem jöttek. Nem járnak erre a versenyre.
3: Hány fiatal van itt, lány
5: és fiú? Most csak 13. Mindegyik iskola 4-et nevezheted volna, de legtöbben 2-t. Lendváról 4-en jöttek, Odriáncról 3-an, Kebelőre, Dobronakra, Göntérházáról pedig 2-en. A verseny az 3 részből áll össze, tehát az elméleti verseny, központi, országos, utána mennek az útra, tehát a forgalmi részét, és akkor van az ügyességi poligon, ahol pedig akkor az ügyességét mutatják be. Ki legkevesebb büntető pontot szed össze, az nyer. Ő megy akkor az országosra.

Ha zene szól és szólni fog a zene a folytatásban is, hiszen hamarosan Republik jön, most 6 óra 41 perc van, és nyilván nehéz eldönteni kora reggel, hogy hogyan öltözünk fel, milyen ruhába, főleg így a tavasz végén, mert reggel hűvös, hideg van, délután meg igazi nyár, meg kánikula, és aztán előfordul az, hogy reggel még kabátban, pulóverben indulunk el, délután pedig már megbánjuk, hogy egyáltalán bármit is felvettünk. A tavasz vége, hát ez általában ilyen szokott lenni, kiszámíthatatlan, gyorsan változó, és öltözködés szempontjából egy trükkösebb időszak. Nem véletlen, hogy ilyenkor nagyon sok ruha landol a szék karfáján, és aztán reggel hosszabb ideig tart eldönteni azt, hogy mit vegyünk fel, mint maga a készülődés. Én sem úgy terveztem, hogy ebben a szedbe érkezem, egy sokkal nyáriasabbat készítettem elő tegnap este, aztán reggel döbbentem rá arra, hogy mennyivel hűvösebb a mai reggel, mint a tegnapi, csupán 7 fok van, és aztán egy gyors döntéssel egy kicsit rétegesebb, melegebb ruhát választottam, és kell is a réteges öltözködés. Sokszor unalmas tanácsnak hangzik ez, hogy öltözködjünk rétegesen, mert hogy az praktikusabb, és egyben higgyék el, hogy egy jó megoldás. Egy vékonyabb póló, ing vagy toff fölé, egy könnyű zakó, farmer jacky, kardigán sokkal jobban alkalmazkodik a napközbeni hőmérséklet változáshoz. Ráadásul a rétegek nem csak praktikusak, hanem jóval stílusosabb összhatást is adhatnak. És hát ugye van olyan, hogy a reggeli döntés ritkán jó a délutánra, mert hogy beleesünk abba a hibába, hogy a reggeli hőmérséklet alapján öltözünk fel vastagabban. Mert ami reggel 7 órakor, 8 órakor ideálisnak tűnik, az délután 3 órára biztos, hogy meleg lesz, és akkor ilyenkor látjuk azt, hogy cipelik sokan a kabátot a kézben, táskába gyömöszölik a pulóvereket. Nagyon fontos az is, hogy ebben az időszakban, amikor reggel még hűvös van, napközben meg már kánikula, hogy milyen anyagokat viselünk. A vastag, nehezen szellőző anyagok gyorsan kényelmetlenné válhatnak, hogyha napközben hirtelen felmelegszik az idő. Viszont azok az anyagok, amik komfortosabbak ilyenkor, jobban alkalmazkodnak a változó hőmérséklethez, ez a pamut, a len, vagy inkább a könnyebb kötött anyagok. Nyilván reggel is, hogyha fázósabbak vagyunk, akkor könnyű beleugrani egyébként reggel egy papucsba, és elindulni abba a munkába, de ha hűvös van, akkor sokkal ideálisabb egy könnyű sneaker, amiben egyrészt könnyebben is gyaloglunk, másrészt nem fázik meg az ember, mert hogy ugye lábról szoktunk leginkább fölfázni. Tehát a ruhaválasztás ilyenkor nem csak praktikus kérdés, hanem az is, hogy mit választunk, hiszen ha tavasz van, nyári időszak, akkor a világosabb színek, a könnyebb anyagok, a lazább fazonok sokkal jobban mentálisan is jelzik, hogy vége van már annak az időszaknak, amikor a nehéz ruhákat kell előnyben részesíteni. Szerintem ilyenkor már mindenki vágyik a világosabb színekre, fehér nadrágra, egy könnyű ingre, egy napszemüvegre, még akkor is, ha reggel egy kicsit fázósabb napunk van. Egy biztos, hogy a tavasz végi öltözködés sosem teljesen kiszámítható, de talán pont ettől tud érdekes lenni. A kulcs általában nem az, hogy tökéletesen eltaláljuk az időjárást, hanem hogy rugalmasan tudjunk alkalmazkodni az időjáráshoz mi, és egy jól megválasztott réteg, könnyebb anyag vagy praktikus cipő ilyenkor többet számít, mint hogyha egy teljesen új gardróbot hozunk létre. Szóval most hűvös van még, 7-8 fokot mutatnak a hőmérők, de napközben meg kellemes 25-26 fokra számíthatunk. Napsütése, zavartalan napsütése, úgyhogy ennek fényében válasszák meg a reggeli szettjüket, és legyen valóban réteges, hogy aztán most reggel ne fázzanak, napközben pedig ne legyen olyan nagyon melegük. Mi egy kis zenével jövünk, ahogy ígértük, éppen 3:45 múlt fél perccel jön a Republik és a Gyere holnap!

Gyere, holnap ez volt a Republik slágere Cipő énekelt, és holnap is jövünk, de most maradjunk ennél a mai napnál, május 29-énél. Péntek van, és 6 óra 50 perc. Nagyon sokan lehet, hogy éppen most a reggeli kávéjukat kortyolgatják, vagy éppen kavargatják, vagy egy forró teát isznak, és reggeliznek éppen. Egy biztos, hogy egyre többen választják például már a kávé ízesítéséhez is a mézet, ami igazi csodaszer, de hogyha már méz, akkor érdemes kipróbálni a propoliszt is, amit meg sok mindenre használhatunk, de nagyon jól tudjuk vele erősíteni az immunrendszerünket. És amikor arról beszélünk, hogy immunrendszer erősítés, az nem évszakhoz köthető, hanem az év minden időszakában kutya kötelességünk, odafigyelni az immunrendszerünkre, hiszen ettől tudunk mi is stabilak maradni és egészségesek. És hát a tavaszi időszakban, aki már valaha egyszer volt mondjuk mézpörgetésen, méhész mellett is látta, hogy milyen az aranyló méznek, a friss méznek a csorgása, az illata, az szerintem pontosan tudja, hogy mennyire jó érzés megkóstolni a frissen pörgetett mézet, vagy éppen a propoliszt. A méz mellett egyébként az apiterápia másik alapanyaga a propolisz, és a méz gyógyító hatásairól már évezredek óta tudunk, számos feljegyzés is van, de a másikról, a propoliszról kevesebb szó esik, pedig nagyon kedvezően hat a szervezetünkre. Ugye a propolisz ez a ragacsos, gyantaszerű anyag, amit a méhek a kas védelmére természetes baktérium ölőként, fertőtlenítőként használnak fel. Az ókortól kezdve az emberek egyébként gyógyításra használják, és kezelésekre. Egyfajta természetes antibiotikum, a benne található savak nagyon hatékonyan veszik fel a küzdelmet a betegségeket okozó baktériumokkal, tehát hogyha valaki szeretné megerősíteni az immunrendszerét, annak is érdemes a propoliszhoz fordulni. Évtizedek óta tudjuk például azt is, hogy a száj egészsége az egész szervezetünk állapotára hatással van. A propolisz ebben is jó, erősít, véd, és ez a védő-erősítő hatás a szájban is érvényesül. A propolisz egyébként bekerülve a szervezetbe azonnal kifejti a hatását, érdemes tehát alkalmazni. Egy biztos, hogy azért óvatosan kell vele bánni, mert hogyha valaki érzékeny, akkor allergiás reakciót is válthat ki, de gondolom ezt mindenki tudja magáról, aki viszont nem allergiás se a méze, semmilyen méhészeti termékre, a propoliszt nyugodtan be lehet hozni, ha nem is napi szinten, de kúraszerűen mindenképpen, hiszen az immun erősítése rendkívüli módon szükség van. Bármilyen hihetetlen, itt van a kánikula, jönnek a 30 fokok, és még így is nagyon sokan küszködnek bizony különböző megbetegedésekkel. Úgyhogy mindenki vigyázzon magára, ez a legfontosabb, leginkább a bőrére, hiszen annak ellenére, hogy ma nem lesz még az a nagyon-nagyon meleg, rekkenő hőség, ettől függetlenül hetes értéket meghaladó erős UV-sugárzásra kell számítani. Nálunk pedig Tabáni Istvánra, aztán Peter Grassóra, és hamarosan 7 órakor már friss hírek is érkeznek, a reggeli délelőtti hírszerkesztő Farizs Dorisz.

0: Hírek ma 15 óra 5 perckor a Szovjet Televízió 1-es csatornáján. Néhány téma az adás tartalmából. A lendvai kétnyelvű középiskola végzős diákjai eltáncolták a francia négyest. A moravidéki kétnyelvű óvodák tavaszi találkozója Domonkosfán. Bajnok lett a másodosztályban a NAFTA 1903 labdarúgóklub U15-ös és U17-es csapata. 11. Hodos Pince gyalogtúra. Böröcz Nándor Neander kiállítása Lendván. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!
1: Helyzetkép.
2: Modern technológiával a kevesebb permetezés érdekében. Kobilén a Varga borászatnál már néhány éve alkalmazzák a Wine Sense elnevezésű rendszert, amely a betegségek mihamarabbi észlelésében segít. Műsorunkban a rendszer működéséről Varga Stefán Istvánnal beszélgetünk. Emellett pedig szólunk arról is, hogy milyen volt a Muravidék gazdasági teljesítménye 2025-ben az IPES beszámolója alapján. Várjuk Önöket pénteken 11 óra után. A műsort szombaton 19 óra után megismételjük.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Hét órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Mark Rutte NATO főtitkár levélben manipulációra hívta fel Robert Golob megbízott miniszterelnök figyelmét. Rutte becslései szerint Szlovénia tényleges alapvető védelmi kiadásai jóval alacsonyabbak, mint a kormány által a GDP 2%-ára vonatkozóan bejelentett érték. Megjegyezte azt is, hogy munkatársai becslései szerint a kiadások növekedését olyan projektek bevonásával értékel, amelyek nem tartoznak az alapvető védelmi kiadások elfogadott meghatározása alá. Ha ezeket kizárjuk, Rutte szerint Szlovénia tavaly a GDP mindegy 1,6%-át különítette el alapvető védelmi kiadásokra, ami körülbelül 300 millió euróval kevesebb. A kormányfő hivatala biztosította, hogy a kormány a valaha volt legmagasabb összegű forrást különítette el védelemre, és ennek köszönhetően Szlovénia teljesítette régóta fennálló kötelezettségvállalását, miszerint a GDP 2%-át védelemre fordítja. Az olasz Liga párt teljes mértékben ellenzi Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, hangoztatta Matteo Salvini miniszterelnök helyettes, miközben Antonio Tajani külügyminiszter támogatja Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának elindítását, de a balkáni országok csatlakozását nevezte elsőrendűnek. Az olasz kormánypártok azt követően nyilatkoztak, hogy Ursula von der Leyen, uniós bizottsági elnök, közösségi oldalán bejelentette Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel Ukrajna uniós csatlakozásáról is beszéltek telefonon, és a következő hetek döntőek lesznek a csatlakozási folyamatban való előrelépésben. Kijev az EU-ban hatalmas méretű gazdasági és társadalmi kárt okozna, írta Matteo Salvini. Tajani szerint számukra a Balkán számít prioritásnak, Ukrajnának és Moldovának el kell indítania a csatlakozási folyamatot, és le kell küzdeni a korrupciót. Kína kedvező ajánlatot tett egy moduláris nukleáris reaktor építésére Szerbiában. Alekszandar Vučić szerb államfő közölte, hogy a kínai partnerek kedvező áru és rövid határidővel megvalósítható moduláris nukleáris reaktor építését ajánlották fel országának. Elmondása szerint a kontraktus a képzést és a szakmai támogatást is tartalmazza, az állam pedig minden rendelkezésre álló lehetőséget mérlegelni fog, írta a Vajdaság ma. Vučić hangsúlyozta, hogy Szerbia továbbra is tárgyal a francia EDF-fel, valamint orosz és más ázsiai partnerekkel is az energetikai együttműködésről. Kiemelte továbbá, hogy a kínai gázturbinák különösen fontosak lehetnek a tervezett szerb-azerbajdzsáni gázerőmű projekt szempontjából. A szerb elnök szerint kettő vagy több szövetséges akár együtt is működhet az első szerb atomerőmű építésében, de arról is lehet szó, hogy Szerbia atomipari különböző szegmenseibe más-más külföldi vállalatok kapnának nagyobb szerepet. Sport. Ma Ljubljanában játszik barátságos mérkőzést Szlovénia és Horvátország női röplabda válogatottja. A felkészülési mérkőzés 15 órakor veszi kezdetét.
2: Időjárás.
1: Ma túlnyomóan derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 29 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Meghibásodott jármű miatt akadozik a muravidéki autóút forgalma a Cenkova és Szvéti Jurjovs-Csaunici között Muraszombat irányában. A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek egyéb fennakadást, estig Gornyi-Petrovci körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Szent Jákob és Domžale között Maribor irányában, valamint Krtina és Szent Jákob között a főváros felé, továbbá Ljubljana és Domžale között Celje felé.

7 óra múlt, éppen 9 perccel, és ma május 29-e van ennek az évnek, már a 149. napja, és ezen a napon ünnepeljük a Magdolna nevűeket, ráadásul ma van az ENSZ békefenntartók nemzetközi napja is. Az ENSZ közülése 2002-ben nyilvánított a Nemzetközi Emléknappá, ezzel tisztelegnek az első 1948-as közel-keleti misszió óta szolgáló katonák és civilek előtt. Egyébként fontosabb történelmi események is kötődnek ehhez a mai naphoz. Többek között 1953-ban Edmund Hillary és Tenzing Norgay elsőként érték el a Mount Everest csúcsát, ez 1953-ban volt. És hát nyilván számos különleges népi hagyomány is kapcsolódik a történelmi érdekességek mellett ehhez a mai naphoz. Május 29-e a káposzta ültetés ideje. A népi kalendárium szerint ez a nap a legalkalmasabb a fejes káposzta palántáinak az elültetésére, mert a hiedelem szerint így nagyra és tömörre nőnek a fejek. De egyes vidékeken a hajadon lányok ezen az éjszakán a párnájuk alá tettek egy szál magdolna füvet, hogy megálmodják, ki lesz a jövendőbeliük. És egykoron dologtiltó nap volt ez a dátum. A vízi molnárok számára hagyományosan pihenő nap volt, tehát nem indították be a kerekeket, nehogy a víz szelleme kárt tegyen a malomban. Ma van a töltyfa makk napja. Angliában ez a nap második Károly király 1660-as restaurációjának az emlékünnepe. Hagyomány szerint az emberek töltyfa levelet vagy makkot tűznek a ruhájukra, hogy kifejezzék lojalitásukat a monarchia felé. De ma van a keksz nemzetközi napja is. Az Egyesült Államokból indult ez a kezdeményezés, május 29-én ünneplik a kekszeket, amely a sós és édes teasütemények fogyasztásáról szól. És ha május vége, akkor az időjárási megfigyelések szerint ezen a napon az elmúlt években gyakran törtek ki heves viharok, a gazdák abból jó vagy rossz bortermésre következtettek, a csendes eső viszont bőséges szőlőtermést, a jégeső viszont pusztulást jósolt. Hát rengeteg minden kötődik ehhez a mai dátumhoz, úgyhogy hamarosan belelapozunk a napi kalendáriumba is, tartsanak velünk!

Lapozunk most bele együtt a népi kalendáriumba, illetve a napi kalendáriumba. Ugye a hagyományokat már említettem, hogy mi minden kötődik a mai naphoz népi megfigyelés szerint, de ténylegesen dátum szerint rengeteg név és esemény található május 29-ére bejegyezve, úgyhogy néhányat ezek közül emelnék ki. Többek között egy történelmi eseményt 1205-ben királlyá koronázták II. Andrást, az első magyar királyt, akinek koronázási esküt kellett tennie. 109 évvel ezelőtt 1917-ben született John F. Kennedy, az Amerikai Egyesült Államok 35. elnöke. 1963-ban ugye Dallasban merénylet áldozata lett. 1982-ben, 43 éves korában meghalt Romy Schneider, német-francia színésznő, aki Ausztriában született, német-francia állampolgár volt, és Rosemary Magdalena Albrecht-Retti néven látta meg a napvilágot, de Romy Schneiderként lett híres. Legismertebb alakítása Sisi, az osztrák császárné életét bemutató film trilógiában volt, de hát számos más filmben is játszott, és ugye azt is tudjuk róla, hogy gyengét szálak fűzték Lendelon a francia színészhez. És van itt még egy név, 1962-ben született, ma lenne 64 éves Jeszenszky Béla Tibor, közismert nevén Flipper öcsi, énekes, dalszerző, zenész, aki nagyon sok zenekarban megfordult, többek között a Dollyról oszlopos tagja volt, de önálló előadóként is megállta a helyét, számos önálló nagylemeze jelent meg, úgyhogy most egy saját szerzemény jön, érkezik Flipper öcsi és az Egy lány, egy nyár.

Flipper öcsi után mindjárt folytatjuk zenével, de azért ne menjünk el amerrett, hogy a mai dátumhoz, május 29-éhez kapcsolódik az ENSZ békefenntartók nemzetközi napja is, hiszen az első ENSZ békefenntartó misszió 1948-ban alakult, több mint 3220 katonai, rendőri és polgári személy vesztette életét szolgálat közben a béke érdekében, az erőszakos cselekmények, balesetek és a betegségek következtében. Ennek a mai napnak pedig pont az a célja, hogy egyrészt megemlékezni az életüket a békéért feláldozókról, tisztelegni a férfiak és nők előtt, akik ma is magas szintű szakismerettel, bátorsággal és odaadással szolgálnak. Egyébként az ENSZ békefenntartóknak három alapelve van: a felek hozzájárulása, a pártatlanság, erőszakmentesség, kivéve az önvédelmet. És hát ezen a napon számos országban megtartják az adott ország békefenntartóknak a napját is. Az ENSZ békefenntartók nemzetközi napja minden évben, tehát május 29-e. És jön egy olyan előadó, aki maga is békefenntartóként járt Koszovóban, és nagyon hosszú ideig szolgált, és aztán váltott tulajdonképpen szakmát, csúnya szóval mondva, mert hogy békefenntartóból lett először Anglia egyik népszerű előadója, most pedig már világszerte ismert, ő nem más, mint James Blunt.

Ismét kaphatók a népszerű úszóbérletek a Lendvai termálfürdőbe. 8 medence, 5 csúszda és strandröplabda pálya várja a látogatókat egész nyáron. Havi, 3 havi, féléves és éves bérletek közül választhat. Május végéig 10% kedvezmény jár minden bérletre. További információ a +386 2 577 44 60-as telefonszámon, vagy a www.termekötőjenlendava.si oldalon. Lendvai termálfürdő. Élmény minden korosztálynak.

0: De édes volt.
1: No, melyik lány ajka volt olyan édes?
0: Jaj, hát melyiké? A mézes palacsinta kap...
1: Olyan édes.
0: Jaj, hát melyiké? A mézes palacsinta kapszán volt olyan mézédes.

0: panaszkodnak, hogy én nyugodtan táncolhassak.
1: Tudod mit? Megmondom a páromnak, hogy idén mi is menjünk el kapcára, és elvisszük a gyerekeket is. Mikor is lesz a mézes nap?
0: Május 30-án, 16 órától.
1: Rendben. Találkozunk a harmadik mézes napon.
2: Hallottad? Szombaton ismét nagy lesz a sürgésforgás Hosszúfaluban.
1: Bizony, új tűzoltó garást és az Egyesület új tűzoltóautóit avatják.
2: Mikor is lesz?
1: Május 30-án szombaton. 3:30 gyülekező, 4 látványos tűzoltó felvonulás, utána ünnepélyes átadó.
2: És este?
1: Zene, jókedv és mulatság a Dua Savana együttessel.
2: Akkor irány Hosszúfalu.
1: A Hosszúfalusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szeretettel vár minden kedves érdeklődőt.

0: időjárás.
1: Fél 80, jó reggelt kívánok, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Változik az időjárásunk a hétvégén, visszatér a kánikula, helyenként 30 fokos meleggel, de előtte még viszonylag kellemes napot kapunk ezen a pénteken. Legalábbis 25-26 fok lesz jellemzően. Alapvetően és döntően napos időre van kiletes, amit csak fátyolfelhők zavarhatnak meg, 22-28 fok közé melegszik fel a levegő. Egy újabb anticiklon épül ki tartós hatásokkal, és ez az anticiklon indítja be a hétvégén már az intenzív melegedést, és újabb hullámot okoz a következő napokban, intenzívebb hőhullámot. Szombaton bár lesznek területek, ahol átmenetileg intenzívebben megnövekszik a felhőzet, alapvetően napos időre számíthatunk. Megerősödő széllel holnap 8-15 fok lesz a hajnali érték, napközben többnyire 26-31 fok közé melegszik fel a levegő. Vasárnap is alapvetően sok napsütés mellett fátyolfelhőkre, és délután már erőteljesebb gomoly felhő képződése lehet számítani, és ezekből kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül a szél is, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Vasárnap hajnalban 10-19, délután 26-31 fok várható. Erőteljes felhőképződésre számíthatunk hétfőn is, több helyen záporral, zivatarral, nagy területen megerősödő széllel, hétfő hajnalban 11-20 fok valószínű, a maximum jellemzően 24 és 30 fok között várható. A tartósan felhős körzetekben kisé alacsonyabb is lehet a hőmérsékleti érték. Kedd megint napos időt hoz, döntően kevés fátyolfelhővel, és alapvetően stabil légkörrel, többnyire mérséklődik a légmozgás is kedden, a hajnali 9-17 fok után délután 25-30 fok várható. Aztán szerdán ismét erőteljes felhősödésre lehet számítani, egyre több felé esőkkel, záporokkal, zivatarokkal, nagyobb területen élénkül meg megerősödik a szél, ami akár zivatarok idején erős viharos lökésekkel érkezik. Szerdán hajnalban 11 és 20 fok között alakul a minimum érték, míg a maximum általában 20 és 30 fok között várható, ahova megérkezik az eső és a zápor. Ott pillanatok alatt fog változni a hőmérséklet, és akár 10 fokot is zuhanhat. A hosszabb távú előrejelzés szerint jövő héten csütörtökre kitisztul a légkör, napos időt kapunk, napközben általában 23-26 fokkal, pénteken kicsit intenzívebb gomoly felhőképződés várható, a csütörtökihez hasonló 26-27 fokkal, és a jövő hétvége szombat-vasárnap napos időt hoz, kellemes maximum 25 fokkal, tehát egyelőre a kánikulai időszak holnaptól köszönt be, és jövő hét keddig tart, ott érkezik ismét egy hidegfront, ami egy picit visszaveszi majd a nappali felmelegedés mértékét, és újra kánikulára valamikor 10-e környékén vagy utána lehet újra számítani. Tehát standidő

0: Ígérkezik az előttünk álló hétvégén és a jövő hét elején még, de hétfőtől már záporosabb, zivatarosabb időjárást kapunk. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból ez hogyan csapódik le. Említettem a nagyon erőteljes anticiklont, és ebben az anticiklonban indul be a melegedés, ez irányítja a humán meteorológiai helyzetünket is, és okoz az erősödő széllel együtt kellemetlen tüneteket, főleg délutántól. Fejfájás, migrénes panaszok, határozottan erősödnek a szervezetünkben zajló gyulladásos folyamatok, és az ilyen jellegű ízületi panaszok is erősödni fognak. Mindenképpen a délelőtti órákat érdemes kihasználni a kültéri és terhelő programokhoz. Nagyon erős lesz ma az UVB sugárzás, emiatt kerüljék a tűzőnapon tartózkodást, főleg a déli, kora délutáni órákban. Egyébként hetes értéket meghaladó UV sugárzásra kell ma számítani.
1: Közlekedési hírek.
0: Alapvetően kedvezőek a közlekedési feltételek, fennakadásról nem kaptunk hírt, Muravidék közúti forgalma tehát folyamatos, de élénk a reggeli munkakezdés miatt, vezessenek körültekintően óvatosan, ma elsősorban Gornyi-Petrovci körzetében mérik a gyorshajtókat, jó utat kívánunk! Ezek voltak a friss információk, 5:30 vagyunk most 7:30 után. Vastag Csabi jön, Peter Grásó, akit már korábban is ígértem, és itt lesz hamarosan Rózsa Magdi is, és még egyszer azért elmondanám, mert biztosan van olyan, aki nem hallotta, áramszünet lesz a Nemcsevci leadónál, ugyanis ma karbantartási munkálatokat végeznek a Nemcsevci létesítményellátó villamos energiahálózaton. Ennek következtében a Muravidéki Magyar Rádió középhullámú adója áramszünet miatt ebben az időpontban kikapcsolásba kerül, várhatóan 8 és 13 óra között. Tehát a középhullámon nem lesz hallható a Muravidéki Magyar Rádió, délután 1 óra után természetesen újra, és hát időközben lehet próbálkozni, lehet, hogy előbb megoldják a karbantartást, úgyhogy 8 órától várhatóan 13 óráig megértésüket köszönjük.
1: MMR. A reggeli kávézáshoz.

Ahogy táncol minden, ahogy rád nevet énekelte Rúzsa Magdi, ez volt a Tárt ki a szíved című dala. Ez ilyen igazi autózós kis dalocska volt, és remélem, hogy jól indult a reggelük akár ezzel a slágerrel is. És ha már autót említettem, akkor bizony jön a nyári időszak, úgyhogy érdemes az autót is felkészíteni erre. Egyrészt lemosni, hogy ragyogjon, előkészíteni, felkészíteni a nyárra. A szezon előtt érdemes kitisztítani, vagy kitisztítatni a klímát, a pollenszűrőt, kicserélni a szélvédőmosót most már nyári folyadékra, ami ugye könnyebben eltávolítja a bogarakat. És hát a műszerfalat érdemes mindig letakarni most már hőtükröződő napellenzővel, de ha igazán biztosra szeretnénk menni, akkor érdemes beltéri UV-szűrő szereket használni, hogy például megelőzzük a műszerfal kiszáradását. Jön a kánikula, hétvégére megint meleg lesz, és hogyha a kinti levegője 30-31 fok, akkor a napon hagyott gépjárműnek a belső terében akár 60-70 fok is lehet pillanatok alatt. Úgyhogy érdemes ilyen módon is védeni a gépjárművet, főleg tudjuk, hogy egy új autó beszerzése nem két fillér, úgyhogy vigyázni kell arra, hogy minél inkább az újszerű állapotát megóvja. És a nyári időszakban meg gyakrabban kell mosni, mert hogy ilyenkor még a bogarak is rátapadnak, és azt nagyon nehezen lehet eltávolítani. Úgyhogy most délelőtt még akár odahaza is, hogyha van kert, egy kerti csap, akkor otthon is könnyedén le tudjuk mosni az autót, és elő tudjuk készíteni a nyári időszakra. És ha bármilyen jellegű munkát terveztek mára, az időjárásában partner lesz, hiszen kellemes 25-26 fokra számíthatunk kora délután. Na de most még nincs annyi, viszonylag hűvös reggellel kezdtünk, hiszen, ahogy említettem, hajnali 5:30-kor mindössze 7 fokot mutattak a hőmérők, most már sokkal barátságosabb, 12 fok van itt Lendván és a közeli Muraszombatban is, és gyönyörűen süt a nap.

Van egy közérdekű felhívásunk, ugyanis ma 9 és 17 óra között szervezik meg a Kerülj fel a listára akciót. Pénteken délelőtt 9 és délután 5 óra között várják a jótékony szellemű és embertársaikon segíteni kívánó 18 és 40 év közötti személyeket az őssejt nyilvántartásba való feliratkozásra. A nyilvántartás kiegészítése nagyobb esélyt ad azoknak, akiknek betegségük miatt ez az egyetlen lehetőség, hogy a kompatibilis donortól őssejt átültetéssel mentsék meg az életét. A feliratkozás Lendván, a Védelmi és Mentési Központban, Muraszombatban pedig a Vöröskereszt helyiségeiben lehetséges. A szervezők egyúttal minden résztvevőnek hálás köszönetet mondanak.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Nyolc órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A leendő koalíció pártjai Janez Jánsa vezetésével az új kormányalakítás utolsó szakaszába léptek. Minden koalíciós párt megerősítette miniszterjelöltjét. Az SDS 7 minisztériumot fog vezetni. Andrei Sircel veszi át a pénzügyminisztérium vezetését, a belügyi és közigazgatási miniszterjelöltje Franci Matoz ügyvéd, a külügy és az európai ügyi miniszter pedig Tone Kaiser volt amerikai nagykövet lesz. Borut Roncsevics veszi át az Oktatási, Tudományos és Ifjúsági Minisztérium élét. A Gazdasági Minisztérium korábbi államtitkára Polonár Riffel környezetvédelmi és területrendezési miniszter lesz, míg Ignácia Fridl-Jarc ugyanezen minisztérium korábbi államtitkára kulturális miniszter lesz. A külhonban élő szlovéniakért felelős tárca nélküli minisztérium élére Szuzana Lep-Simenko jelölt. Az NSZ végrehajtó bizottsága 4 miniszterjelöltet erősített meg a leendő kormányban, akik a párt kvótájába esnek. A fókuszpárt szervei Monika Kirbis-Royce-t erősítették meg miniszterjelöltként. Május 29-től, azaz mától országos tűzgyújtási tilalom lép életbe Magyarországon, hívta fel a figyelmet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A rendelkezés értelmében tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A hatóság közlése szerint a kiszáradt aljnövényzet és avar miatt rendkívül gyorsan terjedhetnek a szabadtéri tüzek, amelyek jelentős része emberi gondatlanság következménye. A katasztrófavédelem ezért fokozott óvatosságra és a szabályok szigorú betartására figyelmeztet. Kiemelték, hogy tilos a tarló és szemét égetés, a kerti zöld hulladék égetése csak ott engedélyezett, ahol az önkormányzati rendelet lehetővé teszi. Grillezésnél mindig legyen kéznél oltásra alkalmas eszköz, szeles időben különösen veszélyes a szabadtéri sütögetés. A cigaretta csikket pedig tilos eldobni útpatkán vagy vasúti töltés mellett. Horvátország egyik legnépszerűbb tengerparti városa, Rovinj, korlátozná az új apartmanok engedélyezését, mert a helyiek szerint a tömegturizmus már élhetetlenné teszi a várost. A tervezett intézkedés komoly fordulatot jelenthet az Adrián, ahol évek óta egyre nagyobb a feszültség a turisták és a helyi lakosok között. Rovinj azt tervezi, hogy 2 évre leállítja az új apartman engedélyek kiadását az óvárosban, ezzel próbálva megfékezni a tömegturizmust és az egyre súlyosabb lakhatási problémákat. Emil Nimcsevics polgármester szerint a város egyszerűen elérte a határait. Az elmúlt években az apartmanok száma robbanásszerűen nőtt, miközben a helyiek egyre nehezebben találnak megfizethető lakást. A nyári hónapokban pedig a közlekedés, a parkolás és az infrastruktúra is sok helyen összeomlik a turista tömeg alatt. Barcelona már korábban bejelentette, hogy 2028-ig teljesen leállítja az új turista lakások engedélyezését, és a lejáró licenceket sem hosszabbítja meg. Sport. Hogy Tim Geiser motocross versenyző a hétvégén szerepele a németországi világbajnokságon, ma dönti el a Yamaha, jelentette a japán csapat. Geiser ugyanis kisebb sérülést szenvedett az előző versenyen Franciaországban. Geiser 2023 pontjával a 4. helyen áll az összetettben.
2: Időjárás.
1: Ma túlnyomóan derült időre kell számítani, a hőmérséklet csúcsértéke 26 és 29 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Gornyi-Petrauci körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Lukovica és Szent Jákob között Maribor irányában, valamint Ljubljana és Domžale között Celje felé, továbbá Blagovica és Podmil között Maribor felé.

a kocsba zár.

Otthon lenni valahol, ez volt az arany akkordes slágere. Jönnek még Bagosi Norbiék, aztán lejátszuk a hét zeneszámát is, de hoztam egy gondolatot, és picit kapcsolódva az előző dalhoz, ugye otthon lenni valahol, milyen szépen nemesen megfogalmazták ebben a dalban. De van egy német filozófus, teológus és pedagógus, József Kentenik, aki nagyon bölcsen és egy gondolattal ezt szépen lekerekítette. Ő úgy fogalmazta meg: nem létezik jobb hely a világon, ahol az ember otthonra találhatna, mint egy nemes és tiszta lelkű ember szíve. Legyen ez a mai nap mottója.

Hát ez volt egy igazi nyári pörgős popdal az éjszakai életről, meg a szórakozásról. Ez volt Dr. Mátyás és a Valmár közös slágere, és egyben a hét zene száma is. Most 8 óra 21 perc van, benne vagyunk a délelőttbe, és megint emelkedett a hőmérséklet, és szép gyorsan már a délelőtti órákban elérjük ám azt a 25-26 fokot. Jelenleg itt Lendván és a közeli Muraszombatban is 16 fokot mér. Most a délelőtti órák, meg így a reggeli órák alkalmasak arra például, hogyha valaki szereti a mozgást, akkor a napi mozgás igényét kielégítse, és erre valóban a reggeli, meg az esti órák lesznek majd a legalkalmasabbak, mert napközben már magas lesz a hőmérséklet, és olyankor bizony jóval erőteljesebben terheljük a szervezetünket. Jó látni, hogy hajnalban, amikor jövök ide a szerkesztőségbe, akkor nagyon sokan gyalogol, kerékpároznak, hiszen nagyon korán föl kell a nap, reggel még friss a levegő, sokkal több energiát tudunk beletenni a reggeli mozgásba is. A testmozgásnak pedig nagyon sokféle egészségügyi panasz esetén van egy jó hatékonysága. Nem csodaszer, ezt azért leszögezhetjük, de aki mozog, az bizony ritkábban szenved krónikus betegségben, úgyhogy rendszeres mozgás meg a sport kell a mindennapjainkba. A vénákat, az artériákat egészségesen tartja. Első, második helyen az egészséges táplálkozás és a rendszeres testmozgás áll, és nagyon fontos, hogy ezeket rendbe tartsuk. A vér ugye a vének és az artériák segítségével áramlik végig a testünkben. A vének szállítják a szívünkbe is a vért, és az artériák is vért szállítanak a szívből a végtagokba. Tehát minden körforgásban van, és éppen ezért kutya kötelességünk, hogy rendben tartsuk. Az egészséges vének képesek a testünket elegendő oxigénnel is ellátni. A rendszeres testmozgással pedig meg tudjuk akadályozni az elhízást. Fontos egyébként, hogy ha van plusz kiló, akkor ezt valamilyen módon csökkentsük, hiszen a túlsúly nagyobb stresszt jelent a test vénáira, szívizmokat gyengíti, csökkenti az oxigénnel ellátott vérnek az áramlását, szóval nagyon sok mindennel összefüggésben van, viszont ha eleget mozgunk, akkor egészségesek lesznek a vénáink, egészséges lesz a véráramlás, mert hogy ezt is tudjuk stimulálni. Ráadásul a rendszeres testmozgás segíthet a viszél problémák megelőzésében is. Nagyon fontos, hogy aki ülő munkát végez, az rendszeresen álljon föl, óránként legalább 5-10 percet érdemes sétálni. Ülő-álló helyzet rendszeres váltakozása is tud javítani a helyzeten. Ráadásul a testmozgás növelni tudja a szervezetünk azon képességét, hogy még több vért pumpáljon a szív irányába, ez pedig segít abban, hogy sokkal jobban érezzük magunkat, dinamikusabban tudjuk elvégezni a napi feladatokat. Szóval, hogyha mozgás, akkor jó választásnak bizonyulhat például a reggeli esti gyaloglás, a napközbeni úszás, vagy akár egy jó kerékpározás is. Everybody get up.

Ha mindennapjainkhoz fontos a mozgás és elengedhetetlen, akkor ugye mindennapjainkhoz hozzátartozik a megfelelő és elegendő alvásminőség, ami fontos abból a szempontból, hogy napközben jól tudjunk teljesíteni. És ahogy mi eleget alszunk, reményeim szerint mindenki ezt a napi 7-8 órát azért pihenéssel tudja tölteni, illetve alvással. Az állatvilágban azért pihenéssel tudja tölteni, illetve alvással. Az állatvilágban is az állatok is

illetve esetében ez akár 24 óra is lehet. Ennyi pihenéssel töltött idő alapján joggal feltételezhetjük, hogy ők ugyanúgy tudnak álmodni, mint mi. Az embereknél az álmok ugye az REM alvási állapotban jelentkeznek, ez általában 90 perccel azután, hogy elalszunk. Ugye ez az REM fázis az, amikor az agy olyan jeleket kap, amelyek kulcsfontosságúak a tanulás és a memória szempontjából, de a jelek egy része véletlenszerű, és ezek a jelek felelősek egyrészt az álmokért. Amikor az agy megpróbálja értelmezni ezeket a jeleket, és össze is rakja őket, egyfajta történetet alkot meg, más szóval létrehoz nekünk egy álmot. És itt felmerülhet a kérdés, hogyha mi álmodunk, vajon akkor a cicák, kutyák is álmodnak-e? Igen, a tudósok úgy vélik, hogy a macskák és a kutyák is képesek álmodni, és hozzánk hasonló módon ők is belépnek az álomvilágba. És az is fontos, hogy amikor ők alszanak, akkor nem kell felébreszteni őket, hanem hagyni kell, hogy pihenjenek, amennyit csak lehet, hiszen nekik fontos, hogy legyen egy kényelmes, félreeső hely, ahol kellő biztonságban tudják érezni magukat, pont azért, hogy ezt a mély álomnak a fázisát elérik. Nagyon sok videót lehet látni, amikor macskák, kutyák álmukban rángatóznak. Szerintem sokan észrevették, hogy egy-egy testrész megrándul, vagy esetleg nyújtózkodik, horkol, szokatlan magas hangokat ad ki. Ilyenkor általában nincs miért aggódni, hiszen ezek mind az REM alváshoz kapcsolódnak, mi emberek is szoktunk ilyet csinálni álmunkban. Viszont amikor a kutya-macska álmában rángatózik, az általában annak köszönhető, hogy az álomfázisban az agyából impulzusok érkeznek az izmokba, és ez okozza ezt a fajta mozgást. De szerintem nálunk is előfordul, nem is egyszer, talán többször, hogy ébredünk arra, mintha zuhannánk, ébredünk arra, hogy megrándult a lábunk. Igen, ez az alvással együtt járó mindenféle mellékhatás, ami nem csak ránk emberekre, hanem minket körülvevő állatokra is ugyanúgy érvényes, és a pihentető alvás mindenki számára rendkívül fontos. Remélem, hogy mindenki jól kialudta magát, úgyhogy egy kellemes péntek délelőttöt tudunk most együtt tölteni, ásításmenteset, úgyhogy jön egy kis dal, mégpedig Maszkura és a tücsök rajtól, Európa megjöttünk, ez a Sláger címe.

Én pedig hoztam egy kis ételt, egy receptet, amit akár most ebédre is el lehet készíteni, vagy egy könnyű vacsoraként is, mert hogy ez az étel pont azt tudja, ami egy tökéletes nyári tepsis recepttől elvárható, hogy kevés előkészítéssel látványos végeredményt tudunk produkálni, és olyan ízeket, amik együtt sokkal izgalmasabbak, mint mondjuk külön-külön. Ráadásul mindent egyetlen tepsiben elkészíthetünk, akár így hétköznap, és ez külön ajándék, mert ilyenkor azért jóval kevesebb ideje van az embernek a konyhában sütni, főzni. Ehhez meg nem is kell tényleg sok idő. Ez egy ropogós, szaftos, csirkés étel, ami pillanatok alatt elkészül, és aztán el is fogy. A feta sütés közben enyhén krémessé válik, miközben kellemesen sós marad. A békön kívül ropogós kérget ad a csirkének, így a hús sem marad száraz. A spárga pedig pont azt a frissességet hozza az ételünkbe, amitől nem lesz túl nehéz az összhatás. Ez egy fetával, spárgával töltött békönös csirke, ami tényleg nagyon egyszerűen és könnyen elkészíthető. 4 adaghoz kell 4 kisebb csirkemellfilé, 15 dek a fetasajt, 12 szelet békön, 50 dek a zöld spárga, 2 evőkanál olívaolaj, 1 kereszt fokhagyma, fél citrom leve, 1 teáskanál szárított oregano, só, frissen őrölt bors, és hogyha valaki szereti, akkor pár szem koktél paradicsom is mehet. A sütőt előmelegítjük 200 fokra, ez az alap, és aztán nekiállunk összeállítani az ételt. A csirkemelleket hosszában bevágjuk, úgyhogy lehessen egy ilyen kis zsebet nyitni. A fetát villával összetörjük, hozzákeverjük a zúzott fokhagymát, az oregánót, majd a csirkemellek közepére kanalazzuk. A spárga fás végeit letörjük, majd 2-3 szálat minden csirkemellbe helyezünk a feta mellé. Ezután ráhajtjuk a hús egyik oldalát a töltelékre, és az egészet körbe tekerjük békön szeletekkel úgy, hogy ez stabilan egyben maradjon. Aztán a csirkéket sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük, meglocsoljuk még kevés olívaolajjal, citromlével, majd frissen őrölt borssal. És hogyha valaki szereti, akkor szórhat mellé pár szem koktélparadicsomot is. Körülbelül 30-35 percig kell sütni, amíg a békön ropogósra pirul, a csirke pedig teljesen átsül. A titok az, hogy nem szabad túl sütni a spárgát, akkor a legjobb, ha még enyhén roppanós marad. A végén pedig még egy kis extra citromlé vagy friss petrezselyem frissebbé teszi az egész ételnek az ízét. Gyorsan, egyszerűen, könnyen elkészíthető, és ráadásul egészséges is, úgyhogy jó sütés-főzést, hogyha ötletet tudtam adni akár a mai ebédhez is, és egyébként is mindenkinek nagyon kellemes délelőttöt kívánok. 8 perccel 8:30 után érkezik a Hooligans, aztán itt lesz a Swing and Gatsby egy jó kis dallal, ők a rakpartot dolgozták fel swinges formában, és Eminem is zenélni fog, mégpedig Rihannával közösen.

Hoztam egy kis olvasni valót, most 8 óra 52 perc van, friss újdonság a könyvpiacon, ez is egy különleges, éldekorált kiadásban jött ki. Ava Reed a könyv szerzője, és a Drowning Souls a címe, vagyis a Wyston Hospitalba viszel bennünket. Minden, ami egész életemben felépítettem, az összes fal és bástya, a védő pajzsaim, minden a káosz áldozatává válik. Sierra Harris nagy erőfeszítések árán fejezte be orvosi tanulmányait, most pedig a Wyston Hospital rezidens orvosaként még inkább bizonyítani akarja, hogy többet tud annál, mint amit a vizsga eredményei mutatnak. Teljesen a munkájára koncentrál, és nem engedi meg magának, hogy zavaró tényezők lépjenek be. Igyekszik túllépni a bántalmazó anyához fűződő fájdalmas kapcsolatán, és elkerülni az önfejű és vonzó kollégáját, Mitch Rivera-t. Ám amikor a kórházban megrendítő baleset történik, a világ egy pillanatra megáll. Sierra az elsők közt érkezik a helyszínre, és a tény, hogy Mitch is a sérültek között van, azonnal kihúzza a talajt a lába alól. Sierra korábbi szándéka, hogy távol tartsa magát a férfitól, és hogy érzelmeit eltemetve haladjon a céljai felé, meginog a traumatikus események sorozatában. Be kell látnia, hogy Mitch már réges-rég belopta magát a gondolataiba és persze a szívébe, és bár a maga köré húzott falak megvédik, de a boldogságtól is megfosztják őt. Erről szól ez a történet, a Drowning Souls, Ava Reed a könyv szerzője, keressék a könyvesboltokban, jó olvasást!

0: Szombaton ismét nagy lesz a sürgésforgás Hosszúfaluban.
1: Bizony, új tűzoltógarást és az Egyesület új tűzoltóautóit avatják.
0: Mikor is lesz?
1: Május 30-án szombaton. 3:30 gyülekező, 4 látványos tűzoltófelvonulás, utána ünnepélyes átadó.
0: És este?
1: Zene, jókedv és mulatság a Dual Savannah együttessel.
0: Akkor irány Hosszúfalu.
1: A Hosszúfalusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szeretettel vár minden kedves érdeklődőt.
2: Hidak, ma 15:05 a Szovjén Televízió 1-es csatornáján. Néhány téma az adás tartalmából. A lendvai kétnyelvű középiskola végzős diákjai eltáncolták a francia 4-est. A moravidéki kétnyelvű óvodák tavaszi találkozója Domonkosfán. Bajnok lett a másodosztályban a NAFTA 1903 labdarúgóklub U15-ös és U17-es csapata. 11. Hodos Pince gyalogtúra. Böröcz Nándor Neander kiállítása Lendván. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!
0: Breaking News. A rádiózás harmadik korszakában tartunk, mert hozzánk is megérkezett a digitális adatszórás. Itt a DAB korszak. Mostantól az MMR digitálisan is hallható. Hangoljon rá!
3: Ezt aztán nem gondoltam volna.
4: Hírek a Muravidéki Magyar Rádió.
5: Kilenc órai hírek, a mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A nyugdíjasok ma kapják meg számlájukra májusi nyugdíjukat, amely egy rendkívüli kiigazítás miatt 1%-kal magasabb lesz a rendes februári kiigazításnál. Ugyanakkor március 1-től is megtörténik az elszámolás. A jelenlegi 1000 eurós nyugdíj például májusra 10 euróval lesz magasabb, és 1010 eurót tesz ki. A nyugdíjak rendes kiigazítása februárban 4,2%-ot tett ki, de a Nyugdíj és Rokkantbiztosítási Intézet tanácsa rendkívüli kiigazítás mellett döntött. Az átlagbér növekedése 2025-ben több mint 20%-kal volt alacsonyabb az őszi előrejelzésnél. A mai nyugdíj átutalásokat először az azonnali fizetési rendszerben hajtják végre, jelentette be a Szlovén Bank, amely bankokkal és takarékpénztárakkal, valamint a Bank Art vállalattal közösen fokozatosan vezeti be az új rendszert. Bár a kockázat alacsony, figyelmeztettek, hogy egyes esetekben a pénzeszközök valamivel később, de még a mai nap folyamán a számlákon lehetnek. A FURSZ ma postázza a 2025-ös évre vonatkozó információs jövedelemadó számítások második csomagját. Az első csomagot valamivel több mint 990 ezer adófizetőnek küldték ki március végén, és azok, akik tavaly túl sok jövedelemadót fizettek az államnak, már megkapták a visszatérítésüket. Azoknak, akiknek pótlólagos befizetésük van, még van néhány napjuk erre. Az első csomag általában főként azokat az adófizetőket érinti, akik nem igényelnek eltartott családtag utáni kedvezményt, nem szereznek jövedelmet tevékenységből, vagy nincs kataszteri jövedelmük. A második csomag az összes többit tartalmazza. Idén az első csomagban összesen 43 millió euró pótlólagos befizetés folyt az állam kasszájába, 100 millió euró pedig visszatérítés volt. A fennmaradó 456 ezer adófizetőnek sem visszatérítése, sem pótlólagos jövedelemadó befizetése nem volt. Az Egyesült Államok keményebb hangon bírálta Oroszországot az ENSZ biztonsági tanácsában, és felszólította Moszkvát, hogy tartózkodjon a Kijev elleni úgynevezett rendszer szintű csapásoktól. Ugyanakkor az orosz fél elutasította a figyelmeztetést, és megismételte korábbi felszólítását, amelyben a külföldi diplomatákat az ukrán főváros elhagyására kérte. Khaled Kiari, az ENSZ főtitkár helyettese a tanácskozáson arról beszélt, hogy a világszervezet mély aggodalommal figyeli Oroszország bejelentett következetes és rendszer szintű csapásait a kijevi célpontok ellen, és hangsúlyozta, hogy az eszkaláció további súlyos humanitárius következményekkel járhat. A rendkívüli ülést Ukrajna kezdeményezte azt követően, hogy május 24-én Oroszország több száz drónnal és rakétával hajtott végre kiterjedt támadást Kijev és a környező térségek ellen. Sport. A Koper és a Ljubljana Szlován csapata lett a két elődöntős a szlovén vízilabda kupában. Tegnap a Bonifica medencében a Koper 18-17-re verte a Krányi Triglau együttesét, míg a Ljubljana Szlován első és második csapatának játékát nehézségek miatt a kettes alakulat feladta, így a szlován első együttese jutott tovább.
6: Időjárás.
5: Ma túlnyomóan derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 29 fok között alakul.
4: Közlekedési hírek.
5: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyi-Petrauci körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét.
6: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

9 óra 8 perc van, már is mondom, hogy mivel töltjük meg a mai délelőttet, főként a délelőttet, és egy kis ízelítőt hoztam a délutáni műsorrészből is. Ha péntek, akkor hamarosan a friss újdonság után 9:30-kor a hétvégi programajánlóval jelentkezünk, a 10 órai hírek után pedig a Horizonttal. Gerebic Bettina várja önöket, és a 21. Vinoárt képzőművészeti kolónia kiállítására viszel bennünket. A 11 órai hírek után pedig a helyzetkép jelentkezik Horváth Dáviddal, Muravidék gazdasága 2025-ben. Ez lesz a fő gerince a mai összeállításnak, és természetesen egyéb érdekességeket is készített a mai helyzetképbe a szerkesztő Horváth Dávid. Délután 3 órakor pedig jelentkezik a Terepjáró, ugye a pénteki hírmagazin, ezúttal 3 témával tudunk szolgálni. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség szervezésében ma lendván konzultációt tartanak a kétnyelvűség gyakorlati megvalósításáról a Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott területén. Sok minden szóba kerül, ezt fogja majd összegezni Fehér Ilona. Aztán Sálopci község idén is lehetőséget biztosít arra, hogy a lakosok közvetlenül részt vegyenek községük fejlesztésében a participatív költségvetés keretében. Saját ötleteket lehet, javaslatokat, kisebb fejlesztéseket, beruházásokat, közösségi projekteket hozni és javítani a falvak életminőségét. Részletek Horváth Dávidtól, és van még egy témánk, Muraszombatban és itt Lendván ma 9 és 17 óra között szervezik meg a Kerülj fel a listára akciót Lendván a Védelmi és Mentési Központban. Cigán Szilvia készít beszámolót erről az akcióról. Ez a három téma, tehát délután 3 órakor a Terepjáróban. Mi pedig folytatjuk most a Mándoki Szolméccel, aztán egy friss újdonsággal, 9:30-tól pedig hozom a programajánlatokat, tartsanak velünk!

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyés Tünde vagyok, és ezúttal hoztam a francia producer és DJ David Guetta és az amerikai énekes dalszerző Teddy Swims, valamint az ausztrál énekesnő Townsend I közös slágerét. Ez egy fülbemászó elektronikus popdal, ami a Gun Gun Gun címet kapta. A dal népszerűségét jól mutatja, hogy több hivatalos verzió is készült ebből a dalból. A Gun Gun Gun egy szakítás utáni érzelmi elengedésről és a továbblépésről szól. A dalszöveg a magány, a hiányérzet és a végső beletörődés témáit járja körbe. A teljes hiányt fogalmazza meg, az eltűnést, a visszafordíthatatlan lezárást nyomatékosítja. A versszakok bemutatják, hogyan kísértenek a közös múlt emlékei és az el nem mondott szavak a mindennapokban. David Guetta pörgős, energikus alapja ellenpontozza a szomorú szöveget. A zene azt sugallja, hogy a fájdalmat a táncparketten, a bulizáson keresztül lehet elengedni. Úgyhogy érkezzen most ez az aktualitás David Guettától, Townsend I-tól és természetesen Teddy Swims-től, ez a Gun Gun Gun.

perckor kezdődik, ahova mindenkit szeretettel várnak, és már zajlik, és 17 óráig tart a Szlovén Vöröskereszt Lendvai területi szervezete. Közösen több szervezettel együtt jótékonysági akciót hirdetett mára. 17 óráig várják azokat, akik új csontvelő és ősejt donorként regisztráltatnak magukat. A helyszín a Mentési és Védelmi Központ itt Lendván, tehát 17 óráig lehet jelentkezni. A szervezők, a fiatalokat, sportolókat, diákokat, akár egyesületeket, munkahelyi közösségeket próbálnak ösztönözni arra, hogy csatlakozzanak a Szlovénia donor nyilvántartásához, hiszen egy mindössze néhány perces regisztráció akár életeket is menthet. A regisztráció gyors, egyszerű, fájdalommentes, egy adatlapot kell kitölteni, és száj-nyálkahártya mintát kell leadni. A donorlistára azok léphetnek fel és jelentkezhetnek, akik 18 és 40 év közöttiek, szlovén állampolgárok vagy rezidensek, és legalább 50 kg testsúllyal rendelkeznek. A szervezők mindenkit szeretettel várnak ma 17 óráig. És akkor nézzük még a hétvége sporteseményeit, ebből is van bőven. Vasárnap rendezik az osztályozó visszavágót Lendván, a NAFTA Primorjét fogadja az első mérkőzés. Ajdovcsinán ugye szerdán volt, 0-0 volt a végeredmény, most pedig vasárnap lesz a visszavágó, ami 17 órakor kezdődik a Lendvai Sportparkban. De hogy ezen a hétvégén még mi minden lesz sport, tekintetében mindjárt folytatjuk.

És akkor nézzük még ezen a hétvégén, hogyan zárul a Muravidéki labdarúgó liga. Az Olimpia Hosszúfalu ma 19 órakor turnéscsén fejezi be az idényt. Május 31-én vasárnap pedig 15 órakor a bajnok Odrenci, az ezüstérmes Polana vendége lesz. Befejeződik a muraszombati körzeti liga is, a Hodos harcban van még a második helyért. Vasárnap a bajnok Bákovci otthonában lép pályára 15 órakor. A Lendvai körzeti liga utolsó fordulójában szombaton 15 órakor a bajnok Kobéja, a második helyezett Malibu Pannonia GK együttesét fogadja. Vasárnap két mérkőzéssel zárul a 21. forduló. NAFTA öregfiúk csapata délelőtt 10-kor Kapcán a Nedelicát látja vendégül, a Dobronak pedig 15 órai kezdéssel a Granicsárt fogadja. Háromnapos nemzetközi U12-es labdarúgó tornát rendeznek mától vasárnapig Lendván. A találkozók a Lendvai Futball Akadémián és az egyes számú általános iskola műfüves pályáján zajlanak majd. 16 csapat nevezett erre a lendvai tornára, köztük a Barca Akadémi Hungari, az FC Barcelona hivatalos akadémiája. Továbbá a NAFTA, a Maribor, az FK Inter Bratislava, az NK Osijek, a Monori Ese és a Mészői Foci Suli is szerepel majd. A fiatal naftások első mérkőzése ma, tehát hamarosan 11:30-kor kezdődik. És ha már meccsek, akkor a Csesztreg a Zalavár megye első osztályának 26. fordulójában Mali pályára 18 órakor a csesztregi sporttelepen, és ezúttal a Clean Medic Zalalövő csapatát fogadják. A Lenti téje pedig május 30-án szombaton 14:30-kor hazai pályán a kiskanizsai sáskák ellen lép pályára, és vív egy mérkőzést, várják ide is a szurkolókat.

Van még nekünk ezen a hétvégén mézes napunk, mégpedig szombaton 16 órakor kezdődik a program kultúrműsorral egybekötött ünnepélyes megnyitóval. Lesz egy információs pont, a Kaptár információs pont, ahol nyílt napot tartanak, lesznek gyerekfoglalkozások, bohózatok, színjátszó csoport előadásában, rajzkiállítás és a Misteri Zenei Együttes is érkezik, meglepetés vendég fellépéssel, és rengeteg finomság, ami mézzel készül, mindez holnap a mézes napon kapcán. Aztán aki egy jó filmet szeretne megnézni, június 4-ére készüljön, írja be a naptárba, ugyanis június 4-én este 8 órától a Lendvai Színház és Hangversenyteremben vetítik a Magyar Mennyegző című romantikus zenés néptáncfilmet. A film a magyar népi hagyományok, kultúra és a szerelem erejét mutatja be látványos táncokkal és persze zenével. A helyszín tehát Lendva Színház és Hangversenyterem, és csütörtökön este 8 órakor kezdődik a vetítés, a belépés díjtalan, és természetesen a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából láthatja a közönség ezt a nagyszerű magyar filmet. Egészségedre Lendva, emberek az emberekért, ez már egy újabb program június 5-én és a Lendvai Egészségháznál valósul meg, együtt az Egészséges Jövőért cím alatt 8 és 12 óra között.

Egy izmom megfeszül, céltalan mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy, ki volnék, hátradőlök, álomba merültem. Fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt. 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem én.

Ez volt a Csillagból fény című dal, és az Orevoára zenélt 3:30-3:10 után. Van még ajánlatunk jövő hétre. Június 5-én pénteken 19 órakor Dobronakon a Dobronoki Györgyház pajtája ad ismét helyet a Kardosesnek. Hagyomány, népzene és a közös élmény jegyében valósul meg az idei program is rengeteg fellépővel. A Beltinci Zeneiskola növendékei érkeznek, a népzenei műhely fiatal zenészei Hunyadi Péter vezetésével, de fellép az Új Muravidék Citere zenekar és a Markó Banda népzenei együttes is. Mindenkit szeretettel várnak, tehát jövő héten pénteken a hagyományos kardos estre. Jövő héten pénteken lesz Radamosban könyvbazár 14 és 19 óra között, a helyszín a Radamosi Lehetőségek háza, illetve az előtti tér. Fel lehet fedezni a könyvek világát, szakirodalom, gyermek, szépirodalom, rengeteg minden lesz, és ingyen elvihető könyvek is. És ha már jövő hét, akkor június 6-án szombaton Hazai Fajták Fesztiválja Beltincin élőzenével, finom ételekkel, italokkal, a belépés díjtalan, és maradunk gasztronómiánál, hiszen 10. gasztronómiai délutánra kerül sor, szintén június 6-án, 13 órai kezdettel a Zsitkóci Falu és Tűzoltó otthonnál. Speciális finom ételeket készítenek jó társaságban. 15 órától lesz kulturális program, és a Quartet Brez Basa koncertjére is sor kerül. Ízek, amelyek összekötnek, ez alatt a cím alatt valósul meg az idei gasztronómiai délután Zsitkócnál, a Falu és Tűzoltó otthonban, úgyhogy mindenkit szeretettel várnak ide is. Jövő héten, szombaton délután 1 órakor kezdődik a program, és június közepén lesz egy jó kis futóverseny határon át. Ez a futóverseny címe Mesés Hetés, az egyik helyszín, de erdős-mezős gyönyörű tájon lehet végigfutni. Két ország, egy futás, egy élmény, fuss a határokon át. Június 13-án szombaton 14 órakor kezdődik ez a futóverseny. A helyszín Bödeháza, lesznek gyerektávok is, tehát családi program lesz. 200-400 méteren indulhatnak a gyerekek, a felnőttek pedig 7, 14 és 21 kilométeren mérettethetik meg magukat ezen a futóversenyen.

Gubikke Petra énekelt, ez volt a Bolyongók című dala, 9 óra 55 perc van, hamarosan jövünk majd 10 órakor a friss hírekkel, de előtte még itt lesznek Kökény Attiláék, és többször bemondtuk már, de lehet, hogy van, aki még nem hallotta, hogy útlezárás és forgalmi rendváltozás van Lendva belvárosában, és ez bizony az átutazókat érinti. Lendva község ugyanis megkezdte az önkormányzati út felújítását, a Spár körforgalom és a Juckepravice téri körforgalom közötti szakaszon, valamint a Kidrics utca egy részén. A munkálatok ma is 7 és 17 óra között zajlanak, illetve június 1-e és július 6-a között, hétfőtől péntekig ugyanígy 7 és 17 óra között terelő utak vannak. Hosszúfalu irányába a 7,5 tonna alatti járművek egyirányú forgalomban közlekedhetnek, Spár körforgalom, Malom utca és aztán Hosszúfalu. A 7,5 tonna feletti járművek a Lendva felüljáró körforgalmat használhatják, a Jáger kereszteződés felé, és aztán ki Hosszúfaluba. Aki pedig Hosszúfalu felől érkezik Lendva irányába, az a Jáger-Lendva kereszteződésnél a Lendva felüljáró körforgalom felé tudja megközelíteni egyébként a belvárost, és kikerülni ezt az építkezést. Vegyék figyelembe egyébként a táblák utasításait, így könnyen el lehet igazodni.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Mark Rutte NATO főtitkár levélben manipulációra hívta fel Robert Golob megbízott miniszterelnök figyelmét. Rutte becslése szerint Szlovénia tényleges alapvető védelmi kiadásai jóval alacsonyabbak, mint a kormány által a GDP 2%-ára vonatkozó bejelentett érték. Megjegyezte azt is, hogy munkatársai becslései szerint a kiadások növekedését olyan projektek bevonásával értékel, amelyek nem tartoznak az alapvető védelmi kiadások elfogadott meghatározása alá. Ha ezeket kizárjuk, Rutte szerint Szlovénia tavaly a GDP mintegy 1,6%-át különítette el alapvető védelmi kiadásokra, ami körülbelül 300 millió euróval kevesebb. A kormányfő hivatala biztosította, hogy a kormány a valaha volt legmagasabb összegű forrást különítette el védelemre, és ennek köszönhetően Szlovénia teljesítette régóta fennálló kötelezettségvállalását, miszerint a GDP 2%-át védelemre fordítja. Az olasz Liga párt teljes mértékben ellenzi Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, hangoztatta Matteo Salvini miniszterelnök helyettes, miközben Antonio Tajani külügyminiszter támogatja Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának elindítását, de a balkáni országok csatlakozását nevezte elsőrendűnek. Az olasz kormánypártok azt követően nyilatkoztak, hogy Ursula von der Leyen uniós bizottsági elnök közösségi oldalán bejelentette, Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel Ukrajna uniós csatlakozásáról is beszéltek telefonon, és a következő hetek döntőek lesznek a csatlakozási folyamatban való előrelépésben. Kijev az EU-ban hatalmas méretű gazdasági és társadalmi kárt okozna, írta Matteo Salvini. Tajani szerint számukra a Balkán számít prioritásnak. Ukrajnának és Moldovának el kell indítania a csatlakozási folyamatot, és le kell küzdenie a korrupciót. Kína kedvező ajánlatot tett egy moduláris nukleáris reaktor építésére Szerbiában. Alekszandar Vučić, szerb államfő közölte, hogy a kínai partnerek kedvező áru és rövid határidővel megvalósítható moduláris nukleáris reaktor építését ajánlották fel országának. Elmondása szerint a kontraktus a képzést és a szakmai támogatást is tartalmazza, az állam pedig minden rendelkezésre álló lehetőséget mérlegelni fog, írta a Vajdaság ma. Vučić hangsúlyozta, hogy Szerbia továbbra is tárgyal a francia EDF-fel, valamint orosz és más ázsiai partnerekkel is az energetikai együttműködésről. Kiemelte továbbá, hogy a kínai gázturbinák különösen fontosak lehetnek a tervezett szerb-azerbajdzsáni gázerőmű projekt szempontjából. A szerb elnök szerint kettő vagy több szövetséges, akár együtt is működhet az első szerb atomerőmű építésében, de arról is lehet szó, hogy a szerbiai atomipar különböző szegmenseibe más-más külföldi vállalatok kapnának nagyobb szerepet. Sport. Ma Ljubljanában játszik barátságos mérkőzést Szlovénia és Horvátország női röplabda csapata. A felkészülési mérkőzés 15 órakor veszi kezdetét.
2: Időjárás.
1: Ma túlnyomóan derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 29 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyi-Petrauci körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Szlovénszka-Bisztrica-Jug és Szlovénszke-Konyice között a főváros felé. A tengermelléki strádán pedig Unec és Lom között Ljubljana felé.
2: Muravidéki Magyar Rádió.
0: Helyzetkép.
3: Modern technológiával a kevesebb permetezés érdekében. Kobilén a Varga borászatnál már néhány éve alkalmazzák a Vine Sense nevezésű rendszert, amely a betegségek mihamarabbi észlelésében segít. Műsorunkban a rendszer működéséről Varga Stefán Istvánnal beszélgetünk. Emellett pedig szólunk arról is, hogy milyen volt a Muravidék gazdasági teljesítménye 2025-ben az IPESZ beszámolója alapján. Várjuk Önöket pénteken 11 óra után. A műsort szombaton 19 óra után megismételjük.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Sút! Ő volt Beyoncéhez pedig a Texas Hold'em című dala, ugye a világ legnépszerűbb póker változata a Texas Hold'em, aki játszik kártyajátékot, pontosan tudja, és egy szabványos 52 lapos paklival játsszák. Hát mi is folytatjuk úgymond idézőjelesen ezt a fajta játékot, ha úgy tetszik, pókerarccal. A folytatásban Olá Gergőék jönnek, aztán hamarosan 4:11-től már a Horizont jelentkezik, és elvisszük önöket a 21. Vinoir képzőművészeti kolónia kiállítására, a műsor szerkesztője Gerebic Bettina.

Idemet. Én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt, megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A héten a 21. Vinoárt képzőművészeti kolónia alkotásaiból nyílt kiállítás a Dobronaki Györgyház pajtájában. A helyszín nem véletlen, hiszen a két évtizedes múlttal rendelkező művésztelep állandó otthona Dobronak és az azt körülvevő szőlőskertek. A tárlaton ezúttal 10 különböző stílusirányzatot képviselő helyi és szlovéniai művész egy-egy festményét láthatjuk, amelyet a Dobronaki Dombság csodái és boros pinciei ihlettek a tavaly nyáron zajló egyhetes alkotótábor alatt. Akik ezúttal közreműködtek, Igor Bánfi, Franz Golob, Milena Gregorčič, Rado Jerič, Barbara Kastelec, Janez Kovácsics, Daria Pajtler, Gregor Pratneker, a dobronaki Göntér Endre és ifjabb Göntér Endre, valamint Munkácsi díjas szobrászművészünk Király Ferenc. A 21. Vinoárt művésztelep alkotásait most is Franz Obál művészettörténész méltatta, aki a kezdetek óta figyelemmel kíséri a tábort. Őt kérdeztük magáról a táborról és az idei alkotásokról.
1: Praktično kakšne organizacijskih sprememb ni doživela.
2: A Vinoárt Nemzetközi Képzőművészeti Művésztelep az elmúlt két évtizedben szinte semmilyen szervezeti változáson nem esett át. A kezdetektől fogva kortárs szlovén és külföldi képzőművészek alkotják a tábort. Utóbbiak közül főleg magyarországi alkotók dominálnak, ami szerintem fontos és jó dolog, hiszen nemzetiségi legvegyesen lakott kétnyelvű terület ad otthont a művésztelepnek, ahol lényegében a magyar közösség van többségben. Fontos kiemelnem, hogy a közreműködők, akár szlovén, akár külföldi alkotókról van szó, mindegyik elismert művész a saját területén. Ezért is fontos, hogy eljönnek ide, Dobronakra, egy teljesen más környezetbe, és képesek ihletet meríteni a tájból. Ugyanis Dobronak és környékek kiváló és hatalmas forrása a tájból fakadó ihlet, a táj intuitív érzékelése, a tájról való gondolkodás és érzések megélésének. Hiszen ennek a tájnak nagyon gazdag a történelme, néprajza, kultúrája, kulturális és természeti öröksége, amiből méltán lehet meríteni. Ráadásul gyönyörű bortermővidék, ami még inkább megfűszerezi a dolgot. Mindez, amit most felsoroltam, nagy hatással van erre a táborra, ami most már több mint két évtizede gyakorlatilag elmaradhatatlan eseménye a szlovéniai művésztelepeknek. Az elmúlt 20 év során egy igazán sikeres és elismert rendezvénnyé nőtte ki magát, ami szinte együtt lélegzik a dobronaki tájjal. Dobronak község számára pedig nem csak kulturális és idegenforgalmi szempontból jelent hozzá, adott értéket, hanem művészetileg is.
1: Dubrovnik pomeni ne samo kulturno, turistično destináció, ampak tudi prav na kulturnem umetniškem področju lep prispevek.
0: Franz Obál művészettörténész a 21. Vinoárt művésztelep alkotásait így értékelte.
1: Opazom, da večina likovnih del pravzaprav predstavlja podobo pokrajine. Ampak ta pokrajina je v vseh teh delih, ki jih je 10, različna.
2: A képzőművészeti alkotások nagy része a tájat tükrözi, de ez a táj mind a 10 alkotó művében máshogy jelenik meg. Már az első pillantásra feltűnik, hogy vannak alkotók, akik a táj szépen és pontosan kidolgozott részleteit helyezik előtérbe, hangsúlyt fektetve a fények és a régi borospincék hangulatára. Aztán egyes művészek inkább a modernebb vonalat képviselik, szélesebb sávon mozogva az élénk színű, gyors, ecsetmozdulatú, expresszionista festészettől kezdve az absztrakt konstrukciókig. Utóbbiaknál szinte csak a zöld szín dominál, mint a Pannon táj jelképe, amelyeket némi földi elemek díszítenek, ezzel nemesebbé téve a zöld környezetet. Aztán vannak festők, akik inkább az emberi figurának szenteltek figyelmet, de ez inkább kevésbé jellemző. Itt mindenképpen ki kell emelnem Igor Bánfit, aki évek óta az emberi létet és a fájdalmas elmúlást kutatja. Ezt a mulandóságot finoman és érzékien ábrázolja a földi színek alkalmazásával, miközben az egészet az ég és a föld közti térbe helyezi, ezzel is hangsúlyozva az emberi élet erejét és mulandóságát. Fontos kiemelni, hogy elismert művészekről beszélünk, akik azért jöttek el a Vinoárt művésztelepre, hogy az itteni tájtól megihletve tökéletesítsék már jól kialakított saját képzőművészeti kifejezés módjukat. Olyan dolgok motiválják őket, mint az itteni szőlőskertek, a kulturálisan vegyes térség, ahol érezhetők a szlovén és magyar nemzetiség hatásai, továbbá a különböző kultúrák keveredése. Aztán itt van még a kulturális örökség is. Mindezeket igyekeznek belevonni a művekbe, amelyek aztán maguk is a kulturális örökség részévé válnak. Ezek az alkotások a korszak kulturális emlékművei az örök idők számára.
1: Szóval ikonok délo, kívó, zapisano kot kulturna dediščina in kulturni spomeniki tega časa za vse večne časa.
0: Franz Obal külön figyelmet szentelt a dobronaki születésű festőművész Göntér Endre alkotásainak. A művészettörténész kiemelte, Göntér Endre lényegében oszlopos tagja a Vinoárt csapatának. Festészete főként a tájélmény és a személyes, belső átélés expresszív megfogalmazására épül. Műveiben a figurális és táji motívumok gyakran hangulati, érzelmi hangsúllyal jelennek meg, nem pusztán leíró módon. Ezzel is hangsúlyozva szülőföldje iránti szeretetét.
1: Ja, Endre Günther, ja praktično od prve kolonije. Kredomočin in organizatori ga vedno povabijo. Ezt lahko rečem, da spremlja njegovo delo vsega začetka, ker smo ista generacija.
2: Göntér Endre gyakorlatilag az első képzőművészeti kolónia óta jelen van a Vinoárt történetében, hiszen dobronaki származású, tehát hazai művész, akit mindig örömmel hívnak. A kezdetek óta követem a munkásságát, egy generáció vagyunk. Már az indulásától kezdve jellemző a munkásságára, hogy mélyen elmerül a motívumokban. Minden egyes dobronaki művésztelep alkalmával képes megújulni, mégpedig úgy, hogy tényleg átéli a tájat. Persze ehhez hozzájárul az is, hogy hazai alkotó, aki nagyon jól ismeri a környéket, és meg is éli azt. Nézzük csak az utóbbi évek motivumvilágát, amit a dobronaki szőlőskertek ihlettek, és a benne pusztító betegség az aranyszínű sárgaság. Endrét nem hagyta hidegen a kérdés. A táj iránti szeretete és érzékenysége ihlette abban, hogy műveiben is felhívja a figyelmet, hogy a betegségnek köszönhetően hogyan pusztul el lassan és fájdalmasan ez a csodálatos szőlőtermővidék. A festményeiből jól kivehető, hogy a gyönyörű zöld táj egyre inkább elveszíti erejét. Endrét, mint borászt és mint művészt is megérinti a téma, és festményei által hangot is ad neki. Műveiben tehát gyakran visszaköszön a szőlőskertek motívumvilága, de más témák is rendszeresen foglalkoztatják. Például a magyarok bejövetele a Kárpát-medencébe, a Pannon térség, az itt élő magyar közösség, Dobronak és környéke. Göntér Endre mindig talál valamilyen aktuális témát, amellyel képes a szélesebb nyilvánosság számára részletesen bemutatni szülőföldjét.
1: Kot na primer, govorim, ne, vedno najde neke aktualne motive, s katerimi res predstavi to svojo rodno Ukrajino širši javnosti.
0: Franz Obal kiemelt figyelmet szentelt Király Ferenc lendvai szobrászművésznek is, aki szintén oszlopos tagja a Vinoárt csapatának. Jelenleg a műfaj egyedüli képviselőjeként erősíti a művésztelep hírnevét. Munkásságát így méltatta Franz Obal.
1: Ferenc király, umetnik brez primere, umetničnosti dljivih let, 90 let je dopolnil. Je še vedno živ, aktualen, živ.
2: Király Ferenc utánozhatatlan művész. Tiszteletre méltó 90 éves kora ellenére is aktív, élénk és időszerű alkotó. Fizikailag és szellemileg is friss, töretlenül farag, formál és tervez. Szobrai most is aktuálisak, és továbbra is kiemelkedő teljesítményt jelentenek a posztmodernista alkotásban. Király Ferenc munkái továbbra is hűek az organikus vonásokhoz, amelyek teli vannak lágy formákkal és erotikus töltettel. A női test formái mellett Ferenc továbbra is hű a természethez, legyen szó lelki, emberi vagy állati motívumokról. Király Ferenc mindezen motívumokat ötvözi munkásságában. Műveiben ezeket a motívumokat alakítja szoborrá, amelyek gömböided íveivel és formáival az élet örökké valóságát sugallják.
1: Király Ferenc združuje v svojih delih, v svojih metamorfózach, preoblikovanjih tih duhovnih sfer v samo svoje kiparske stvarite, ki svojimi oblinami in okruglinami podarjajo to svojo večnost življenja.
0: Mondta, a 21. Vinoárt nemzetközi művésztelepen készült alkotások kiállítása kapcsán Franz Obál művészettörténész. Az esemény házigazdája ezúttal is a Szersen házaspár által működtetett, az életminőségért és a kulturált alkoholfogyasztásért egyesület volt. A Dobronaki Györgyház pajtájában látható kiállítással hivatalosan is megkezdődött az idei művésztelep, amely immár 22. a sorban. A közreműködő művészek vasárnapig alkotnak a Dobronaki Dombok festői lankái között.

Ez volt a Kis Csillag és a Szeretni Valója, hát aki szereti a focit, az szerintem holnap BL döntőt néz. Aki pedig nagyon-nagyon szereti a focit, az Budapestre utazik, hiszen a 2026-os UEFA Bajnokok Ligája döntőjének Budapest ad otthont május 30-án, tehát holnap, és 18 órakor rendezik a budapesti Puskás arénában. A trófeáért pedig a Paris Saint-Germain és az Arsenal csap össze. Így nem csak a csapatok vannak most már Budapesten, hanem az érkező szurkolók, drukkerek is. A mérkőzés, ahogy mondtam, holnap 18 órakor kezdődik, de élőben a TV csatornák is közvetítik, és természetesen a mérkőzésre csak érvényes jeggyel rendelkezők juthatnak be, viszont akinek van érvényes jegye, az ingyen utazhat a BKK járatain, és hát emellé egyébként nagyon sok programot szerveztek, ugyanis a döntőt egy 4 napos eseménysorozat kíséri. Május 28-a már a kezdő nap volt, de igazából mától indulnak be a programok. A Hősök terén látogatható fesztivál keretében itt ingyenes koncertek, családi programok, sztárjátékosok bemutatói láthatók, és lesz korábbi futballlegendák mérkőzése is a szurkolói zónában, így gyakorlatilag fél Európa Budapesten tartózkodik. Hát aki szereti a focit és BL döntőt szeretne nézni, az biztos, hogy valahol ott a helyszín közelében fog tartózkodni. Így a rendezvény miatt jelentős forgalomkorlátozások léptek már életbe Budapesten, és hát a rendőrség le is zárta a Puskás Aréna környékét, a belváros, a Budai Vár egyes részeit szintén. Ha budapesti utazást terveztek most a hétvégére, akkor ezzel, ha még nem kalkuláltak, akkor érdemes kalkulálni, nagyon sok minden meg fog változni a következő napokban, és már mától is. Közel 4000 rendőr biztosítja a BL budapesti döntőjét, a rendőrség mellett a reptér és a BKK is felkészült a Paris Saint-Germain és az Arsenal drukkerek fogadására. A Paris Saint-Germain, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17 000 jegyet vásároltak, ám információk szerint több 10 000 szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat szurkolóira. Hát sajnos jellemzőek a rendbontások. Éppen ezért a Hősök terén alakították ki a szurkolói zónát, a Champions Fesztivál rendezvényei mellett két külön szurkolói zóna van a két csapat rajongói számára, tehát külön választják őket. Az Arsenal drukkereknek a Városligetben, a napozó réten, a Paris Saint-Germain támogatók számára pedig a BTK sportparkban lesznek majd kialakítva zónák és ingyenes programok. Egyébként a Budapest Airport mától vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250 000 utassal számolnak, hihetetlen szám. A szokásos forgalom duplája lesz ebben a pár napban, és a szokásoshoz képest több száz autóbuszt állítottak forgalomba péntektől vasárnapig tartalékbuszokkal, illetve metrószerelvények gyakoribb járásával 2-3 percenként közlekednek, illetve a villamosok is sűrítve. Ráadásul a szurkolókat egyfajta útba igazító úgynevezett totem oszlopokat állítottak a város 30 pontján, valamennyi utas koordinátor szolgálatban lesz, és a legtöbb ugye beszéli az idegen nyelveket is. Hát azt közölték, hogy a rendőrség részéről, hogy fokozott ellenőrzésre lehet számítani Budapesten, mind a gépjármű forgalomban, mind a gyalogos forgalomban is, és bizony Budapest most a BL döntő miatt valószínű, hogy teljesen be is fog dugulni legalábbis a stadion környéke. Hát aki nem tud eljutni a helyszínre, az azt gondolom, hogy a TV képernyőjén keresztül fogja nézni, hiszen most a futballrajongók kíváncsian várják, hogy a BL döntőt ki fogja megnyerni, Paris Saint-Germain vagy Arsenal. A mérkőzés holnap 18 órakor kezdődik, és aztán, hogyha ez lecseng, akkor onnan már csak egy ugrás, ugye,
az idei VB, a labdarúgó világbajnokság, futball sztárok szerepelnek abban a videóklipben, amit a hivatalos himnuszhoz forgattak, úgyhogy ha valaki Shakira aktuális dalát megnézi, akkor feltűnik benne Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, vagy éppen Christian Pulisic is, de emellett nagyon sok mindent reflektorfénybe állítottak, mert a foci már nem csak magáról, a futballról szól, hanem többek között arról is, hogyha már egy VB-ről beszélünk, hogy hátrányos helyzetű árva gyerekeken segítsenek. Így aztán ennek a dalnak a teljes bevételét, illetve ha jól tudom, akkor Shakira a koncertjén megváltott jegyeknek az egy részét is jótékonysági célra ajánlja fel, és ezt a dalt, ami mindjárt jön, majd a futball VB döntőjének a félidei showjában fogják élőben elénekelni. Úgyhogy érkezzen, ha már fociról ennyit beszéltünk, akkor az idei VB hivatalos, most már biztosan hivatalos dala Shakirától és Burna Boytól, ez a Die Die.

Ez tehát az idei 2026-os foci VB hivatalos dala Shakirától és Burnaboytól, ez volt a Die Die, és ne feledjék, holnap meg BL döntő, Paris Saint-Germain, Arsenal és Budapesten tartják, holnap 18 órakor kezdődik az a találkozó. Mi pedig folytatjuk még egy kis zenével, 11 órakor pedig friss hírekkel.

0: Hidak. Ma 15 óra 5 perckor a Szovjet Televízió 1-es csatornáján. Néhány téma az adás tartalmából. A lendvai kétnyelvű középiskola végzős diákjai eltáncolták a francia négyest. A moravidéki kétnyelvű óvodák tavaszi találkozója Domonkosfán. Bajnok lett a másodosztályban a NAFTA 1903 labdarúgóklub U15-ös és U17-es csapata. 11. Hodos Pince gyalogtúra. Böröcz Nándor Neander kiállítása Lendván. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: Tizenegy órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. A Lendő koalíció pártjai Janez Jánsa vezetésével az új kormányalakítás utolsó szakaszába léptek. Minden koalíciós párt megerősítette miniszterjelöltjét. Az SDS 7 minisztériumot fog vezetni. Andrej Sircel veszi át a pénzügyminisztérium vezetését. A belügyi és közigazgatási miniszterjelöltje Franci Matoz ügyvéd. A külügy és európaügyi miniszter pedig Tone Kaiser volt amerikai nagykövet lesz. Borut Roncsevics veszi át az oktatási, tudományos és ifjúsági minisztérium vezetését. A gazdasági minisztérium korábbi államtitkára Polona Rifel környezetvédelmi és területrendezési miniszter lesz, míg Ignácia Friedel-Jarc ugyanezen minisztérium korábbi államtitkára kulturális miniszter lesz. A külhonban élő szlovénekért felelős tárca nélküli minisztérium élére Szuzana Lepšimenko jelölt. Az NSZ végrehajtó bizottsága 4 miniszterjelöltet erősített meg a leendő kormányban, akik a párt kvótájába esnek. A fókuszpárt szervei Monika Kirbis-Royce-t erősítették meg miniszterjelöltként. Május 29-től, azaz mától országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe Magyarországon, hívta fel a figyelmet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A rendelkezés értelmében tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében és még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A hatóság közlése szerint a kiszáradt aljnövényzet és avar miatt rendkívül gyorsan terjedhetnek a szabadtéri tüzek, amelyek jelentős része emberi gondtalanság következménye. A katasztrófavédelem ezért fokozott óvatosságra és a szabályok szigorú betartására figyelmeztet. Kiemelték, hogy tilos a tarló és szemétégetés, a kerti zöld hulladék égetése csak ott engedélyezett, ahol az önkormányzati rendelet lehetővé teszi. Grillezésnél mindig legyen kéznél oltásra alkalmas eszköz, és szeles időben különösen veszélyes a szabadtéri sütögetés. A cigaretta csikket pedig tilos eldobni útpatkán vagy vasúti töltés mellett. Horvátország egyik legnépszerűbb tengerparti városa, Rovinj, korlátozná az új apartmanok engedélyezését, mert a helyiek szerint a tömegturizmus már élhetetlenné teszi a várost. A tervezett intézkedés komoly fordulatot jelenthet az Adrián, ahol évek óta egyre nagyobb a feszültség a turisták és a helyi lakosok között. Rovinj azt tervezi, hogy 2 évre leállítja az új apartman engedélyek kiadását az óvárosban, ezzel próbálva megfékezni a tömegturizmust és az egyre súlyosabb lakhatási problémákat. Emil Nemcsevics polgármester szerint a város egyszerűen elérte a határait. Az elmúlt években az apartmanok száma robbanásszerűen nőtt, miközben a helyiek egyre nehezebben találnak megfizethető lakást, a nyári hónapokban pedig a közlekedés, a parkolás és az infrastruktúra is sok helyen összeomlik a turista tömeg alatt. Barcelona már korábban bejelentette, hogy 2028-ig teljesen leállítja az új turista lakások engedélyezését, és a lejáró licenceket sem hosszabbítja meg. Sport. Tim Geiser motocross versenyző a hétvégén szerepele a németországi világbajnokságon, ma dönti el a Yamaha, jelentette a japán csapat. Geiser ugyanis kisebb sérülést szenvedett az előző versenyen Franciaországban. Geiser 2223 pontjával a 4. helyen áll az összetettben.
3: Időjárás.
2: Ma túlnyomóan derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 29 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
2: A Moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyi-Petrauci körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a tengermelléki sztráda forgalma Unec és Lom között Ljubljana felé. Továbbá Razdörtoj és Posztojna között a főváros irányában, a Dolinszkói autópályán pedig Visnyagora és Iváncsnagorica között Obrezsje felé.

Jegyeket, bérleteket, ez volt a 4-es szízenekar slágere. Nálunk most 20 fok van, kellemes, odakint az idő, gyönyörű kék az ég, sehol egy felhő, de országosan ez a jellemző. Lent a tenger melléken, Portorosban van most a legmelegebb, ott 26 fokot mérnek ezekben a pillanatokban. És a hétvégén 28 fokos meleggel indul majd a következő két nap, tovább melegszik az időjárás holnaptól, ma is sok napsütésre számíthatunk, és csapadékra nem kell, mert hogy alapvetően száraz időt kapunk, délután általában 22-26 fokkal. A következő három napi időjárása elég mozgalmas képet mutat, hiszen amíg ma döntően napos időre lehet számítani, és 22-26 fokra, addig szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de sok napsütése van kilátás, kisebb csapadék előfordulhat szórt jelleggel, esőkkel délután, sőt a délután második felétől akár zivatarok is kipattanhatnak, több helyütt megélénkül a szél, holnap hajnalban 8-15 fokra számíthatunk, aztán napközben már 26-31 fok közé melegszik fel a levegő. Vasárnap pedig, bár alapvetően napos időt kapunk, erőteljesebb gomoly felhő képződése lehet számítani, és gyakoribb záporokra, zivatarokra, de marad a 26-31 fok a hétvége második napján is, úgyhogy az előrejelzések szerint nyárias meleg köszönt ránk, és ha hinni lehet a meteorológusoknak, akkor talán egy kis esőt is kapunk, amire egyébként égető szükség lenne. A folytatásban Kökény Attiláék jönnek, hamarosan pedig Horváth Dávid várja önöket a helyzetképpel.

0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Modern technológiával a kevesebb permetezés érdekében, avagy mennyire segítheti egy intelligens szőlőültetvény megfigyelő rendszer a muravidéki szőlős gazdák munkáját. Kobiljen ugyanis a Varga borászatnál már néhány éve alkalmazzák a VineSense elnevezésű rendszert, amely a betegségek mihamarabbi észlelésében segít. Műsorunkban a rendszer működéséről Varga Stefán Istvánnal beszélgetünk. Előtte azonban szólunk arról is, hogy milyen volt a muravidék gazdasági teljesítménye 2025-ben. Ha kíváncsiak a részletekre, akkor tartsanak velünk! A Szlovén Köztársaság közjogi nyilvántartási és szolgáltatási ügynökségének, vagyis az IPESZ-nek a tavalyi évre vonatkozó beszámolójából, valamint a Muravidéki Gazdasági Kamara hozzáfűzött kommentárjaiból az derül ki, hogy a tavalyi adatok stabil, fejlődésorientált és egyre hatékonyabb muravidéki gazdaságot mutatnak. 2025-ben a Muravidéken 1956 gazdasági társaság működött. Ezek együttes bevétele meghaladta a 4,4 milliárd eurót, ami közel 9%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A vállalatok 133 millió euró nettó tiszta nyereséget értek el, bár ez mintegy 17%-kal kevesebb a rekordnak számító 2024-es eredménynél. A visszaesés fő oka az emelkedő költségekben keresendő. Jelentősen nőttek a bérek, valamint az anyagi és szolgáltatási kiadások is. A jelentés szerint a Muravidék a 12 szlovén statisztikai régió között a negyedik helyen áll az egy alkalmazottra jutó bevétel alapján. Ez az érték meghaladta a 256 ezer eurót. Ugyanakkor a régió továbbra is elmarad az országos átlagtól az átlagbérek és az egy alkalmazottra jutó hozzáadott érték tekintetében. A gazdasági társaságokban dolgozott átlagos havi bruttó bére 2236 euró volt, ami közel 10%-kal alacsonyabb a szlovén átlagnál. Kedvező fejlemény viszont, hogy jelentősen csökkent azoknak a dolgozóknak a száma, akik olyan vállalatoknál dolgoznak, amelyek nem képesek kitermelni a béreket és az amortizációs költségeket. Még egy évvel korábban több mint 1700 ilyen munkavállalót tartottak nyilván, tavaly ez a szám már 140 alá csökkent. A gazdasági kamara ugyanakkor figyelmeztet arra is, hogy a régió gazdasági eredménye továbbra is nagy mértékben függ a nagyvállalatoktól. A teljes árbevétel és nyereség közel felét néhány nagy cég termeli meg, ezért a jövő egyik legfontosabb feladata a kis és középvállalkozások további erősítése lesz. Pozitív eredményeket értek el az egyéni vállalkozók is. A Muravidéken működő vállalkozók tavaly 25 millió euró nettó jövedelmet termeltek, ami 15%-os növekedést jelent. A legjobb eredményeket az építőiparban dolgozó vállalkozók érték el. A vállalkozóknál dolgozó munkavállalók átlagos havi bruttó bére 1652 euró volt, ami 584 euróval kevesebb, mint a Muravidéki Gazdasági Társaságok alkalmazottainak bére. A Muravidéki Gazdasági Kamara szerint a régió legfontosabb jövőbeni feladata továbbra is a magasabb hozzáadott értékű termelés, a termelékenység növelése, a munkaerő fejlesztése, valamint az innováció és az új technológiák támogatása lesz. A jelentés összegzése szerint a Muravidék gazdasága stabil, exportorientált és fejlődőképes alapokon áll. Ugyanakkor a következő években kulcsfontosságú lesz a versenyképesség további erősítése. A modern szőlőtermesztés egyre összetettebbé válik. A változó időjárási minták, a betegségek fokozódó kockázata és az állandó szőlőminőség iránti igény miatt a borászoknak gyorsabb és pontosabb döntéseket kell hozniuk. Ebben nyújt segítséget a VineSense rendszer, amelynek szenzorai néhány éve már a Kobiljai hegyen, a Varga borászatnál segítik a gazdák munkáját. A rendszer működéséről Varga Stefán Istvánnal beszélgettünk.
1: 2024, körülbelül a január táján Toplak Rudolf, a Göntérházi kétnyelvű általános iskola könyvtárosa azzal a hírrel jött hozzám, hogy talált az interneten egy nagyon érdekes applikációt, és pedig egy időjárási mérő állomást, amely összegyűjti az adatokat, és aztán a szülős gazdáknak a telefonra, tehát elküldi, amivel aztán a szülős gazdák valamiképpen meg tudják állapítani, hogy mikor kezdődik a primáris ugye, betegségek, 5 különböző szőlő betegségeknél. Hát én rögtön elmentem az internetre, megkerestem ezt a Vinesensis nevezető applikációt, és megtaláltam Szerbiában, ugye, és pedig Becsében az Outfield Technology cég, tehát a szerbek készítették ezt az applikációt, és egy nagyon érdekes applikáció, mivel hogy Európában, meg a világon is, de hát mondjuk, hogyha Európát veszem, nagyon sok ilyen időjárási mérőállomás működik, de a legtöbbjük az a mezőgazdasági területet szolgálja, ez pedig direkt csak a szőlőszetre van koncentrálva. Itt aztán akkor felvettem a kapcsolatot Vukasin Pejovicsal, aki ennek a vezetője cégenek, és kértünk előszámlát. Hát itt eléggé magas volt az előszámla, 4000 eurós investícióról beszélünk. Ekkor lettem én a Kebelei Borászati Egyletnek az elnöke, és akkor még rákérdeztem a községnél, tehát a Kebelei Község polgármesternél, mennyiben tudja támogatni ezt a projektet. Úgyhogy sikerült nekünk ezt megvásárolni, és pedig úgy, hogy lényegében ez az egész Vinesensis időjárási mérőállomás a Kebelei Borászati Egylet, vagyis lényegében a Kebelei Község tulajdona lett. Utána az a kérdés, hogy mit fogunk kezdeni ezekkel az adatokkal. Vagy elkezdjük ezt valahogyan manipulálni, a szülős gazdákat hülyíteni, ugye olyan üres permetszerrel néhány kört csinálni a szőlőben, és így tovább, vagy pedig, hát én még úgy szeretem, hogy mégiscsak mint szakember, hogy valamiképpen irányítsuk ezeket, még hát a mai világban ez a szőlészet egy nagyon nehéz korszakot él, hogy valamiképpen a fiatalokat irányítsuk abba az irányba, hogy még mindig érdemes ezt csinálni, meg kell, mert különben az erdő el fogja tényleg lepni ezeket a szép kis lendvai vagy muravidéki dombokat.
0: És lényegében most kicsit térjünk át magára az időjárási állomásra. Hol van ez felállítva, illetve milyen adatokat mér ez az állomás?
1: Azt el kell mondani, hogy a Kebelei Borászati Egylet az egyetlen egyelőre Szlovéniában, mint egyesület, akinek ilyen mérő, tehát ez a Vinesensis mérőállomása van, ezért valamilyen nagyon sok tapasztalatunk nem volt, hogy hány szenzort is kellene megvásárolni. Mi nekirugaszkodtunk, és azt mondtuk, hogy mondjuk egy 3 szenzort vásárolunk meg. Ma, ha megvásárolnánk, én azt mondanám, hogy egy untig elég. 3 szenzort a Kebelin állítottuk föl, és ezeket az adatokat, amelyek a szőlőben történnek, küldi Becsébe, hogy mondjam, és aztán később ez nekünk jön a telefonokra. A telefonon ez ugye le lehet olvasni, egyelőre mi 2024-ben szerb, angol, horvát és spanyol nyelven történt, de én azért vállaltam a fordítást, úgyhogy ez most ma már szlovén és magyar nyelven is le lehet olvasni, úgy az adatokat. Fontos, hogy anyanyelven tudjuk leolvasni a betegségeket, és különösen azokat az üzeneteket, amelyeket ugye kapunk, hogy milyen irányba kell a szőlős gazdáknak dolgozniuk.
0: És melyek azok az adatok, amik lényegében ebben az applikációban akkor megtalálhatók?
1: Tehát az első ilyen fejezet a betegségek és a védelem. Itt mondjuk az első applikációban felsorolja, hogy a peronospora, a lisztharmat, a fekete rothadás, a szürkepenyész és a levél száradási betegségekre mutatja az adatokat. Ebben az évben pedig még egy applikációt kaptunk hozzá, és pedig a szőlőmójról. Aztán az aktuális adatok, ami azt jelenti, hogy nem kell a szülős gazdának elmenni a szőlőbe, néhány kilométerre mondjuk például, hanem csak kinyitja a telefont és megnézi például a hőmérséklet ma, most ebben a pillanatban 25 fok, páratartalom 50%, csapadék az utolsó 24 órában 0 mm, a 7 napon belül például 1 mm, és ami mondjuk nagyon érdekes és nagyon fontos, hogy január 1-től, tehát ebben az évben eddig még csak 169 mm csapadék esett. Ugyanúgy mondjuk, ami a permetezést illeti fontos, hogy például látjuk, hogy milyen a szél erőssége vagy a sebessége, és ami a szőlősgazdáknak még fontos, a BBCH, vagyis a fenofázis jelenleg 56-57, vagyis mit jelent az, hogy 60-61-nél kezdődik a virágzás. A következő fejezet az az előrejelzés, 9 napra előrejelez, úgy, ami azt jelenti a csapadékot, a maximális, minimális hőmérsékletet, aztán, ami még fontos, az pedig a betegségek. Tehát ezek a betegségek, amelyeket felsoroltam, ez a 6 betegségre, és pedig 0-tól 100-ig, és ha most jelenleg megnézem, azt jelmutatja, hogy 0-0-0 egészen hétfőig, június 1-én, amikor 56%-os lesz a peronospora, vagyis 65%-os a lisztharmat fertőzési nyomás, amikor következek én, hogy elkészítsem ezeket az adatokat, vagyis hogy figyelmeztessem a szőlősgazdákat, hogy igenis június 1-ig mindenképpen ez a két betegség ellen el kell végezni a permetezést. Lényegében figyelmeztetni kell a szőlősgazdákat, hogy ebben az időszakban igenis, hogy még jelent most ebben az évben az első primáris fertőzés. Nagyon fontos, tehát az lenne fontos, hogy pincétől hodosik, minél több szőlősgazda ebben az időszakban, tehát hétfőig megpermetezze a szőlőt. Mi a cél? Hát az a célunk, hogy minimálisan két permetezést spóroljunk meg. Minimálisan két permetezést spóroljunk meg évente. Másrészt,

0: Nagyon fontos szemlélet, ami ezt a programot illeti, ugyanis nekem az a vágyam, hogy Pincétől Hodosig, vagy legalább Buravidéki területén valahogyan egy ilyen közös program alapján készítsük el a permetezési naptárt, vagyis folyjon a permetezés. Miért fontos ez? Valamikor is gyűjtötték az emberek ugye a különböző adatokat, mint rózsát ültettek a szőlő végébe, vagy Magister Novák Muraszombatban kézileg gyűjtötte össze a napi hőmérsékletét, a csapadékot, és próbálta irányítani. De a mai, ahogy a klíma megváltozott, a maribori adatok, tehát a Mariborban kb. 1200-1500 mm csapadék esik, és hogyha kinyitjuk az internetet, akkor az első adatokat Mariborban tudjuk kapni, ami a permetezést illeti. Ha pedig megnézzük a, mint ugye tanár, földrajztanár, és kinyitjuk a 9-es földrajztankönyvet, ott pedig ugye szépen lehet látni, hogy Dobronak és Hodos területe Szlovénia legszárazabb területe, vagyis lényegében Lendvától Pincig, ami nálunk a csapadék mennyiség kb. 600-700 mm. Ezért a maribori adatok ugye nem relevánsak számunkra, sokkal fontosabb az, hogy mi itthon ezeket az adatokat összegyűjtsük, de nem elég, hogy vannak adatok, ezeket ugye valahogyan kellene kiküldeni a szőlősgazdáknak. Így mi már a tavalyi év folyamán szerződést kötöttünk a Csentei Borászati Egylettel és a Dobronaki Borászati Egylettel, és már küldtük ki ezeket az adatokat. Ebben az évben pedig sikerült még bővíteni ezt a programot, és ennek nagyon örülök, hogy a Lendvai Borászati Egylet, sőt még annak jobban örülök, hogy Fehér Marika, akit nagyon tisztelek és becsülök, egyben ő most a Lendvai Borászati Egylet elnöke, ők is csatlakoztak hozzánk, és hogy lényegében valamiképpen már a nagy célom felé kezdünk jutni, hogy a Buravidék legnagyobb részét már tudjuk ezekkel az adatokkal takarni. Úgyhogy ilyen apró lépésekkel próbálunk előre haladni, ami még talán a csúcs lenne ebben a projektben, és pedig az, hogy ez a három szenzor nem Kebelén lenne felállítva, hanem az egyik szenzor például vagy Völgyi faluba Pincén, a másik szenzor mondjuk Lendván, és ez a három szenzor, ugye ahogy kinyitod a telefonodat, látod, hogy milyen különbség van. Ugyan nem lesz nagy különbség, de mégis erre nagyon érzékenyek a szőlősgazdák, ezért is néhány borászati egylet nem tudta megvásárolni, tehát nem azért, mert nincs pénz, nem tudták megvásárolni ezt a digitális tehát programot, vagyis a szenzorokat, mert sok szőlősgazda azt szeretné, hogy a pont az ő szőlőjében legyen fölállítva a szenzor. Pedig úgy gondolom, hogy olyan apró az eltérés, ami mondjuk ezen a teret, hogy mondom, ez a három szenzor már nagyon fontos lenne, és hogy minél szélősebb körben ezek az adatok eljussanak a szőlősgazdákhoz.
1: Kedves hallgatóink, ennyivel készültünk mára. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm Bucsák Filip hangtechnikus kollégám segítségét. A mikrofonnál Horváth Dávidot hallották. Ha lemaradtak volna adásunkról, akkor annak ismétlését szombaton 19 óra után meghallgathatják, illetve megtalálják rádiónk honlapján is. További jó rádiózást kívánok! A viszonthallásra!

11 óra 40 perc van, Márája énekelt, és szinte hihetetlen, hogy milyen gyorsan végigszágódottunk ezen a mai reggelen, illetve délelőttön. Hát lassan már dél felé közelítünk, és tényleg nagyon gyorsan elteltek ezek az órák. Úgyhogy még visszajövök, de már csak egy elköszönés erejéig, de addig is zenélünk egy jót. Szabó Eszter érkezik, és itt lesz Burai Krisztián is, de többek között a Karma Pirin is hoz egy slágert. És ahogy említettem, hamarosan délben már hírösszefoglaló, és érkezik a délután is kolléga is, úgyhogy tartsanak velünk, hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót. Lendván most 22 fok van.

Kellemes 22 fok van most odakint, legalábbis itt lentben gyönyörűen süt a nap, de gondolom, hogy másutt is ugyanez a jellemző, hiszen mára ilyen csoda időt ígértek a meteorológusok. És szerencsére 100 évet nem kell várnunk a következő kerekholdig, hiszen idén már 6. alkalommal fog kikerekedni a hold. Ráadásul ebben a hónapban, májusban már ez lesz a második este, amikor teli hold ragyog ránk. Erre egy icipicit várni kell, mert hogy május 31-én rögtön a napnyugtát követően ismét teljes pompájában fog ragyogni majd az égi kísérőnk. Több mint 3/4 órával a meteorológiai tavasz utolsó napnyugtája után bukkan fel a délkeleti horizonton a hold, és mivel ekkor már kellően sötét lesz, így megfigyelhetjük az égi kísérőnk színváltásait is. Az esti éjszakai órákban egyébként kevésbé felhős és felhősebb tájak váltják majd egymást, így több tájegységről is jól láthatjuk a felkelő teli holdat, de nem mindenhol lesz szerencsénk megnézni a hónap utolsó holdkeltéjét, viszont ha türelemmel várunk, akkor a felhők közül megpillanthatjuk majd a kikerekedett égi kísérőnket. Na hát erre egy icipicit várni kell, a következő dalra viszont már nem. Rögtön érkezik, csak előtte megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, és kívánok önöknek további csodás pénteket, és egy tökéletesen megkomponált hétvégét. Az időjárás adja hozzá a nyárias jelleget és a magas hőmérsékleteket, úgyhogy vízparti felüdülést javaslok mindenkinek a hétvégére, vagy akár egy jó BL döntőt, mert az is holnap lesz, 18 órakor ugye Paris Saint-Germain, Arzenál. Mi pedig folytatjuk a délelőtöt még egy kicsi zenével, és megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Lebár Teodor volt a hangtechnikus, ő válogatta a zenéket is, nevében köszön el a műsorvezető Cseresnyi Tünde, és ajánlom figyelmükbe a következő 7 órát, élén pedig Kovács Sándorral, a délutáni műsorvezetővel. Szép napot, minden jót kívánok!

0: édes volt.
1: No, melyik lány ajka volt olyan édes?
2: Jaj, hát melyiké? A mézes palacsinta kapszán volt olyan mézédes.
1: Á, hát hol ettél palacsintát?
2: Mondtam már, hogy kapcán. A mézes napon. Jaj, meg azok az omlós mézes szárnyak csak úgy olvadtak a számban.
1: Na jó, te ezen a mézes napon csak ettél?
2: Dehogy! Úgy roptam a táncot, hogy majdnem elvásott a cipőm talpa. És az fix, hogy idén is fogok táncolni.
1: No csak, lesz zene is!
2: Mi az, hogy?
3: Csebilice, csebilice, száj majeste priatelice.
2: A Misteri húzza a talpalávalót. És még a gyerekekről is gondoskodnak, hogy én nyugodtan táncolhassak.
1: Tudod mit? Megmondom a páromnak, hogy idén mi is menjünk el kapcára. És elvisszük a gyerekeket is. Mikor is lesz a mézes nap?
2: Május 30-án, 16 órától.
1: Rendben. Találkozunk a harmadik

Ismét kaphatók a népszerű úszóbérletek a Lendvai termálfürdőbe. 8 medence, 5 csúszda és strandröplabda pálya várja a látogatókat egész nyáron. Havi, 3 havi, féléves és éves bérletek közül választhat. Május végéig 10% kedvezmény jár minden bérletre. További információ a +386 2 577 44 60-as telefonszámon, vagy a www.termekötőjenlendava.si oldalon. Lendvai termálfürdő. Élmény minden korosztálynak.

0: A Déli Krónika mikrofonjánál Kovács Sándor műsorvezetőt és Farics Zorész hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Lebár Teodor. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat. Ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
1: A leendő koalíció pártja az új kormányalakítás utolsó szakaszában léptek. Minden koalíciós párt megerősítette miniszterjelöltjét.
0: A nyugdíjasok ma kapják meg számlájukra májusi nyugdíjukat, amely egy rendkívüli kiigazítás miatt 1%-kal magasabb.
1: A FURSZ ma postázza a 2025-ös évre vonatkozó információs jövedelemadó számítások második csomagját.
0: Május 29-től, azaz mától országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe Magyarországon.
1: Horvátország egyik legnépszerűbb tengerparti városa, Rovinj, korlátozza az új apartmanok engedélyezését.
0: Következzenek az erről szóló részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában. A leendő koalíció pártjai Janez Janša vezetésével az új kormányalakítás utolsó szakaszába léptek. Minden koalíciós párt megerősítette miniszterjelöltjét. Az SDS 7 minisztériumot fog vezetni. Andrej Sircel veszi át a pénzügyminisztérium vezetését, a belügyi és közigazgatási miniszterjelöltje Franci Matos ügyvéd, a külügy és Európa ügyi miniszter pedig Tone Kaiser volt amerikai nagykövet lesz.
1: Borut Roncsevics veszi át az Oktatási, Tudományos és Ifjúsági Minisztérium élét. A Gazdasági Minisztérium korábbi államtitkára Plona Riffel környezetvédelmi és területrendezési miniszter lesz. Még Ignácia Fridel-Jarc, ugyanezen minisztérium korábbi államtitkára kulturális miniszter lesz. A külhonban élő szlovénekért felelős tárca nélküli minisztérium élére Szuzana Lepsimenko jelölt. Az NSZI végrehajtó bizottsága 4 miniszterjelöltet erősített meg a leendő kormányban, akik a párt kvótájába esnek. A Fókusz párt szervei Monika Kirbis-Royce-t erősítették meg miniszterjelöltként.
0: A nyugdíjasok ma kapták meg számlájukra májusi nyugdíjukat, amely egy rendkívüli kiigazítás miatt 1%-kal magasabb lesz a rendes februári kiigazításnál. Ugyanakkor március 1-től is megtörténik az elszámolás. A jelenlegi 1000 eurós nyugdíj például májusra 10 euróval lesz magasabb, és 1010 eurót tesz ki.
1: A nyugdíjas rendes kiigazítása februárban 4,2%-ot tett ki, de a Nyugdíjas Rokkantbiztosítási Intézet tanácsa rendkívüli kiigazítás mellett döntött. Az átlagbér növekedése 2025-ben több mint 20%-kal volt alacsonyabb az őszi előrejelzésnél. A mai nyugdíj átalakulásokat először az azonnali fizetési rendszerben hajtják végre, jelentette be a Szlovén Bank, amely bankokkal és takarékpénztárakkal, valamint a Bankard vállalattal közösen fokozatosan vezeti be a rendszert. Bár a kockázat alacsony, figyelmeztettek, hogy egyes esetekben a pénzeszközök valamivel később, de még a mai napon a számlákon lehetnek.
0: A FURSZ ma postázza a 2025-ös évre vonatkozó információs jövedelemadó kiszámítások második csomagját. Az első csomagot valamivel több mint 990 ezer adófizetőnek küldték ki március végén, és azok, akik tavaly túl sok jövedelemadót fizettek az államnak, már megkapták visszatérítésüket. Azoknak, akiknek pótlólagos befizetésük van, még van néhány napjuk erre.
1: Az első csomag általában főként azokat az adófizetőket érinti, akik nem igényelnek eltartott családtag utáni kedvezményt, nem szereznek jövedelmet tevékenységből, vagy nincs kataszteri jövedelmük. A második csomag az összes többit tartalmazza. Idén az első csomagban összesen 43 millió euró pótlólagos befizetés folyt az állam kasszába, 100 millió euró pedig visszatérítés volt. A fennmaradó 456 ezer adófizetőnek sem visszatérítése, sem pótlólagos jövedelemadó bevisszatérítése nem volt.
0: Mark Rutte NATO főtitkár levélben manipulációra hívta fel Robert Golob megbízott miniszterelnök figyelmét. Rutte becslése szerint Szlovénia tényleges alapvető védelmi kiadásai jóval alacsonyabbak, mint a kormány által a GDP 2%-ára vonatkozóan bejelentett érték.
1: Megjegyezte azt is, hogy munkatársai becslései szerint a kiadások növekedését olyan projektek bevonásával érték el, amelyek nem tartoznak az alapvető védelmi kiadások elfogadott meghatározása alá. Ha ezeket kizárjuk, Rutte szerint Szlovénia tavaly a GDP mintegy 1,6%-át különített el alapvető védelmi kiadásokra, amely körülbelül 300 millió euróval kevesebb. A kormányfő hivatala biztosította, hogy a kormánya valaha volt legmagasabb összegű forrás különített el védelemre, és ennek köszönhetően Szlovénia teljesítette régóta fennáll a kötelezettség vállalását, miszerint a GDP 2%-át védelemre fordítja.
0: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. Május 29-től, azaz mától országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe Magyarországon, hívta fel a figyelmet a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. A rendelkezés értelmében tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, és még a kijelölt tűzrakó helyeken is.
1: A hatóság közlése szerint a kiszáradt alnövényzet és avar miatt rendkívül gyorsan terjedhetnek a szabadtéri tüzek, amelyek jelentős része emberi gondatlanság következménye. A katasztrófa védelem ezért fokozott óvatosságra és a szabályok szigorú betartására figyelmeztet. Kiemelték, hogy tilos a tarló és szemétégetés. A kerti zöld hulladék égetése csak ott engedélyezett, ahol azt önkormányzati rendelet lehetővé teszi. Grillezésnél mindig legyen kéznél oltásra alkalmas eszköz, szeles időben különösen veszélyes a szabadtéri sütögetés, a cigarettacsikket pedig tilos eldobni útpatkán vagy vasúti töltés mellett.
0: Horvátország egyik legnépszerűbb tengerparti városa, Rovinj, korlátozná az új apartmanok engedélyezését, mert a helyiek szerint a tömegturizmus már élhetetlenné teszi a várost. A tervezett intézkedés komoly fordulatot jelenthet az Adrián, ahol évek óta egyre nagyobb a feszültség a turisták és a helyi lakosok között.
1: Rovinj azt tervezi, hogy 2 évre leállítja az új apartman engedélyek kiadását az óvárosban, ezzel próbálva megfékezni a tömegturizmust és az egyre súlyosabb lakhatási problémákat. Emil Nimcsevics polgármester szerint a város egyszerűen elérte a határait. Az elmúlt években az apartmanok száma robbanásszerűen nőtt, miközben a helyiek egyre nehezebben találnak megfizethető lakást, a nyári hónapokban pedig a közlekedés, a parkolás és az infrastruktúra is sokján összeomlik a turista tömeg alatt. Barcelona már korábban bejelentette, hogy 2028-ig teljesen leállítja az új turista lakások engedélyezését, és a lejáró licenceket sem hosszabbítja meg.
0: Kína kedvező ajánlatot tett egy moduláris nukleáris reaktor építésére Szerbiában. Alekszandar Vučić szerb elnök közölte, hogy a kínai partnerek kedvező áru és rövid határidővel megvalósítható moduláris nukleáris reaktor építését ajánlották fel országának.
1: Elmondása szerint a kontraktusnak a képzés és szakmai támogatást is tartalmazza, az állam pedig minden rendelkezésre álló lehetőséget mérlegelni fog, írta a Vajdaságban. Vučić hangsúlyozta, hogy Szerbia továbbra is tárgyal a francia EDF-fel, valamint orosz és más ázsiai partnerekkel is az energetikai együttműködésről. Kiemelte továbbá, hogy a kínai gázturbinák különösen fontosak lehetnek a tervezett szerb-azerbajdzsáni gázerőmű projekt szempontjából. A szerb elnök szerint 2 vagy több szövetséges akár együtt is működhet az első szerb atomerőmű építésében, de arról is lehet szó, hogy a szerbiai atomipar különböző szegmenseibe más-más külföldi vállalatok kapnának nagyobb szerepet.
2: Sport.
0: Ljubljanában játszik barátságos mérkőzést Szlovénia és Horvátország női röplabda csapata. A felkészülési mérkőzés 15 órakor veszi kezdetét. A Koper és a Ljubljana szlován csapata lett a két elődöntős a szlovén vízilabda kupában. Tegnap a Bonifica medencében a Koper 18-17-re verte a Krányi Triglau együttesét, míg a Ljubljana szlován első és második csapatának játékát nehézségek miatt a kettes alakulat feladta, így a szlován első együttese jutott tovább.
3: Időjárás.
1: Délután is túlnyomóan derült időre kell számítani, a hőmérséklet csúcsértéke 26 és 29 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
1: Moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyi Petróci körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét a rendőrök. Távlapra tartok figyelmébe. Meghibásodott jármű miatt takarozik a Gorenszkai pálya forgalma a Vodice leágazáson a főváros irányában, a Dolenszkai pályán Visnyagora és Iváncsnagorica között Obrezsje felé.
0: Déli krónikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszöntve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk Önöktől Lebár Teodor délelőtti hangtechnikus és Farics Dorisz hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást, Kovács Sándor műsorvezető és Torma Robi délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép a napjuk, a viszonthallásra!
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Időjárás.
1: Tizenhárom óra van, péntek, május 29-e, ez a Muravidéki Magyar Rádió, ahol ugye jönnek az információk, és hát nézzük is, hogy akkor milyen lesz az időjárásunk. Na egyébként Muravidéke ma derült napsütésre lehet számítani, a csúcshőmérséklet nagyjából ilyen 25 fok körül alakul majd. Holnap pedig lesz majd némi kis felhő, de akkor is majd a napsütése lesz a főszerep. Na de nézzük akkor részletesen és először is az egész országra. Hát a délután túlnyomóan derült napos időjárás lesz országszerte. A hőmérséklet 22 és 25 fok közt alakul, tenger melléken 29 fok is lehetséges. Holnap a kezdetben derült időnk lesz, no aztán akkor a délutáni órákban fátyol, illetve gomoly felhőzet jelenhet meg az égbolton. A reggeli hőmérséklet 7 és 13 fok közt alakul. A nap folyamán 26 és 31 fok közt lesz már a csúcsérték, tehát melegszik majd. Vasárnap is a kezdetben még többnyire derült napos időjárásra lehet számítani. Aztán a nap folyamán majd megnövekszik a gomoly felhőzet, és délután elsősorban az ország középső részén csapadékok is előfordulhatnak, de akár záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hétfőn úgy néz ki, hogy változó időjárásunk lesz, és csapadékokra is lehet majd számítani, záporokra, zivatarokra is, és ismételten valamivel majd hűvösebb lesz. Egyébként holnap hajnalban Muravidéken 12 fokra számíthatunk, délután 26-27 fok körül lesz majd a csúcsérték, és többnyire azért napsütésre lehet majd számítani, viszont gomoly, illetve fátyol felhők akkor majd zavarhatják helyenként a napsütést. Na nézzük a hőmérsékleteket. Krány 25 fokos, Triglav-Kedericán 10 fokot mutatnak a hőmérők, Ljubljanában 24 fokot mérnek, Maribor 23 fokos, Muraszombat is 23 fokos, Ptuj úgy szintén. Celében 24 fokot mérnek, Koper 26 fokos, Goricskon 20 fok van, Lendván 23 fokot mérünk, Portoros pedig 27 fokos. Magyarországon ma derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz időre van kilátás, de az észak-keleti-keleti megyékben gomoly felhők is képződhetnek. Az északnyugat-északi szél helyenként megélénkül, kiemelten Szabolcs megye térségében erős lökések is kísérhetik. Délutára 22-27 fok közé melegszik fel a levegő. Késő este általában 12 és 21 fok közötti értékekre lehet majd számítani. Zalavár megye, fátyol felhős lesz a délután, 26 fokra lehet számítani, Vasvár megyére pedig derült égbolt és 26 fokról szól az előrejelzés. Szombaton, vagyis holnap. Délelőtt átmenetileg tovább növekszik, majd a déli óráktól észak felől csökken a felhőzet. Ugyanakkor észak-keleten sok maradhat a felhő. Délelőtt még csak elvétve csepeghet az eső, majd délutántól észak-nyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, átmenetileg megerősödő, akár viharossá is fokozódó szél kíséretében. Az olykor élénk észak-nyugati szél a Dunántúlon a zivataroktól függetlenül is megerősödhet. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 31 fok között várható, de felhősebb északkeleti tájakon csak 21-25 fok valószínű. Holnap hajnalban Zala és Vasvár megye fölött is fátyol felhős lesz az égbolt, Zalára 11, Vasvár megyére 10 fok várható. Na aztán akkor délután mindkét vármegyére 30 fokot jósolnak, kisé felhős lesz az égbolt, azonban mindkét vármegyében zápor, illetve zivatar kialakulhat. Vasárnap a csapadékgócok reggelre lecsengenek, napközben az alapvetően sok napsütés mellett fátyol felhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződésre lehet számítani. Záporok, zivatarok elsősorban a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. Hétfőn erőteljes felhőképződésre lehet számítani, több helyen valószínű zápor, illetve zivatar, és Magyarországon is csökkenni fognak a hőmérsékletek. Hétfőn már csak 20-21-22 fok körül lehet számítani, ami ugye a hőmérsékleteket illeti. Mi pedig nézzük a jelenlegi hőmérsékleteket. Békéscsabán 21 fok van, Budapest 22 fokos, Debrecen 21, Győr 22, Pécs 21, Sármellék, Siófok, Szeged, Szolnok 22, Szombathely 23, Lenti 23, Keszthely 23. És akkor vessünk még egy pillantást az utakra.
2: Közlekedési hírek.
1: Moravidéken nagyon fennakadásokról szerencsére nincs hír, a rendőrség pedig Gornyi Petrócin, vagyis Gorlicskó környékén ugye ma gyakrabban méri majd az autók sebességét. Na viszont felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lendvai felhajtóág a moravidéki autópályán ugye zárva van, tehát vagy Pincénél, vagy pedig Hosszúfalonál kell felmenni, Muraszombat, illetve Maribor irányában, illetve Lendva község is megkezdi az önkormányzati út felújítását a Spár körforgalom és a Lucka-Pravice tér körforgalom közötti szakaszon, valamint a Kidrics utca egy részén. Munkálatok időpontja ugye most tartanak, május 28-29 előkészítő munkák folynak, aztán június 1-től július 6-áig, hétfőtől péntekig, 7-től 17 óráig lesznek majd az építési munkálatok, tehát erre akkor mindenképp számítani kell majd a következő napokban, következő hónapban. A távolabbra tartóknak pedig elmondhatjuk, hogy Ljubljana környékén is, illetve minden út, ami Ljubljana felé vezet, ismételten torlódásokkal büszkélkedhet, sőt a tenger melléki autópályán is akadozik a forgalom, méghozzá a Razdertói pihenő, tehát a Rabarkomandai pihenőnél Ljubljana irányában, ott nagyjából 13 perces késéssel kell számolni. Mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
2: Hidak ma 15 óra 5 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Néhány téma az adás tartalmából. A lendvai kétnyelvű középiskola végzős diákjai eltáncolták a francia 4-est. A moravidéki kétnyelvű óvodák tavaszi találkozója Domonkosfán. Bajnok lett a másodosztályban a NAFTA 1903 labdarúgóklub U15-ös és U17-es csapata. 11. Hodos Pince gyalogtúra. Böröcz Nándor Neander kiállítása Lendván. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!

13 óra 11 perc mindjárt a pontos idő, és Miller Zoltánt hallhattuk. Majka is jön, mert mindenki táncol. Ezt a dalt fogjuk tőle hallani. No, aztán akkor érkezik a mai aréna. Ajánljuk a figyelmükbe.

0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat az Arénában. Amadej Marosa és Josip Ivan Zorica, a NAFTA két játékosa is bekerült a szlovén labdarúgó másodosztály államcsapatába. A bajnok Brinjétől Nikola Jovicevic szerepel a legjobb 11-ben. A támadásban a liga gólkirálya Murat Bajraj, a beltinci csatára van ott. A kapuban a tábor hálójöre Denis Zeriali foglal helyet. A védelmet a Marin Magdic, Uros Korun, Vitos Trakl hármas alkotja. Mellettük még Marko Berkic, Josip Krznaric és Oliver Kregar szerepel az államcsapatban. Vieg Gábor, a NAFTA elnöke a helyszínen tekintette meg az osztályozó első mérkőzését a Primorje ellen. Rádiónknak csütörtökön elmondta, optimista, hogy vasárnap Lendván meg lesz a feljutás.
2: Meg voltam elégedve a csapattal, úgy láttam, hogy kiheverték azt a sokkot, amit a bajnoki cím elvesztése okozott, és nagyon jól helytáltunk, és egy pici szerencsével akár meg is nyerhettük volna a mérkőzést, de azt gondolom, hogy a döntetlen is egy nagy reményekre jogosító eredmény.
1: Tehát ön is optimistán tekint a vasárnapi mérkőzésre, a visszavágóra?
2: Abszolút úgy gondolom, hogy megoldható ez a feladat, úgyhogy meg tudjuk oldani, és fel fogunk jutni az első osztályba, nagyon bízom benne.
1: Tehát a cél mindenképpen az első osztály, tehát ez nem változott, meg lehet nyugtatni a szurkolókat, hogy a NAFTA-nak igenis a célja az első osztály.
2: Így igazoltunk, így dolgoztunk, ezért a célért dolgoztunk egész évben. Én nem is tudom, hogy kiben merülhet fel gondolati szinten is bármi más. Ez a világ legtermészetesebb dolga. Ha visszaemlékeznek rá, akár önök, akár a kedves hallgatók, én ezt a szezon előtt is kijelentettem, hogy ez a cél abszolút, és hát mindent ennek rendeltünk alá, és ezért dolgoztunk egész évben, úgyhogy hát sajnálom, hogy a bajnoki címet nem sikerült megszerezni, nagyon közel voltunk hozzá, de én remélem, hogy vasárnap feltesszük arra a bizonyos hírre a pontot, és hát fel tudunk kerülni az első osztályba.
1: És akkor a jövőre tekintve ön, mint elnök, tehát biztosíthatja a hallgatókkal, hogy marad a klubnál, tehát ha az első ligába sikerül feljutni, vagy ha netán mégse sikerülne, tehát a támogatás továbbra is meg lesz.
2: A jövő évre biztosított a keretünk, a költségkeretünk. Ugye hát mi egyesületi formában működünk, hogyha az egyesületnek a tagsága nem vált le, akkor természetesen maradok, hát nyilván. Továbbra is bizalmat szavaznak nekem, ahogy az elmúlt esztendőkben, akkor persze, természetes.
1: Az elnök hozzátette, több szempontból is fontos lenne, hogy a NAFTA feljusson az első osztályba.
2: A Szlovén Labdarúgó Szövetségtől kapott támogatás az első osztályban sokkal nagyobb. Más a presztízse az első osztálynak, tehát nem csak anyagilag, hanem erkölcsileg is mindenféleképpen létfontosságú lenne, hogy az első osztályban szerepeljünk. Mindenféleképpen, minden szempontból sokkal szerencsésebb lenne, ha az első osztályba tudnánk szerepelni. Ha nem sikerül, hát akkor jövőre újra megpróbáljuk megnyerni a bajnokságot. De az elsődleges cél az az NB1.
1: Ami a szakmai stáb munkáját és sorsát illeti, kérdésünkre ezt a választ kaptuk Vieg Gábor klubelnöktől a vasárnapi visszavágó előtt.
2: Előzetesen annyit tudok mondani, hogy maximálisan meg vagyok elégedve a szakmai munkával, jól dolgozik a stáb, végigvezettük a bajnokságot. Az, hogy az utolsó két forduló nem sikerül, abból szerintem nem szabad hirtelen következtetéseket levonni, mert ugye egy kapufáról kipattanó labdáról beszélünk. Nem szabad, hogy ez döntse el egy szakmai stáb munkáját. Akkor is le fogunk ülni, de én meg vagyok elégedve a szakmai stábbal.
1: Magyarországon áprilisban választások voltak. Kormányváltás történt. Ez mennyire befolyásolja a Lendvai NAFTA jövőjét? Kérdeztük az elnöktől.
2: Egyelőre még nincs információnk, hogy az új magyar kormány milyen sportpolitikát fog folytatni a külhoni magyarországi akadémiákkal, illetve egyesületekkel. Meg kell várnunk, hogy mi lesz az új koncepció, marad ez, vagy változás lesz, és ez ügyben akkor lehet nyilatkozni. Az mindenféleképpen szerencsés lenne, hogyha Lendváról, az anyaországból is nagyobb, vagy a lendvai támogatóktól is nagyobb támogatás lenne. Szükségszerű is, és nem csak a támogatók részéről, hanem az önkormányzat részéről is sokkal nagyobb támogatottságra lenne szükség. Hát ezen dolgozunk. Én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb támogatottsága kellene, hogy legyen az önkormányzat részéről a sportklubnak, mind anyagi, mind erkölcsi támogatottsága. Az utóbbi elmúlt években elfoglalt szerepéhez képest számomra meglepően szolid támogatást kapunk.
1: És ugye itt volt egy pályafelújítás, nemrég adták át a felújított lendvai sportparkot, ugye?
2: Igen, annak nagyon örülünk, hogy költöttek rá. Sajnáljuk, hogy én személy szerint sajnálom, hogy abban nem tudtam Magyarország legnagyobb sportpályaépítőjeként szerepet vállalni, de hát ez a város döntése volt.
1: Itt van a Lendvai Futballakadémia, amely nemrég ünnepelhetett egy szép sikert, hiszen a 15-ös és az U17-es csapat egy év szünet után feljutott az első osztályba. Az U19-nek a sorsa még nem dőlt el. Mennyire sikeresnek látja az akadémia működését?
2: Hát ez szerintem még nagyobb siker, mint ha a felnőtt csapatnak sikerül feljutni az első osztályba. Ez hatalmas munka, és köszönet érte a kollégáimnak.
1: Hogyan látja az elnök a Lendvai Futballakadémia jövőjét? Várhatók esetleg fejlesztések a létesítményt illetően?
2: Egyenlőre infrastruktúra fejlesztés, további fejlesztésekben nem gondolkozunk. Bár lett volna rá lehetőség, de sajnos az önrésztámogatást nem tudtuk összeszedni egy magyarországi támogatáshoz, ami egy 30% önrész igényelt volna. Azt sajnos nem tudtuk összeszedni, és ezért úgy döntöttünk, hogy hát ezt el kell, hogy engedjük, és egyenlőre infrastruktúrába további fejlesztés nem lesz. Szakmai munkán persze mindig lehet fejleszteni, itt is az utánpótlásba is kell egy picit racionalizálni, kicsit a költségek elosztását meg kell vizsgálnunk, hogy tudjuk még takarékosabban működtetni a klubot, de hát ezeken dolgozunk természetesen.
1: Mennyire van külön az akadémia finanszírozása a felnőtt csapattól?
2: Hát két teljesen elkülönül, gyakorlatilag a működési költségeket illetően. A pályahasználatban, mivel egy létesítményt használunk, ott vannak átfedések, de ez kölcsönösen segíti egymást.
1: Zárásként következzen egy optimista gondolat Vég Gábortól a felnőtt csapat vasárnapi mérkőzését illetően.
2: Én azt gondolom, azt remélem, hogy vasárnap este 7 órakor úgy tudunk büszkén emelt fővel lejönni, hogy újra első osztályú csapata van a Lendvának.
1: A finn, a kanadai, a norvég és a svájci válogatott jutott be a férfi jégkorong világbajnokság elődöntőjébe. A szombati elődöntő párosításai Svájc-Norvégia és Kanada-Finnország. A negyeddöntőben Finnország 4-1-re legyőzte Csehországot. Kanada 4-0-ra verte a címvédő Egyesült Államokat. Svájc 3-1-re múlta felül Svédországot, Norvégia pedig 2-0-ra nyert Lettország ellen. Az olasz teniszsztár és világelső Jannik Sinner búcsúzott a francia nyílt teniszbajnokság második fordulójában, miután a mérkőzésen teljesen elfáradt. Az idei második Grand Slam torna egyik fő esélyesét az argentin Juan Manuel Cerundolo 5 szettben győzte le. Cerundolo 2-szettes hátrányból 3 óra 36 perces csatában búcsúztatta a torna abszolút favoritját. A nőknél a fehér orosz első kiemelt Arina Sabalenka és a címvédő amerikai Coco Gauff is bejutott a harmadik fordulóba. A Dubai Basketball bejutott az ABA Liga döntőjébe, miután a regionális sorozat elődöntőjének harmadik mérkőzésén Zenicában 103-77-re legyőzte a Buducsnost együttesét. A fináléban a címvédő Partizán lesz a Dubai ellenfele. Viktor Wembanyama 28 pontot szerzett, a San Antonio pedig hazai pályán 118-91-re nyert, és ezzel kiharcolta a mindent eldöntő hetedik mérkőzést az NBA nyugati főcsoport döntőjében a címvédő Oklahoma City ellen. Az utolsó összecsapást vasárnap hajnalban Oklahoma City-ben rendezik. Shai Gilgeous-Alexander gyenge estét fogott ki, hiszen mindössze 15 pontot szerzett. Kedves hallgatók, ez volt a pénteki aréna. Adásunkkal hétfőn jelentkezünk ismét. Számítunk figyelmükre. A műsor szerkesztőjét Szabó Rudolfot hallották. A viszonthallásra!

Zárjuk ugye a Roland Garros is, és egy nagy kérdés a csütörtöki játéknapon az volt, hogy a végső győzelemre is favorit, ugye Jannik Sinner hogyan alkalmazkodik a francia fővárosban lassan egy hetet omboló elképesztő hőséghez, mert ugye köztudott, hogy az olasz klasszis valahogyan nem nagyon bírja a hőséget, illetve nehezen viseli, tavaly ugye Cincinnatiben rosszul is lett az időjárás miatt, vagyis hát ugye a nagy meleg miatt. Na hát most úgy alakult, hogy Jannik Sinner 6-3-6-2 5-1-re már vezetett Juan Manuel Serrano ellen, aztán a végén mégis kikapott, kiesett, és ezzel búcsúzott. Tehát megvan az első nagy meglepetés. Tehát a végén akkor Jannik Sinner, Juan Manuel Serrano 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. Vagyis a végére akkor már eléggé sima lett. Tehát Jannik Sinner búcsúzott. Nálunk pedig jönnek a virágok, vagyis a flowers. Itt van Miley Cyrus. Thank you.

13 óra 43 perc lesz mindjárt. A pontos idő péntek van, május 29-e, és a Zsida lesz mindjárt itt velünk. Na utána pedig akkor megismételjük a Friss című műsort, ha esetleg lemaradtak volna, itt lesz a lehetőség, hogy bepótolják. Vagy még egyszer meghallgassák.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal hoztam a francia producer és DJ David Guetta és az amerikai énekes dalszerző Teddy Swims, valamint az ausztrál énekesnő Townsend Eye közös slágerét. Ez egy fülbemászó elektronikus popdal, ami a Gun Gun Gun címet kapta. A dal népszerűségét jól mutatja, hogy több hivatalos verzió is készült ebből a dalból. A Gun Gun Gun egy szakítás utáni érzelmi elengedésről és a továbblépésről szól. A dalszöveg a magány, a hiányérzet és a végső beletörődés témáit járja körbe. A teljes hiányt fogalmazza meg, az eltűnést, a visszafordíthatatlan lezárást nyomatékosítja. A versszakok bemutatják, hogyan kísértenek a közös múlt emlékei és az el nem mondott szavak a mindennapokban. David Guetta pörgős, energikus alapja ellenpontozza a szomorú szöveget. A zene azt sugallja, hogy a fájdalmat a táncparketten, a bulizáson keresztül lehet elengedni. Úgyhogy érkezzen most ez az aktualitás David Guettától, Townsend Eye-tól és természetesen Teddy Swims-től, ez a Gun Gun Gun.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Na, ez volt akkor a Friss ismétlése, itt a Moravidéki Magyar Rádióban is egy kis zene még következik, majd 14 órakor jönnek a friss hírek, következő órában pedig többek közt ugye programokat is ajánlunk majd a figyelmükbe, úgyhogy maradjanak továbbra is az MMR-rel.

0: Hidak ma 15 óra 5 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Néhány téma az adás tartalmából. A lendvai kétnyelvű középiskola végzős diákjai eltáncolták a francia 4-est. A moravidéki kétnyelvű óvodák tavaszi találkozója Domonkosfán. Bajnok lett a másodosztályban a NAFTA 1903 labdarúgóklub U15-ös és U17-es csapata. 11. Hodos Pince gyalogtúra. Böröcz Nándor Neander kiállítása Lendván. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!
1: Breaking News. A rádiózás harmadik korszakában tartunk, mert hozzánk is megérkezett a digitális adatszórás. Itt a DAB korszak. Mostantól az MMR digitálisan is hallható. Hangoljon rá!
2: Ezt aztán nem gondoltam volna.
3: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
4: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Május 29-én pénteken első alkalommal utalták át a nyugdíjakat a jogosultaknak az azonnali kifizetési rendszeren keresztül. A pénz már a reggeli órákban lehívható volt a számlákról. A szlovén jegybank tájékoztatása szerint szeptember végén megszűnik az a rendszer, amelyen keresztül eddig a nyugdíjakat kifizették Szlovéniában. Az azonnali kifizetési szolgáltatáson keresztül fogadott összeg hétvégén és ünnepnapokon is azonnal rendelkezésre áll a címzettek számláján, erősítette meg ma a pénzintézet. A szlovén nyelvű írásbeli vizsgával ma megkezdődött a szlovéniai középiskolákban és más oktatási intézményekben a tavaszi vizsgai időszak fő része, az általános és a szakmai érettségi. Szombaton a diákok angol nyelvű írásbeli vizsgát tesznek, majd a következő napokban további vizsgákra kerül sor. A vizsgázókat július 8-án értesítik szakmai érettségiük, július 13-án pedig általános érettségiük eredményéről. Magyar Péter miniszterelnök ma Ursula von der Leyennel folytat megbeszélést Brüsszelben. A kormányfő a kora délutáni tárgyalás elején átadja az Európai Bizottság elnökének Magyarország hivatalos csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Magyar Péter a közösségi oldalán korábban arról írt, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon megkötik a politikai megállapodást a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forintos uniós támogatásról. Magyar Péter csütörtökön érkezett Brüsszelbe. A kétnapos látogatás első munkanapján megbeszélést tartott Mark Rutte, NATO főtitkárral, majd Barde Wever, belga miniszterelnökkel is találkozott. Az Euraktív értesülései szerint az Európai Bizottság június közepén terjeszti elő az első úgynevezett klaszter megnyitását Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási tárgyalásaiban. A javaslatot az általános ügyek tanácsának ülésén vitathatják meg, majd két nappal később az Európai Tanács vezetői hagyhatják jóvá. A csatlakozási tárgyalások több szakaszból állnak, amelyek különböző jogi és politikai területeket fednek le. Az első klaszter az EU demokratikus, gazdasági és intézményi alapelveit érinti, és bár ezt nyitják meg elsőként, rendszerint ezt zárják le utoljára is. Az ukrán EU-tagság pontos formájáról továbbra is vita zajlik Európában. Friedrich Merz német kancellár nemrég felvetette egy társult tagság lehetőségét teljes szavazati jog nélkül. Ezt azonban Kijev elutasította. Norvég részről pedig azt hangsúlyozták, hogy az európai gazdasági térséghez való csatlakozás sem jelentene ideális átmeneti megoldást Ukrajna számára. Gázavárosban palesztinok ezrei gyűltek össze csütörtökön annak a 10 embernek a temetési imájára, akik izraeli csapások következtében haltak meg szerdán. A halottak között 5 gyermek, egy idős ember és egy Hamas terrorista is volt. A Sifa kórház közlése szerint a csapásokban több mint 20 ember megsebesült.
5: Időjárás.
4: Délután is többnyire derült lesz az ég, a legmelegebb órákban 25-29 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Szombaton is többnyire napos idő várható és erősödik a nappali felmelegedés. Vasárnap változóan felhős időben lesz részünk, délután már helyi záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
3: Közlekedési hírek.
4: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Gornyi Petrovci körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.

Mások a nézzük néhány programot, amit tudunk állani a figyelmükbe. Először is kezdjük egy mai programmal, ez pedig egy májusfa döntés. Így írják tehát a meghívón. Ez május 29-én, tehát ma lesz 18 óra 30 perckor a Hodos Bajánsenye határátkelőnél, úgyhogy szeretettel várnak mindenkit. A Hodos Bajánsenye határátkelőre a májusfa kitáncolás lesz ma. Illetve szintén ugye a mai napra vonatkozik, tehát 17 óráig még lehet jelentkezni. Kerülj fel a listára, jótékonysági akció zajlik Lendván, és hát többek közt a Lendva Egyetemisták klubja, valamint a United Rejtje Ganasztropja és a Szlovén Vöröskereszt Lendvai területi szervezete szervezik ezt a jótékonysági akciót. A Mentés és Védelmi Központ Lendvában, tehát ott lehet jelentkezni 17 óráig, és hát ugye a szervezők arra szeretnék ösztönözni fiatalokat, sportolókat, diákokat, egyesületeket és munkai közösségeket, hogy csatlakozzanak a Szlovénia Donor nyilvántartáshoz, hiszen egy mindössze néhány perces regisztráció akár életet is menthet. Regisztráció gyors, egyszerű és fájdalommentes, egy adatlap kitöltéséből és szálnyálka hártya minta leadásából áll. Na, a donorlisten azokat várják, akik 18 és 40 év közöttiek, szlovén állampolgárok vagy rezidensek, és legalább 50 kg testsúllyal rendelkeznek. Ugye, aki szeretne segíteni, szeretne fönt lenni a listán, tényleg gyorsan megy, az 17 óráig akkor még jelentkezzen a Mentési és Védelmi Központban, Lendván. No, a holnapi napon pedig mindenkit szeretettel várnak Kapcára, ott ugyanis mézes napot szerveznek. 16 órától lesz, mert kultúrműsorral egy bekötött ünnepélyes megnyitó. Kaptár információs pont nyílt napja is lesz, gyermekfoglalkozások is lesznek, bohózatok, színjátszó csoportok előadásában, valamint a Gyertyánosi óvoda növendékeinek, az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola és a Gyertyánosi tagiskola tanulóinak rajzkiállítása is megnyílik majd. A Misteri Zenei Együttes pedig meglepetés vendég fellépéssel együtt majd gondoskodik a jó hangulatról. De mivel ugye mézes nap, ezért lesznek különböző mézes ajánlatok is, mézes bordák, szárnyak, mézes desszertek, sütemények, tehát minden, ami méz. Úgyhogy akkor ezt ajánljuk is a figyelmükbe. Most viszont következzen egy zene, jön Olá Gergő, utána pedig akkor jövünk is vissza.

És akkor megyünk is tovább programokkal a hétvégére, most sportprogramok. Vasárnap rendezik az osztályozó visszavágóját Lendván a NAFTA és a Primorje között. Az első mérkőzés Ajdov csinál, ugye szerdán 0-0-ra végződött. A vasárnapi visszavágó 17 órakor kezdődik a Lendvai Sportparkban. Na ezen a hétvégén zárul a Muravidéki Rabdarúgó Liga is. Az Olimpia Hosszúfalu pénteken 19 órakor, tehát ugye ma turnissen fejezi be az idényt. Május 31-én vasárnap 15 órakor a bajnok Odránci, az ezüstérmes Polala vendége lesz. Befejeződik a Muraszombati Körzeti Liga is. Hódos harcban van még a második helyért, vasárnap a bajnok Bálkovci otthonában lép pályára 15 órakor. Lendvai Körzeti Liga utolsó fordulójában szombaton 15 órakor a bajnok Kobilia a második helyzet Malui Bopalonia Gálka együttesét fogadja. Vasárnap két mérkőzéssel zárul a 21. forduló, a Naftőreg fiúk csapata délelőtt 10 órakor Kapcán a Nedelicát fogadja, a Dobronak pedig 15 órai kezdéssel a Granicsát látja vendégül. Háromnapos nemzetközi U12-es labdarúgó tornát rendeznek péntektől vasárnapig Lendván. A találkozók a Lendvai Futball Akadémián és az 1-es számú általános iskola műfüves pályáján lesznek. 16 csapat nevezett a lendvai tornára, köztük a Barca Akadémia Hungári, tehát a Barcelona hivatalos akadémiai Magyarországon, tovább a NAFTA, a Maribor, az Inter Bratislava, az Osziek, a Monoriese vagy a Mészői Foci Suli is. Úgyhogy akkor ezt is ajánljuk a figyelmükbe. Illetve még egy program, ami most lesz majd, illetve hát hétfőn, hogy pontosabbak legyünk. Gyertyánosi Hajnalművelődési Egyesület sok szeretettel meghív minden érdeklődött Tatjana Bogdán Szecsnik úti beszámolójára Lourdes és Nevers zarándokhelyekről, amelyre június 1-én hétfőn 19 órakor kerül sor a gyertyánosi falu otthonban. Na, aki pedig filmeket szeretne nézni, Magyar Mennyegző, filmvetítés a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én este 20 órától, tehát a Lendvai Színház és Hangversenyteremben vetítik a Magyar Mennyegző című romantikus zenés néptáncfilmet. A film a magyar népi hagyományok, kultúra és szerelem erejét mutatja be, látványos táncokkal és zenével, természetesen magyar néptánccal, ugye. Tehát Lendvai Színház és Hangversenyterem, június 4-e, 20 óra csütörtök, a belépés pedig ingyenes, a film szlovén feliratokkal lesz megtekinthető. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. Mi pedig Honey Beast-tel folytatjuk, majd jövünk még néhány programmal.

Na és akkor még egy-két program, így gyorsan megemlítve a jövő hétre. Szeretettel várnak mindenkit, méghozzá a Kardosestre. Június 5-én pénteken 19 órakor Dobronakon a Dobronoki Györgyház Pajdában. Fellépők a Beltenci Zeneiskola növendéke Andi Szobocsán tanár vezetésével, népzenei műhely fiatal zenészei Hunyadi Péter vezetésével, az új Muravidék Citera zenekar is ott lesz, és Marko Banda népzenei együttes. Úgyhogy Kardosest június 5-én pénteken 19 órakor Dobronakon a Dobronoki Györgyházban. Könyvbazár is lesz Radamosban, méghozzá június 5-én pénteken 14-től 19 óráig, a helyszín pedig a Radamosi Lehetőségek Háza előtt. Rossz idő esetén a Lehetőségek Háza csarnokában lesz majd. Lesz majd kétnyelvű meseóra kézműves foglalkozásokkal és 16 óra 30-tól 17 óráig. Tehát lehet nézegetni a könyveket és ingyen ugye hazavinni őket. Szeretettel várnak majd mindenkit a 10. gasztronómiai délutára is, ez akkor ugye Zsitkócban lesz, a Zsitkóci falu otthonnál. Június 6-án a kezdés pedig akkor 13 órától. Az ízek, amelyek összekötnek, ahogy írják a szervezők. És még egy futást, amit tudunk ajánlani a figyelmükbe. Határon át egyébként így írják, ugye a run van itt kiemelve, ami ugye angolul annyit tesz, hogy futás, ilyen kis szójáték. Határon át, tehát mesés, hetés. Június 13-án szombaton 14 órától erdős-mezős gyönyörű tájon lehet futni. Két ország, egy futás, egy élmény. Helyszín Bödeháza, vagyis onnan lesz a rajt, és lesz gyermektáv, 200 méter és 400 méter, felnőtteknek pedig 7, 14 és 21 kilométer. Úgyhogy akkor ezt is eljük a figyelmükbe. Most meg zenével folytatjuk, 14 óra 28 perc a pontos idő.

Egyébként Budapest ugye ezen a hétvégén mindenképp a Bajnokok Ligája lázban fog égni, és már ég is. Egyébként pedig ugye ott lesz a döntő, az Arsenal csapata már megérkezett, a Paris Saint-Germain is útnak indult, ők is hamarosan akkor érkezni fognak, és hát a kupa is már megérkezett, ugyanis a Hősök terén vasárnap délutánig lesz látogatható a BL döntő kapcsán kialakított szurkolói zóna, amelynek megnyitően a 2007-es BL győztes Cafu mellett Juhász Roland és Karácsony Gergely is megszólalt. Cafu hozta tehát a serleget, azt ott akkor meg lehet tekinteni, holnap pedig akkor átköltözik majd ugye a Puskás Arénába, ahol a győztes csapat átfeheti. A Paris Saint-Germain ugye az egyik lehetőség, a másik pedig az Arsenal csapata. Egyébként pedig, ha az Arsenal nyerné meg a Bajnokok Ligáját, akkor csatlakozhat olyan csapatok közé, akik már megnyerték úgy a Bajnokok Ligáját, hogy veretlenek, vagyis hogy nem veszítettek mérkőzést. Ez egyébként akkor egy kis történelem. 64-ben sikerült először az Inter Milano csapatának, majd 72-ben, illetve 95-ben is az Ajax Amsterdamnak. 79-ben a Nottingham Forest csinálta ezt meg. A Liverpool 81-ben és 84-ben. Az AC Milan 89-ben és 94-ben. A Cervén az Zvezdának is ez sikerült 91-ben. Az Olympique Marseille-nek 93-ban. Manchester United 99-ben és 2008-ban. Barcelona 2006-ban. A Bayern 2020-ban. A Manchester City 2023-ban, illetve a Real Madrid 2024-ben, tehát úgy, hogy veretlenül szerezték meg a Bajnokok Ligáját, és hát az Arsenal akkor csatlakozhat hozzájuk, persze, ha megnyerik a mérkőzést. Mi pedig folytassuk egy kis zenével, méghozzá Erdőben nem járt el című dal jön, meg itt lesz a Valami Nagy Szerelem is.

Na, hamarosan pedig akkor a terápiáról várja majd önöket itt a Moravidéki Magyar Rádióban 15 órakor, ma ugye három témával. Szólunk arról, hogy a Moravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség szervezésében ma konzultációt tartottak a kétnyelvűség gyakorlati megvalósításáról a Moravidék nemzetiségileg vegyesen lakott területén. Na egyébként az egyeztetésre az öt nemzetiségileg vegyesen lakott község polgármestere, a községi nemzetiségi közösségek képviselői, a nemzetiségi hivatal, Magyar Nemzetiségi Országgyűlési Képviselő és a Nemzetiségi Kutatóintézet kapott meghívást. A részletek pedig akkor jönnek majd a terepjáróban. Ahol eláruljuk, hogy mi mindenről volt szó. Pontosabban majd Fehér Ilona. Horváth Dávid pedig arról szól majd, hogy a Sánovci község idén is lehetőséget biztosít arra, hogy a lakosok közvetlenül részt vegyenek községük fejlesztésében a participatív költségvetés keretében. Ugye saját ötleteket jelent javasolni, kisebb fejlesztésekre, beruházásokra vagy közösségi projektekre, és akkor ezek ugye majd szavazásra kerülnek, és ami a legtöbb szavazatot kapja, akkor azt meg is valósítják. Na erről majd akkor hallhatnak részleteket. Illetve szólunk majd arról is, hogy ma zajlik Lendván és Muraszombatban a kerülj fel a listára őssejt donor nyilvántartás bővítését szorgalmazó akció. Ugye már említettük, 17 óráig még lehet menni a védelmi és mentési központba itt Lendván is, a részletek pedig jönnek majd a terepjáróban. Úgyhogy 10 perc múlva, tehát 15 órakor a terepjáró, számítunk a figyelmükre.

ismét kaphatók a népszerű úszóbérletek a Lendvai termálfürdőbe. 8 medence, 5 csúszda és strandröplabdapálya várja a látogatókat egész nyáron. Havi, háromhavi, féléves és éves bérletek közül választhat. Május végéig 10% kedvezmény jár minden bérletre. További információ a plusz 386-2-577-44-60-as telefonszámon, vagy a www.termekkötőjellendava.si oldalon. Lendvai termálfürdő. Élmény minden korosztálynak.

0: Május 29-e van péntek, ez pedig a Muravidéki Magyar Rádió, ahol pedig következik a terepjáró. Benne pedig három téma várja önöket, úgyhogy mi is várjuk önöket és számítunk a figyelmükre. Már is kezdtünk. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség szervezésében ma a konzultációt tartottak a kétnyelvűség gyakorlati megvalósításáról a Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott területén. Az ötletnek a tenger melléken, a négy nemzetiségileg vegyesen lakott községben elfogadott egységes, az olasz nyelv használatára vonatkozó szabályrendelet adott alapot. Az egyeztetésre az öt nemzetiségileg vegyesen lakott község polgármestere, a községi nemzetiségi közösségek képviselői, a nemzetiségi hivatal, a Magyar Nemzetiségi Országgyűlési Képviselő és a Nemzetiségi Kutatóintézet kapott meghívást. Fehér Ilona számol be az eseményről.
1: A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség a közelmúltban a Hodoson megtartott, a kétnyelvűségről szóló tanácskozáson elhangzottak alapján hívta össze az első konzultációt. A hodosi tanácskozáson ugyanis valamennyi résztvevő üdvözölte a tenger melléki nemzetiségileg vegyesen lakott községekben hatályba lépett a kétnyelvűség gyakorlati megvalósítását előíró szabályrendeletet. Valamennyien hangsúlyozták, hogy egy ilyen egységes dokumentumot létre kell hozni a Muravidéken is. Az eljárás elindítását kezdeményezte az első találkozó. Az öt meghívott községből három képviseltette magát, a Dobronaki, a Hodosi és a Salovci község polgármestere volt jelen. Felszólalásukban mindhárman azt mondták, hogy elfogadható számukra az olasz nemzetiség mintájára elkészített közös szabályrendelet, csak annak szövegét vidékünkhöz kell illeszteni. Ebben a dokumentumban legalább egységesen lesznek szabályozva a magyar nyelv használatának előírásai a nemzetiségi legvegyesen lakott területen, és annak gyakorlati megvalósítása is ellenőrzés alá kerül. A községi nemzetiségi közösségek képviselői is ugyanezen a véleményen voltak. A résztvevők közül valamennyien sajnálatukat fejezték ki, hogy a lendvai és a moravszke-toplicei község nem képviseltette magát az összejövetelen. Némi vitát váltott ki a Dobronaki község nemrég elfogadott statutuma, amelyben nem vették figyelembe a községi magyar önkormányzatnak a nemzetiségre és a kétnyelvűségre vonatkozó javaslatait. Ez ugyan nem volt témája a konzultációnak, de a jelenlevők egy részében feszültséget váltott ki. A nemzetiségi hivatal képviselői is pozitívan véleményezték a kezdeményezést, az eljárás lebonyolításához felkínálták segítségüket, és az érintetteknek javasolták, hogy legyenek türelmesek, adjanak időt a dokumentum elkészítésének, és álljanak készen a kompromisszumokra. A jelenlevők abban állapodtak meg, hogy a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség szakszolgálata a tengermelléki dokumentum mintájára elkészíti a muravidéki nemzetiségileg vegyesen lakott területen a magyar nyelv használatára vonatkozó egységes szabályrendelet tervezetét, és elküldi mind az öt község hivatalába véleményezésre. Ezt követően újabb tanácskozásokra kerül sor. A szervező, Orbán Dusán, a csúcsszervezet elnöke ezzel kapcsolatos elvárásait így fogalmazta meg.
2: Én nagyon remélem, hogy a ma egy konszenzus által megbeszélt elsődleges tervezet kiküldésére hamarosan kapunk választ, és akkor utána el tudunk indulni effektíve az operatív munkával. Én több reményt fűztem a mai naphoz, de sajnos csalódtam, mivel hogy megint bebizonyosodott az, ami mindig beszokott bizonyosodni, hogy a polgármesterek és a községek nem a partnereink, hanem csak a haszonélvezői annak, hogy a községekben magyar ajkú nemzetiség is található.
1: A közös dokumentum elfogadásához szükséges első lépés megtörtént. Ahhoz, hogy szülessen belőle egy jó történet, még sok egyeztetésre lesz szükség.
0: Salovci község idén is lehetőséget biztosít arra, hogy a lakosok közvetlenül részt vegyenek községük fejlesztésében a participatív költségvetés keretében. saját ötleteikkel javasolhatnak kisebb fejlesztéseket, beruházásokat vagy közösségi projekteket, amelyek javíthatják a falvak életminőségét, közösségi tereit vagy szabadidős lehetőségeit. A részletekről Horváth Dávid szól bővebben.
3: A participatív, vagyis részvételi költségvetés által Sálóczi község arra szeretné ösztönözni polgárait, hogy közösen alakítsák a község fejlődését, aktívan vegyenek részt az együttműködésben és a kapcsolatok erősítésében, valamint segítsenek jobb életkörülményeket teremteni a helyi környezetben. Ezért olyan projekteket várnak, amelyek közérdeket szolgálnak, a közösség számára hasznosak, hozzájárulnak a kulturális, sport vagy közösségi élet fejlődéséhez, segítik a generációk közti együttműködést, valamint szebbé és élhetőbbé teszik környezetüket. Így lehet szó például játszótéri elemekről, pihenőhelyek kialakításáról, kültéri sporteszközökről, közösségi terek fejlesztéséről, vagy akár turisztikai és környezetvédelmi kezdeményezésekről is. A cél, hogy Sálóczi község mind a 6 falujából projektjavaslatok érkezzenek. A község a 2026-os költségvetésben 18 000 eurót különített el ezeknek a projekteknek a megvalósítására. A támogatás falvanként legfeljebb 3000 euró értékű projekt megvalósítását teszi lehetővé. Fontos továbbá, hogy minden pályázó falvanként legfeljebb egy projektet javasolhat. Projektet benyújthat minden olyan lakos, aki Sálóczi község területén állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezik és betöltötte a 15. életévét. A projektjavaslatokat legkésőbb június 30-áig lehet benyújtani elektronikus vagy postai úton, illetve személyesen a községi hivatalban. A szükséges űrlap a község honlapján és a községi hivatalban elérhető. További információkat és tájékoztatást pedig az érdeklődők Sálóczi község hivatalos csatornáin kaphatnak.
0: Ma május 29-én 17 óráig még feliratkozhatnak az őssejt donorok listájára. A Kerülj fel a listára akció Lendvár a Védelmi és Mentési Központban, Uraszombatban a Vöröskereszt helyiségeiben valósul meg. 18 és 40 év közötti egészséges fiatalok jelentkezésére számítanak, mert lehet, hogy éppen az itteni listáról akad megfelelő donor valaki életének megmentésére. Cigán Szilvia helyszínen a részletekről érdeklődött.
4: Az őssejt donor adatbázisának bővítését szorgalmazó akciót Lendván és Muraszombatban a szlovén Vöröskereszt lendvai területi szervezete, a Lendvai Egyetemisták Klubja és a Junáki Tretjega Nadstropja Egyesület szervezi. Ez utóbbi alapítója és az akció kezdeményezője Péter Balázsek.
5: Vlastnej skúšne našej družine, in sicer je čerka zbolela za rakom, za leukemijom.
3: A Kerülj fel a listára akció ötletét a saját családom tapasztalata adta. Tudnélik, a lányom leukémiás volt. El kell mondanom, hogy neki ugyan nem volt szüksége a vérképző őssejt átültetésre, viszont az alatt a 9 hónap alatt, amíg kórházban volt, rengeteg emberrel találkoztunk, esetünkben gyerekekkel, akiknek erre szükségük volt. A történetek és amikor a családunk tapasztalata hál' Istennek pozitívan befejeződött, azon kezdtem el gondolkodni, miként tudnék ezeken a családokon segíteni. Hogyan lehetne tudatosítani az emberekben ezeket a dolgokat. És az egyik elképzelése a Kerülj fel a listára. A Junáki Tretjega Nadstropja Egyesületet pedig 6 éve alapítottuk meg, noha a rákbeteg gyerekek szülei, a legtöbbször az anyukák már előtte is közreműködtek Facebook csoportokban. Én is csatlakoztam hozzájuk, majd pedig a Skofja Lokai Urska Kolénc kezdeményezésére megszületett az Egyesület megalapításáról szóló ötlet. A non-profit Egyesület az elmúlt 6 évben folyamatosan segítette a családokat és gyerekeket, továbbá a daganatos kis betegek osztályán dolgozóknak is kezet nyújtott, sőt anyagi támogatással is hozzájárultunk a kórházi osztály felújításához. És egész éven keresztül folyamatosan minden hónapban követik egymást az események.
5: Tak da ogromno stvari je dogodki se dogaja skozi celo leto, vsako leto, vsak mesec je vsaj nekaj.
4: Mondta Péter Balázsek, aki ma mindvégig, tehát 17 óráig ott lesz a Lendvai Védelmi és Mentési Központban, ahol a 18 és 40 év közötti személyek feliratkozhatnak az őssejt donorok bázisába. Milyen adatok, illetve kérdések megválaszolására kell számítaniuk a jelentkezőknek? Kérdeztük a Vöröskereszt lendvai területi szervezete titkárát. Gomzi Jablanovec Natália elmondta.
6: Hát itt egy általános kérdések vannak a betegségekről, az adatokról, a személyes adatokról, a legközelebbi hozzátartozókról. Igazából fura, de nem fura a kérdés, mert hogyha valakivel kompatibilisak, és nem bírják az illetőt elérni, vagy telefonszámot cserél, munkahelyet cserél, címet cserél, azért kérjük, hogy hozzáírják a legközelebbi hozzátartozóknak az adatait, hogy akkor azon keresztül tudjanak hozzájutni.
4: Van-e benne valami olyan kérdés, ami miatt talán az emberek kicsit visszafogottabbak, és ezért nem szeretnének a bázisba kerülni?
6: Nem, ezek egy nagyon ilyen alapos adatok, ezek a név, születési dátum, nem kell semmi diagnózisokat írni, csak jóvá kell hagyni, hogy az illető 18-tól 40 éves, amúgy meg a többit, meg utólag, ha véletlenül netán az a 0,04% ember, aki ki van választva, de még akkor is, hogyha ki lenne választva, illetve valakinek megfelel, még akkor is az illető azt mondhassa, hogy én meg meggondoltam magamat.
4: Amennyiben valaki lekésné, vagy túl későn szerzett erről információt, utólag is esetleg a bázisba kerülhet?
6: Igen, igen. Az interneten megkeresi ezt az adatbázis, ahol beiratkozhat, és akkor ezt az e-prüvetet hazakapja, és akkor magán van, hogy ez visszaküldi a transzfúzióig.
0: Péntek van, és május 29-e ez volt a terápiára itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Tudják, megtalálják őket a honlapunkon is, mmr.si. Továbbra is jó rádiózást kívánunk!

0: 8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.
1: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
2: A Lendvai Egészségház egészségnevelési központjával több ízben is közreműködött a rádiórendelő. Ezúttal az egészséges fogyásra oktató műhelyen vettünk részt, hiszen közismert tény, hogy a modern társadalomban a többnyire ülve töltött élet és a napi szinten folyamatosan kéznél lévő nem éppen a minőségéről híres és egészséges életvitelhez illő termékek következményeként felszaporodnak a kilók. Ez nem csak esztétikai probléma, hanem azért aggasztó, mert különböző egészségügyi panaszok kialakulásához vezet. A rádiórendelőben Tyásat Kálec, az egészségnevelési központ vezetője tájékoztatja a hallgatókat, majd Németh Lára fizioterapeuta és Bacsi Jászna, a műhelymunka résztvevője is nyilatkozik. Szombaton 10:15 perckor.

A friss adatok szerint a napi cigarettázók aránya 5% alá csökkent Svédországban, ez pedig azért fontos határ, mert egy országot általában akkor neveznek füstmentesnek, ha a lakosság kevesebb, mint 5%-a dohányzik napi szinten. Na ez persze nem azt jelenti, hogy Svédországban már senki sem gyújt rá, hanem azt, hogy a cigarettázás már nem számít tömegesen elterjedt szokásnak. Na a siker különösen látványos, ha más országokkal vetjük össze, hiszen Európa több részén még mindig jóval magasabb a cigarettázók aránya. A svéd sikersztori azonban nem teljesen tündérmesébe illő. Ugyanis van egy fontos dolog, amiről beszélni kell ezzel kapcsolatban, írja a Velvet. Svédország ugyanis továbbra sem nikotinmentes ország. Bár hagyományos cigarettát valóban jóval kevesebben szívnak, eközben azonban nagyon elterjedt a snusz, valamint más füst nélküli nikotin termékek használata. És hát ugye mi is az a snusz? Hát a térségünkben, Magyarországon, Szlovéniában is ismert snusz egyébként egy svéd eredetű, füstmentes dohánytermék, amelyet általában kis tasakban helyeznek a felső ajak alá. Nem kell meggyújtani, nem kell rágni, a nikotin a szányák a hártyán keresztül szívódik fel. A svéd népegészségügyi hatóság 2024-es adatai szerint a 16 és 84 éves férfiak 22%-a, a nők 10%-a használt snuszt naponta. Különösen feltűnő a növekedés a fiatal nők körében, a 16-tól 29 éves nők között a napi snusz használat 2018 és 2024 között 3%-ról 18%-ra emelkedett. Vagyis a cigarettázás valóban visszaszorult, de a nikotin iránti igénye nem tűnt el. Több szakértő ezért óvatosan kezeli a svéd modellt. A füstmentes nikotin termékek általában kevesebb égés termékkel járnak, mint ugye a cigaretta, de ettől még nem ártalmatlanok. A Cleveland Clinic szerint ezek ugyanúgy függőséget okozhatnak, ráadásul a snusz akár szájüregi, valamint emésztőrendszeri panaszokat is kiválthat. A füstmentes dohánytermékekkel kapcsolatban az egészségügyi szakértők is figyelmeztetnek, mint mondják, ezek növelhetik többek között a szájüregi, a nyelőcső és a hasnyálmirigyrák kockázatát. Svédország példát át egyszerre látványos siker, ugyanakkor jól látszik, hogy a probléma igazából nem megszűnt, csak átalakult. Mi pedig folytassuk zenével, 15 óra 27 perc a pontos idő.

0: Tappancs és társai.
1: A Tappancs és társai című sorozat májusi epizódjában ismét egy muravidéki állategészségügyi rendelőt, a Muraszombati veterináriát mutatjuk be. A keretében tevékeny kisállatrendelőben pedig Tappancs nemzedéke, hát azok a puha, mancsú, doromboló cicák kerültek előtérbe. Egy ilyen nem akartalak, de jöttél kandúr már évek óta egy ismert lendvai vendéglő kaballája. A műsor Alexander Lázár, Anna Pecselin és Zsila Vecinsa jóvoltából állt össze. Tartsanak velünk szombaton, délután 2:45-kor.
0: Tappancs és társai.

Steven Spielberg egy podcastban fejtette ki véleményét arról, hogy a mesterséges intelligenciának nincs helye a filmkészítés kreatív alkotói folyamataiban, írja a Variety nyomán a HVG. Rendező legenda szerint az AI hasznos lehet például az orvoslás területén, de nem hozna semmi jót, ha átvenni az irányítást Hollywoodban. Spielberg úgy fogalmazott, nem hisz abban, hogy a léleknek lenne bármilyen helyettesítője. Egy számítógép, ami azt hisz, hogy többet érez, mint mi, ellentétes mindazzal, ahogy nevelkedtem, és azzal is, hogy gyakorlom a produceri és rendezői szakmát, mondta. Habár azt el tudja képzelni, hogy az AI olyan feladatok elvégzésével, mint például a forgatási helyszínek keresése, sok munkaterhet vehet le a filmipar dolgozóiról, de azt nem tűnné, ha a filmkészítési tanácsokkal állna elő, akár a karakterek közötti párbeszédeket, akár a kameraállásokat, akár a díszletet tekintve. Használjuk eszközként, de ne legyen ez a végső bármilyen kreatív kérdésben. Én itt húzom meg a határt, mondta. Hollywoodi berkekben nem Spielberg az első, aki szót emel a mesterséges intelligencia használata ellen. Mások mellett Leonardo DiCaprio is megtette már ezt, bírálva az AI által létrehozott tartalmak művészi hitelességét és ember közelségét. Mi pedig folytassuk zenével, jön Britney Spears.

15 óra 40 perc a pontos idő, Britney Spears első nagy sikerű dalát hallottuk, a Baby One More Time-ot. Na, mindjárt érkezik a Minden másképp lesz című dal, meg az Erre táncolj, utána pedig akkor a Mi Amor, vagyis a jegyzere száma is felcsendül.

Na az volt át akkor a Mi Amor, és ugye a 7 zeneszámát hallhattuk a Murabirik Magyar Rádióban. 10 perc múlva pedig már friss híreket hallhatunk, tehát pontban 16 órakor. Következő órában pedig a csodálatos világunk is érkezik. Jó rádiózás továbbra is, meg szép délután mindenkinek.

0: Schraudon.
1: Reklám.
2: De édes volt.
3: No, melyik lány ajka volt olyan édes?
2: Jaj, hát melyiké? A mézes palacsinta kapszán volt olyan mézédes.
3: Á, hát hol ettél palacsintát?
2: Mondtam már, hogy kapcán, a mézes napon. Jaj, meg azok az omlós, mézes szárnyak csak úgy olvadtak a számban.
3: Na jó, te ezen a mézes napon csak ettél?
2: Dehogy! Úgy roptam a táncot, hogy majdnem elvásott a cipőm talpa. És az fix, hogy idén is fogok táncolni.
3: No csak, lesz zene is!
2: Mi az, hogy?
4: Csebilice, csebilice, száj majeste,
2: a Misteri húzza a talpalávalót, és még a gyerekekről is gondoskodnak, hogy én nyugodtan táncolhassak.
3: Tudod mit? Megmondom a páromnak, hogy idén mi is menjünk el kapcára, és elvisszük a gyerekeket is. Mikor is lesz a mézes nap?
2: Május 30-án, 16 órától.
3: Rendben. Találkozunk a harmadik mézes napon.
5: Hallottad? Szombaton ismét nagy lesz a sürgésforgás Hosszúfaluban.
3: Bizony, új tűzoltógarást és az Egyesület új tűzoltóautóit avatják.
5: Mikor is lesz?
3: Május 30-án szombaton. 3:30 gyülekező, 4 látványos tűzoltófelvonulás, utána ünnepélyes átadó.
5: És este?
3: Zene, jókedv és mulatság a Dua Savana együttessel.
5: Akkor irány Hosszúfalu.
3: A Hosszúfalusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szeretettel vár minden kedves érdeklődőt.
6: Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Egy nap, amely összeköt bennünket. Ezen a különleges estén a Muravidéken is bemutatják a Magyar Menyegző című filmet. A vetítés magyar nyelven szlovén felirattal lesz látható. Június 4-én csütörtökön 20 órakor a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. A belépés díjtalan.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Janez Jánosa miniszterelnök jelölt csütörtök este benyújtotta a parlamentnek a 16. szlovén kormány 15 miniszterjelöltjének listáját, miután az új koalíció összes pártjának végrehajtó bizottsága jóvá hagyta a jelöléseket. A kormánykoalíció, amelynek az SDS, az NSZI, az SLS, a Fókusz és a Demokraták párta tagja 15 miniszterrel fog rendelkezni, akik közül egy tárca nélküli lesz. 7 miniszteri posztot az SDS, 5-öt az NSZI körüli trió, 3-ot pedig a Demokraták tömörülés kapja. A 4. Jánosa kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása június 1-én hétfőn kezdődik, az országgyűlés pedig várhatóan csütörtökön hagyja jóvá a listát. A benyújtott miniszterjelölti névsor alapján az ellenzéki Gibanye Szloboda tömörüli és úgy véli, hogy az újonnan felálló jobboldali kormány Janez Jánosa eddigi leggyengébb kormánya lesz. Az SD az ország kulcsfontosságú rendszerei feletti politikai ellenőrzés megszilárdításának tekinti a jelölteket, míg a Resnica közölte, hogy a minisztereket a munkájuk alapján fogják értékelni. A várakozásoknak megfelelően Szlovéniában gyorsult az infláció májusban. A fogyasztói árak éves szinten 3,6%-kal emelkedtek, főként az energiaárak miatt. Az Európai Unió tagországaiban a pénzromlás mértékének meghatározására a nemzetközi összehasonlítás céljából használt harmonizált fogyasztói index, a HICP szerint az éves infláció még magasabb, 3,8% volt, jelentette be ma a statisztikai hivatal. A muraszombati rendőrök 23 ezer tablettát foglaltak le egy 61 éves szlovák állampolgár autójában. A férfit közúti ellenőrzés során állították meg Pártosfalvánál. A tabletták között olyan anyagokat is találtak, amelyek szerepelnek a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség 2026-os tiltó listáján, tájékoztatott rádiónkhoz is eljuttatott közleményében a muraszombati rendőrség. A tiltott szerek összértéke nem szakértői becslés alapján mintegy 15 ezer euró. Megszületett a politikai megállapodás a magyar kormány és az Európai Unió közötti tárgyalásokon, amelyet a résztvevők egy közös sajtótájékoztatón jelentettek be. Bár a döntés értelmében még rengeteg jogszabályt kell elfogadni, a felek egybehangzóan történelmi jelentőségűnek nevezték az egyességet, amelynek jegyében 16,4 milliárd euró, átszámítva mintegy 6000 milliárd forint érkezik Magyarországra. Magyar Péter a brüsszeli sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a legfontosabb vállalásuk a magyaroknak járó sok ezer milliárd eurós forrás hazahozatala volt. Kijelentette még, hogy a pénzek visszatartásának valódi oka korábban a korrupció volt, ám most pár hét elegendőnek bizonyult a politikai megállapodás eléréséhez. Az Európai Bizottsággal minden olyan lényeges kérdésben egyességre jutottak, amely lehetővé teszi a források megérkezését. Ezeket a pénzeket Magyarország újjáépítésére, a közszolgáltatások helyreállítására, valamint a hazai vállalkozások megerősítésére fogják fordítani, szögezte le. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a sajtótájékoztatón bejelentette, szeptembertől a magyar diákok újra részt vehetnek az Erasmus programban.
2: Időjárás.
1: Többnyire derült lesz az ég délután is, a legmelegebb órákban 26-29 Celsius fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az esti órákig Gornji Petrovci körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét, értesítés. Május 30-án szombaton 11 és 19 óra között mindkét irányban lezárják az A13-as Brenner autópályát, mert a helyiek tiltakozást szerveznek a régión áthaladó jelentős forgalmi terhelés ellen. A demonstráció Mátrei am Brennen közelében veszi kezdetét. A lezárás miatt azt javasolja a főkonzulátus, hogy Tirol tartományt ennek idején minél jobban igyekezzenek kikerülni az átutazók, mivel a lezárás az autópálya mellett a mellékutakat is érinti, ezzel pedig lehetetlenné válik az Olaszországba és Németországba való továbbhaladás. A blokkád következtében a pálya fenntartó osztrák Aspinag becslései szerint egészen az osztrák-német határig torlódhatnak fel a gépjárművek, ezért fontos, hogy a közlekedők Tirolt elkerülő alternatív útvonalat keressenek.

0: vonok, szaladjon hát, szaladjon hát, amerre lát.
1: Német Jóci volt ez, Kis Tibivel együtt, ugye, és a Szívemben bomba van című dalt hallhattuk. Ilyenek a férfiak, erről Tóth Vera fog nekünk énekelni. Utána pedig strandok jönnek. Méghozzá Szabó Márk és Kósa Ferenc tárolásában az is, azaz érkezik a csodálatos világunk, tehát Tóth Vera felvétele után. Jó szórakozást hozzá!

0: csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok.
1: Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. Kósa Ferenccel ma a világ legszebb, legtisztább, legszínvonalasabb strandjait keressük meg. Napozzunk hát!
2: Itt van, kopogtat a nyár, és ilyenkor nagyon aktuálissá válnak a vizek. Újabban egyre többször van kánikula, és akkor a víznél lehet ezt a legjobban még elviselni, és akkor nagyon fontos, hogy egy jó minőségű strandra találjunk. Tudjuk, hogy van ez a kék zászló minősítés, amelyet európai strandok kaphatnak meg, de ha jól tudom, világszinten is működik ez a minőségi kritériumrendszer. Most a legszebb strandokról beszélnénk, amelyek persze tiszták kell legyenek, és vonzóak, és minden szempontból izgalmasak.
3: Hát igen, hogy egy strand vonzó lesz, számos kritériumra kell, hogy eleget tegyen, például a parkolási viszonyok, aztán akkor a vizes blokkok, a környezet, a játszóterek, aztán akkor a vendéglátók kínálata, és mi lehetne itt sorolni, szállodák, egyéb dolgok, mert ez mind a komplexumhoz tartozik.
2: Úgy van, és megemlítjük a magyar strandoknál is, hogy ott is ezt figyelik egyébként a Balatonon, és akkor van egy ilyen rangsorolás, és hát épp így rangsorolhatjuk a strandokat is. Világszinten fogunk menni, nem csak Európába. Az első az a South Beach, amit kicsit megnézünk, ez hol lesz?
3: Hát igen, Floridán található, tehát az Amerika Egyesült Államokba járunk, konkrétabban Miami mellett van. Ez egy kiváló homokstrand, nyüzsgő éjszakai élettel, kiváló éttermek vannak, itt szállodák. Az amerikai keleti tengerpart egyik igazi gyengyszemének is nevezhessük, sőt Budapestről, Bécsből, Grazból is elérhető repülővel.
2: Annyi lehet a gond, hogyha jön egy hurikán. Nyáron azért elég vad tud lenni az időjárás. Olyan szempontból pedig jó, hogy nyáron kívül is elég meleg van, tehát szinte egész évben.
3: Így van, egyértelmű.
2: A következő tájföldön van, ezért nem tudjuk pontosan, hogy kéne kiejteni angolosan, vagy pedig helyi nyelven. Rayleigh Beach talán, vagy Riley Beach, valami ilyesmi lesz.
3: Hát valami ilyesmi lehet, azt tudjuk, hogy a tájföld gyöngyszeme, állítólag a legszebb strandja, egy kis félsziget, Krabi város közelében. Most nagyon érdekes, hogy a magas mészkő sziklák elzárják a szárazföldtől, ezért csak hajóval lehet megközelíteni. Szóval szárazföld feléről nem. Gyönyörű homokkal borított, csendes strandokról van szó, egy igazi paradicsom. Visszatérve a mészkősziklákhoz, azt is el kell mondani, hogy ezek a világ minden tájáról igen vonzók a sziklamászók számára. A strandot nem érintette súlyosabb gond a 2004-es katasztrofális cunámikor.
2: Na, ugye mondtuk a hurikánt, itt pedig cunami probléma volt már. Nem tudom, hogyha nem ez az a filmből, ahol Leonardo DiCaprio szerepel, a The Beach, de most ebben nem vagyok biztos. Minden esetre nagyon fontos az is, hogyha egy strand ilyen exkluzív tud lenni, persze akkor lehet, hogy nagyon drága is oda menni, de itt most hallottuk, hogy nem lehet csak úgy megközelíteni. Na most Zakynthos a következő itt Görögországban, amelynek szintén vannak olyan részei, ami csak hajóval elérhető, amúgy ez általában akkor történik, mikor a partokon ilyen nagyon sziklás helyzet van.
3: Hát így van, ez a görög sziget a Jón tengerben található, a Peloponnesos félsziget partjától körülbelül 15-16 km-re nyugatra helyezkedik el. Hát a sziget hossza körülbelül 40 km, szélessége 20 kilométer, hát ez is egy valódi turista paradicsom. A területet egykor a velenceiek uralták, és úgy nevezték, hogy a kelet virága olaszul Fiore di Levante. Most a sziget délkeleti partján hosszú strandok találhatók, hát talán mondanom sem kell, hogy főszezonban itt is élünk az éjszakai élet.
2: Igen, és mindig nagyon fontos az is, hogy milyen a strand, homokos, vagy köves, vagy egyéb más anyag van rajta, hogy vulkanikus keletkezésű, igen, az számít a szín szempontjából, akkor is számít, hogy milyen színe van a tengernek, ugye milyen ökoszisztéma van ott, úgyhogy sok minden befolyásolhatja egy strandnak úgymond a hangulatát. Hát ezek persze ökoszisztémák is, vagy hát szóval élőhelyek, ne felejtsük el egyébként, úgyhogy nem csak szórakozásra szolgálnak. Következő a Monte Rosso al Mare.
3: Igen, Olaszország északnyugati részén található La Spezia városának közelében, ez a liguriai régió, amely az orosz Riviera, vagyis a tengervonal, tengerpart egy része. Körülbelül ez egy 1500 lakosú település, szóval városka, vagyis nagyobb falu. Fantasztikus homokos stranddal rendelkezik, igen kedvelt hely a nyugat-európai turisták számára, de a település ezen kívül még nevezetesen a kiváló fehér borairól, aztán természetesen akkor a szőlőjéről is, és az olajbogyóról is.
2: Persze mediterrán vidéken ugye ezek nagyon jól mennek, megteremnek. Tudjuk, hogy Rimini amúgy Olaszországban az egyik legnépszerűbb ilyen strand, de az inkább a tömegturizmusról híres. Ugye hát rengetegen Európából is ilyenkor a mediterránumba mennek nyáron, úgyhogy ezeket a turistákat mind kiszolgálni, hát azért elég sok strandra van szükség. A következő megint Amerika lesz, Baker Beach, az azt jelenti, hogy a Baker az ugye elvileg a pék. De hát most ez véletlenül nincs.
3: Hát igen, szóval a pék strandja, mondjuk magyarosan, ugye USA-ban vagyunk megint, ahogy említetted, Kaliforniában, a San Francisco-i félszigetén, egyébként ez a San Francisco, hát annyit jelent, hogy Szent Ferenc, és a települést a spanyolok alapították, még a középkor végén, az újkor elején, majd később persze az amerikaiak ezt meghódították. Itt egy 800 méter hosszú homokstrandról van szó, pompással látszik a világ egyik legszebb hídja, az úgynevezett Golden Gate, ugye az arany kapu, a strand északi része pedig a ruházat nélküli napozók színhelye.
2: Igen, ugye FKK strand, ahogy németesen mondják, hát persze ott általában idősebb emberek szokták kihasználni, de itt szerintem másról van szó. Egyébként érdekes, hiszen San Francisco eléggé északon van már, és sokszor ködös, picit hűvösebb, ott az óceánnak azok a hideg áramlatai igen. vannak, úgyhogy inkább egy Los Angeles környéki, vagy San Diego környéki strandra várt volna az ember, de persze ott is azért eljön a nyár San Franciscóba is. A következő pedig a Bahia do Sancho.
3: Hát igen, most már Brazíliába járunk, ugye csináltunk egy néhány ezer kilométeres ugrást a térképen. Ez a strand a Fernando de Noronha szigetcsoportban, az Atlanti óceánban található. Körülbelül 350 kilométerre fekszik keletre Brazília partjaitól. A szigetcsoport vulkánikus eredetű, 21 kisebb-nagyobb szigetből tevődik össze, és azt is ki kell hangsúlyozni, hogy a világörökség része. A legnagyobb sziget mindössze 10 kilométer hosszú. A szigetcsoport kizárólag hajóval érhető el. Az is egy előnye a strandnak, hogy itt sosem kell félni, hogy nagy tumultus lesz.
2: Így van, és megint mondtuk, vagy hát elhangzott, hogy vulkanikus, az nagyon igen. fontos, mert mondom, akkor nagyon szép ilyen fekete strandok is vannak, meg vörös strandok, meg mindenféle színekben pompázhat egy strand, hogyha ilyen hátterű. Na és akkor nekünk közeli és ismerős és talán kedvelt is az Zlatnirát.
3: Így van, Brács szigetén található, Split szomszédságában, úgymond, tehát Horvátországban járunk. A szarv alakjáról kapt az aranyszarv, vagy az horvátul persze Zlatnirát nevet. Mindenképpen a világ egyik legszebb strandja, e homokkal borított fürdőzési paradicsom, úgyhogy ajánlom, aki imádja Horvátországot, a horvát tengerpartot, járjon arrafele. A horvátoknak 1244 szigetük van, ebből 67 lakos, de nem csak a szigeteken lehet találni kiváló strandokat, hanem úgymond kontinentális tengerpart mellett is.
2: Így van, habár ott megint olyan sziklás, ugye, sziklás. Mert egyből a velebitek indulnak, és ki gondolta volna a térkép alapján, hogy ilyen sok a sziget, ugye, hát ez hihetetlen ez a szám, ez mai napig nehezemre esik elhinni, de hát a görögöknél meg még nagyobb szám jön ki, de ott legalább a térképe jobban látszik.
3: Így van, ott már talán a 4000-et is eléri a szigetek csoportja a görögöknél.
2: Úgy van, és akkor ez, amiről beszéltünk most, ez sokszor ilyen promóciós plakátokon is ott van, ugye ez egy persze. ilyen híres kép. Tossa de Mar a következő, és ez már Spanyolország.
3: Hát igen, Spanyolországba járunk, Costa Brava egyik gyöngyszeme. A Costa Brava magyarul vadpartot jelent, a spanyolországi katalóniai tartományban helyezkedik el. Ez is egy ilyen aranyhomokos strand, tiszta tengervizes, számos pálma van körül, úgyhogy egyedüli hangulatot kelt ez a hely. A vízisportok kínálata is igen nagyon színes, kiváló élmény lehet a friss hazai ételek fogyasztása is. Spanyolország területén számos kiváló strandot, üdülőhelyet lehet találni, például a Costa del Sol, annyit jelent, hogy napos part, aztán a Costa Dorada, Costa Blanca, és még lehetne sorolni.
2: Hát igen, itt van Barcelona, ugye nagyon a környéken. Az utóbbi években itt nagyon száraz volt az időjárás, aszály alakult ki, de szerencsére az idei tél és tavasz ezt elég jól helyrehozta egyébként, úgyhogy most föltöltődve várják majd az érdeklődőket idén. A francia Riviera sem maradhat ki, mondtunk már olasz Rivierát, spanyol Rivierát, úgymond a horvátoknál is mondhatjuk Rivierának, Makarskánál, ugye?
3: Így van, egyértelmű. Igen, hát persze, természetesen, ahogy mondod, a francia Riviera sem maradhat ki, vagyis az Azur part. A franciák úgy nevezik, hogy Côte d'Azur. Körülbelül egy ilyen 120 kilométeres távolságról beszélünk, város a városka mellett, strand a strand mellett szinte. Hát egyik kiválósága mindenképpen a Saint-Tropez, 9 kilométer hosszú stranddal, rendelkezik ilyen fehér homokkal, tarkítva és türkiz aránylatú vízzel is rendelkezik, úgyhogy ez szinte elbűvöli az embert. Kedvelt helye például a festőművészeknek, aztán valamikor egyik kedvenc nyaralóhelye volt a nagy francia színészhölgynek, Brigitte Bardonak. Itt filmezték például a 60-as években a népszerű Csendőr filmsorozatot, főszereplője a halhatatlan francia komikus színész Louis de Funès. Na és kicsit lapozgattam, nézegettem a könyvben és a világhálózaton az életét. Hát érdekességként hadd mondjam el, én se tudtam, hogy szülei spanyolok Andalúziából költöztek Párizsba.
2: Igen, a neve is olyan spanyolosnak hat tényleg. Ugye itt keverednek kicsit azért ezek a népek, meg ugye itt van ilyen Osszitán vidék, ami meg ugye a katalánok is, szóval nincs olyan éles átmenet, de nagyon jók ezek, amiket felsorolunk, tényleg nagyon híres híresek is az utóbbi évtizedekből sok filmben, zeneszámban, könyvben merültek föl. Tehát a következő az végképp ilyen is, maradunk Franciaországban, az már Cannes.
3: Körülbelül ez egy 75 ezer lakosú város, világhírű üdülőhely. Lehetett volna vele is kezdeni ugye a műsorunkat, de nem csak kiváló strandjairól nevezetes, évente itt rendezik a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivált, már 78 alkalommal rendezték meg, a fődíj neve pedig az Arany Pálma, Palme d'Or francia nyelven, a díjat a győztes film rendezője veheti át, hát ezen kívül még több díjat is kiosztanak természetesen, na például a szerb Emir Kusturica két alkalommal is elnyerte ezt a nagy díjat.
2: Épp most hangzott el, hogy a filmeknél is mennyire fontos, és itt is van egy ilyen, egyébként velencei film biennálé is van, meg mindenféle, sokszor pont ilyen tengerparti helyeken vannak ezek a nagy filmszemlék, egyébként Szlovéniában is, ha jól tudom, ahogy majd Szóreszóra egy Portorosban szokott egy ilyen lenni. No, de először még maradjunk talán Magyarországnál, aztán utána Szlovénia. Ha Magyarország, akkor gyakorlatilag a Balatonnal kell foglalkozzunk, maximum még a Velencei tó jöhet számításba, a Fertő tó kevésbé, az már inkább egy ilyen természetesnek meghagyott hely.
3: Hát igen, a Balaton a magyar tenger, Balaton is kiváló strandokat kínál, csak a leghíresebbeket hadd soroljam fel, a Balatonfüred is, az Eszterházi strand és élményfürdő Balatonfüreden, aztán Tihanyban és Tihany környékén több strandot is lehet találni, például a Sajkodi strand, aztán a Somosi strand, Badacsonyban a Herceg Ferenc strand, igen nagy hírű, aztán Balaton, Edericsen, Balatonfenyvesen, Fonyódon számos strandot lehet találni, Siófokon meg kell említeni az Aranypart, Szabad strandot, vagy a Nagy strandot. Érdekes adat az is, hogy 2025-ben 47 strandot kategorizáltak különböző szempontokból, említettük a műsor bevezetőjében, ugye a parkolási viszonyokat osztályozták, aztán a vizes blokkokat, a környezetet, a játszótereket, a vendéglátóhelyek kínálatát, stb. A legtöbb pontot a Vonyarcvashegyi Lido strand érte el.
2: Úgy van, nagyon jó ez az osztályozás egyébként, és ez már így évről évre megy, és általában nagyon jól teljesítenek a top 3, az szinte mindig egyforma, jól tudom, Vonyarcvashegy az egyik, ami nagyon jól szerepel, Balatongyörök is szokott. Ez alapján akkor meg tudjuk válogatni, a szabad strandok is sokszor jól szerepelnek, nem feltétlenül csak a fizetősek, de hát itt nem az fogja elvenni a legnagyobb pénzt, hogyha meg kell fizetnünk egy strandot, hanem inkább ugye a kulináris élmények és egyéb élmények. Szlovénia pedig, mivel tengerparttal rendelkezik, azért nem kifelejtendő, habár általában a horvát és az olasz tengerpart árnyékában van azért, ugye?
3: Hát igen, árnyékában van egyértelmű, hiszen a szlovén tengerpart csak 46 km hosszú, de kiváló nyaralási lehetőségeket kínál, kiváló fürdőhelyek és persze szállodákat találhatunk a mindössze 3000 lakosú Portorož városkában. Szlovénia egyik leglátogatottabb nyaralóhelye, a pálmafákkal szegélyezett főutca pedig az olasz vagy a francia Rivierára emlékeztet. Talán annyit, hogy a Riviera, hogyha nem említettük már a műsorunkban, Riviera annyit jelent, hogy partvonal.
2: Köszönöm, mert ugye a river, tehát a folyóra asszociálunk, igen, de azért egy picit más a helyzet, és Portorož ez egyébként direkt erre a célra épült fel, ugye?
3: Így van, erre a célra épült fel. Már az osztrák-magyar monarchia idejében, sőt, még előbb is kezdték fejleszteni.
2: Azt tegyük talán hozzá, hogy vannak olyan helyek, amelyek így organikusan alakultak ki, de van, ami direkt az utóbbi, mit tudom én, 50-100 egyértelmű évben a tömegturizmus kedvéért húztak föl.
3: Egyértelmű. Valahogy Portorožnak az ellentéte pedig a Pirán városa, ugye hát itt egy középkori, nagyon öreg városról beszélünk, a 4000 lakosú kisváros, hát ez egy valódi gyöngyszem. Több múzeuma is van, például meg kell említeni a tengerészeti múzeumot, talán ez a legismertebb. Természetesen több kiváló strand is található a városban és a környékén, és Piránnak a főtere, úgy hívják, hogy Tartini tér, Giuseppe Tartini. Piránban született, egy kiváló muzsikusról, zenészről van szó, szóval nem hiába nevezték róla ezt a teret. Talán annyit kell tudni, hogy a középkorban a Pirán lakosságának talán 100%-a olasz nemzetiségű volt.
2: Így van, és akkor Izolánál ugyanúgy ez volt a helyzet. Meg ugye sok a horvát,
3: igen,
2: érdekeltségű ember is ezen a vidéken, főleg manapság, de mondjuk jó, most már Albániából is, tehát itt is ugye elég vegyes a kép.
3: Hát igen, Izolában is találhatunk kiváló strandokat, Izola egyik ékessége pedig az úgynevezett Simonov záliv.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok. Egy maroknyi a világ legszebb strandjai közül, így a tavasz végére, nyár elejére. Találkozunk egy hét múlva is, akkor szintén víz mellett maradva, hosszú és széles vízi folyosókról, a csatornákról mesélünk majd. Várjuk Önöket akkor is, Kósa Ferenccel mára itt búcsúzunk, szép napot kívánunk!

Rendhagyó lesz a szombati Bajnokok Ligája döntő. Nem csak azért, mert most először Budapest, illetve a Puskás Aréna ad otthont neki, hanem mert a szokásosnál jóval korábban indul útjára a labda. Tehát aki szeretné nézni, akkor erre mindenképp figyeljen. Ugyanis a 21 órás kezdés helyett 18 órakor harsan fel a kezdő sípszó, és az UEFA döntés alapján az összes elkövetkező BL finále is ebben az időpontban lesz megtartva, tehát 18 órakor. Szövetség hivatalos indoklása szerint a Reform nem a TV társaság a kérésére, hanem elsősorban a helyszínen szurkolók, a rendező városok és a logisztikai folyamatok optimalizálása miatt született meg. Na és a négy legfőbb ok. A 21 órás kezdésnél egy hosszabbításba és 11-es párbajba torkoló mérkőzés, az éremátadást és az ünneplést is beleszámítva gyakran éjfél után ért véget. Egy teltházas közel 70 ezer fős tömegnél, mint amilyen mondjuk ugye a Puskás Arénában is lesz, a stadion elhagyása és a tömegközlekedés menedzselése hajnali 1-2 óráig is elhúzódott. A 18 órai kezdéssel viszont a meccs legkésőbb 21 óra körül véget ér, még hosszabbítással is bőven 21 óra 30 perc előtt. Így a külföldi és helyi szurkolók sokkal biztonságosabban, normál üzemidőben érhetik el a tömegközlekedési járatokat, vonatokat vagy a repülőtéri transzfereket. Másik oka gazdasági fellendülés, ugye, és az UEFA kiemelt, hogy a korábbi kezdési időpont komoly gazdasági lökést ad a vendéglátó városoknak a mérkőzés után is. Mivel a lefújás és a kupaemelés után még az egész este szabad, a szurkolók nem szállodákba vagy egyből a repülőtérre sietnek, hanem a városközpontokba, bárokba, éttermekbe és szurkolói zónákban ünnepelhetnek, és ugye fogyaszthatnak is tovább. Harmadik oka a szombat esti 21 órás kezdés a legfiatalabb futballrajongók számára, különösen a helyszínen túl késő időpont volt. A délutáni kora esti sáv sokkal inkább alkalmas arra, hogy a családok gyerekekkel együtt látogassanak ki a stadionba, vagy üljenek le a képernyők elé. Na és még egy negyedik ok, bár az európai főműsorod a hagyományosan a 20-21 órás sáv, a 18 órás európai kezdés globális szinten sokkal kedvezőbb pozíciót jelent a nemzetközi piacokon. Az amerikai kontinensen az eddigi kora délutáni időpont helyett egy sokkal kényelmesebb délelőtti déli sávba kerül a közvetítés, míg az ázsiai piacokon a korábbi hajnali 3-4 órai kezdés helyett, így még éjfél előtt, vagy nem sokkal éjfél után képernyőre kerül a mérkőzés, ami jelentősen növelheti az ottani élő nézettséget. Na tehát, még egyszer akkor a figyelmeztetés, Bajnokok Ligája döntő, holnap Budapesten 18 órától. Nálunk pedig jön a Bohemian Betyársz és a Parnograszt közös dala, na utána pedig jövünk vissza még egy érdekességgel, ami szintén a Bajnokok Ligájával kapcsolatos.

Na, a hétvégi budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntő miatt szinte teljesen megteltek a fővárosi szálláshelyek, az árak pedig az egekbe szöktek. A turisztikai szakemberek szerint a szállodák töltöttsége már eléri a 97%-ot, és sok helyen a megszokott árak 3-4-szeresét kérik egyetlen éjszakára. Kis Robert Riárd turisztikai szakértő szerint ugyanakkor Budapesten szinte mindig lehet még szállást találni, csak a pénztárca szab határt a lehetőségeknek. Akadnak olyan Airbnb lakások, amelyeket több millió forintot kérnek a döntő hétvégére, sőt egyes tulajdonosok 6 millió forintos áron is megpróbálták kiadni ingatlanaikat. A szakember szerint a sportturisták általában többet költenek az átlagos utazóknál, a BL döntő pedig olyan különleges esemény, amelyet sok szurkoló szinte bármilyen áldozatot hajlandó meghozni. A várakozások szerint több tízezer külföldi drukker érkezik Budapestre a szombati fináléra, sőt, vannak, akik már ugye meg is érkeztek, meg a két csapat is már ott van. Mi pedig zenével folytatjuk, aztán 17 órakor jön Uleti Zsuzsanna friss hírekkel, utána pedig Orbán Bazsika Éva várja önöket, mert jön a Komolyan a zenéről. Köszönöm.

0: Szombaton ismét nagy lesz a sürgésforgás Hosszúfaluban.
1: Bizony, új tűzoltó garást és az Egyesület új tűzoltóautóit avatják.
0: Mikor is lesz?
1: Május 30-án szombaton. 3:30 gyülekező, 4 látványos tűzoltó felvonulás, utána ünnepélyes átadó.
0: És este?
1: Zene, jókedv és mulatság a Dua Savana együttessel.
0: Akkor irány Hosszúfalu.
1: A Hosszúfalusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szeretettel vár minden kedves érdeklődőt.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A vasúti csomópontot érintő felújítási munkálatok miatt vasárnap ismét részlegesen lezárják a ljubljanai vasútállomást. A forgalmi változások miatt az utasoknak a szokásosnál több időre lesz szükségük egyes vonatok eléréséhez, vagy a peronok megközelítéséhez, tájékoztatott rövid közleményében a szlovén vasutak. Az idriai csipkelet az első oltalmat kapott földrajzi árujelző Szlovéniában, amelyet uniós szinten jegyeztek be kézműves és ipari termékekre, jelentette be ma a Szlovén Szellemi Tulajdon Hivatala. Az oltalom alatt álló eredet megjelölés olyan földrajzi név, amely bizonyos termékek tekintetében polgári jogi, pontosabban iparjogvédelmi oltalom alatt áll. A bejegyzés egységes védelmet biztosít az összes uniós tagállamban, és megerősíti a termék szoros kapcsolatát a helyi tudással, hagyományokkal és minőséggel. Örülök, hogy június 23-án már Budapesten üdvözölhetem a szlovák, a cseh és a lengyel miniszterelnök urakat, és közösen megtarthatjuk az újra megerősödő visegrádi négyek találkozóját. Ezt mondta Ursula von der Leyennel közös brüsszeli sajtótájékoztatóján a magyar miniszterelnök. Magyar Péter ezt annak kapcsán jelentette be, hogy a sajtótájékoztatón arról beszélt, kormánya igyekszik rendezni Magyarország viszonyát a szomszédos országokkal. Így járt a múlt héten Lengyelországban és Ausztriában is. Arról is beszélt, hogy Magyarország és Ukrajna kapcsolatában is ideje új fejezetet nyitni. Mi minden szomszédunkkal szeretnénk jó viszonyban lenni. Vannak vitás kérdések más szomszédainkkal is, azokat is igyekszünk majd rendezni, fogalmazott Magyar Péter. Románia nem kívánatos személyé nyilvánítja Oroszország konstancai főkonzulját és bezáratja a konstancai orosz főkonzulátust válaszképpen a galaci drónincidensre, jelentette be pénteken a román államfő a legfelsőbb védelmi tanács ülése után. Nikos Urdan rámutatott, a román légtérbe behatoló egy galaci panelházba csapódott orosz drón román állampolgárokat sebesített meg. A súlyos incidensért a teljes felelősség Oroszországot terheli, amely 4 éve indított támadást, és azóta is háborút folytat Ukrajna ellen, mondta a román elnök. Dan köszönetet mondott az Európai Uniós és NATO partnereknek, amiért azonnal kiálltak Románia mellett, ami szerinte az euróatlanti szolidaritás és egység bizonyítéka. A YouTube automatikusan jelölni kezdi a mesterséges intelligenciával generált vagy módosított videókat, ha a tartalomgyártók ezt maguktól elmulasztják megtenni. A YouTube már korábban is elvárta a feltöltőktől, hogy önkéntesen helyezzenek el egy figyelmeztető címkét, amennyiben a felvétel valósághű, de digitálisan módosított vagy teljesen fiktív elemeket tartalmaz. A gyakorlatban azonban sok tartalomgyártó figyelmen kívül hagyta ezt az irányelvet, ami komoly félreértésekhez és a dezinformáció terjedéséhez vezetett. A Google kiemelte, hogy a szigorítással a transzparenciát és a nézők biztonságát szeretné garantálni, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, mikor lát valódi és mikor manipulált képsorokat. Az új automatizált szűrőrendszer élesítését és globális bevezetését már megkezdte a YouTube, így a mesterséges intelligenciára utaló címkék hamarosan minden felhasználó képernyőjén megjelennek a kérdéses videóknál.
2: Időjárás.
1: Szombaton is többnyire derült lesz az ég, hajnalra 7-14 fokig frissül fel a levegő, a legmelegebb órákban 26-31 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Gornyi Petrovci körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét. Értesítés. Május 30-án szombaton 11 és 19 óra között mindkét irányban lezárják az osztrák A13-as Brenner autópályát, mert a helyiek tiltakozást szerveznek a régión áthaladó jelentős forgalmi terhelés ellen. A demonstráció Matrei am Brenner közelében veszi kezdetét. A lezárás miatt azt javasolja az osztrák főkonzulátus, hogy Tirol tartományt ennek idején minél jobban igyekezzenek kikerülni az átutazók, mivel a lezárás az autópálya mellett a mellékutakat is érinti, ezzel pedig lehetetlenné válik az Olaszországba és Németországba való továbbhaladás. A blokkád következtében a pálya fenntartó ASFINAG becslései szerint egészen az osztrák-német határig torlódhatnak fel a gépjárművek, ezért fontos, hogy a közlekedők Tirolt elkerülő alternatív útvonalat keressenek.
0: A Muravidék hullámhossza. MMR. Komolyan a zenéről. Nem csak komoly zenei műsor, Orbán Évával.
2: Vannak zeneművek, amelyek több mint 200 év után is elevennek hatnak. Nem azért, mert régiek is híresek, hanem azért, mert ma is ugyanazokról az érzésekről mesélnek, amelyek bennünket is foglalkoztatnak. A mai műsorunkban pont egy ilyen alkotással ismerkedünk meg, mégpedig Wolfgang Amadeus Mozart egyik legismertebb operája, a Figaro házassága kerül a középpontba. Tisztelt hallgatók, köszöntöm Önöket! Mozart Figaro házassága 1786. májusában került először színpadra Bécsben. Vagyis idén éppen 240 éve, hogy megszületett ez a különleges zenés történet. Sokan talán úgy gondolják, hogy az opera távoli és nehezen érthető világ. A Figaro házassága azonban egészen más. Tele van humorral, félreértésekkel, szerelemmel, féltékenységgel és gyönyörű dallamokkal. Szinte olyan, mint egy mai filmsorozat, csak éppen Mozart zenéjével.

Amint hallhattuk, Mozart Figaro házassága című operájának nyitánya tele van energiával és mozgással. Már az első pillanatban érezzük, hogy itt senki sem fog sokáig nyugodtan üldögélni. A szereplők jönnek, mennek, titkolóznak, terveznek, és közben a helyszín, amely egy kastély, egyre inkább felbojdul. A két főszereplő, Figaro és Susanna hamarosan összeházasodnak, ám a kastély ura, Almaviva gróf maga is érdeklődni kell Susanna iránt. Figaro azonban nem az a fajta ember, aki könnyen feladja. Susannával együtt tervet készítenek, hogy túljárjanak a gróf eszén. Közben ott van Cherubino, a fiatal apród is, aki folyton szerelmes lesz valakibe, és ezzel még több bonyodalmat okoz.

Figaro és Susanna duettjét hallhattuk. Éppen közös szobájukat nézegették, miközben lassan kiderült, hogy a grófnak is tervei vannak Susannával. A főhős, azaz Figaro az opera egyik legokosabb és legéletre valóbb szereplője. Nem nemes ember, csupán szolga, de gyors észjárásával sokszor túljár az előkelők eszén. Figaro eleinte még vidáman készül az esküvőre, de amikor megtudja, hogy a gróf Susannát próbálja meghódítani, azonnal eldönti, hogy visszavág. A következő áriában Figaro tulajdonképpen hadat üzen a grófnak.

Ez az árja egyszerre elegáns és ironikus. Figaro azt üzeni benne, ha a gróf játszmát akar játszani, akkor ő is tud játszani. Közben megérkezik Cherubino is, az opera egyik legszerethetőbb szereplője. Fiatal, álmodozó és állandóan szerelmes. Néha talán még ő maga sem tudja pontosan kibe. Most az ő lendületes árjája következik.

Cherubino teljesen összezavarodott a szerelemtől. Egyszerre boldog, nyugtalan és kíváncsi, és nem tudja pontosan, mit is érez. Figaro viszont nem hagyja ki az alkalmat, hogy megtréfálja a fiatal apródot. Most az opera egyik legismertebb része, a Non più andrai kezdetű ária következik.

mint hallott árja, egyszerre humoros és játékos. Figaro tulajdonképpen azt mondja Cherubinónak, vége a könnyelmű udvarlásoknak, most már katonás élet vár rád. Cherubino azonban különleges figura, fiatal, álmodozó és folyton szerelmes. Most az ő legismertebb áriája következik.

Ebben a jelenetben Cherubino próbálja megfogalmazni, milyen érzés szerelmesnek lenni. Zavart, boldog, nyugtalan és kíváncsi egyszerre. Talán ettől olyan emberi Mozart operája. A szereplők nem távoli hősök, hanem esendő emberek, akik ugyanúgy keresik a boldogságot, mint mi. A történet most egy csendesebb, de rendkívül fontos pillanathoz érkezik, ahol két női szereplő összefog, és egy apró tervet készít, amely később mindent megváltoztat. A grófné és Susanna közösen megírnak egy levelet, amellyel próbára teszik a grófot. Csendes, finom, de nagyon fontos jelenet következik, ahol minden kezd eldőlni.

Közben a kastélyban egyre nagyobb a feszültség. Almaviva gróf egyre inkább Susanna közelébe próbál kerülni, miközben a grófné pontosan érzi, hogy férje eltávolodott tőle. A grófné magányos és szomorú. Arra vágyik, hogy férje újra úgy szeresse, mint régen. Mozart különleges érzékenységgel írta meg ezt a jelenetet. A zene lassú és egyszerű, mégis tele van fájdalommal és szépséggel. Most az ő áriája következik.

Figaro és Susanna eközben elhatározzák, hogy megleckéztetik a grófot. Apró csapdákat állítanak neki, leveleket küldenek, titkos találkozókat szerveznek. A félreértések pedig egyre csak szaporodnak. Most Figaro és Susanna egyik vidám duettje következik.

Ebben a jelenetben szinte láthattuk magunk előtt a két főszereplőt. Gyorsan beszélnek, terveznek és próbálják kijátszani a grófot. Itt Susanna is kap egy csendesebb pillanatot, a kertben várakozik, és közben egy gyönyörű áriát énekel.

Ez az árja egyszerre meghitt és játékos. Susanna tudja, hogy Figaro közelben hallgatózik, ezért kissé szándékosan is túljátsza az érzelmeit. Hogy féltékenyé tegye őt? Az opera végre mindenfélre ért és összekuszálódik, áruhák, titkos találkozások és félre sikerült cselszövések követik egymást. Most egy mozgalmas együttes jelenet következik, ahol szinte minden szereplő egyszerre próbálja megmagyarázni a maga igazát.

A Figaro házassága című opera különlegessége éppen az, hogy Mozart a sok szereplőt és érzelmet egyszerre is képes tökéletes rendé formálni. A zene néha szinte filmszerűen mozgalmas. Végül azonban lehullanak az állarcok, és a gróf kénytelen bocsánatot kérni feleségétől. Műsorunk végén meghallgatjuk az opera fináléját.

0: A Figaro házassága bemutatásakor az opera hatalmas sikert aratott. A közönség nem csak Mozart ragyogó zenéjét szerette, hanem önmagára is ráismert a szereplőkben és a történetekben. És talán éppen ez a mű egyik legnagyobb titka. Bár több mint 200 éve született, ma is élőnek és emberközelinek hat. Hiszen a szerelem, a féltékenység, a félreértések, vagy éppen a megbocsátás érzése ma is ugyanúgy része az életünknek, mint Mozart korában. Wolfgang Amadeus Mozart különleges érzékkel értette az embereket. Zenében egyszerre van jelen a humor, az érzelem, a játékosság és az őszinteség. Talán ezért tudja a Figaro házasságon ma is megszólítani a hallgatót, még azokat is, akik ritkán találkoznak az opera világával. Így műsorunk végéhez érve, talán azok számára is közelebb került ma az opera világa, akik eddig távolinak érezték ezt a műfajt. Mert a Figaro házassága valójában nem más, mint egy nagyon emberi történet, gyönyörű zenével elmesélve. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, a viszonthallásra!
1: Komolyan a zenéről. Nem csak komoly zenei műsor, Orbán Évával.

0: Esti Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Az elmúlt 24 óra fontosabb történéseit Kovács Sándor műsorvezető és Oletics Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műszaki szobában Torma Robert hangtechnikus tart velünk. Munkatársaim nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Krónikánk főbb híreiről először csak egy-egy mondatban.
2: Janez Janša miniszterelnök jelölt benyújtotta a parlamentnek a 16. szlovén kormány 15 miniszterjelöltjének listáját.
1: Szlovénia hétfőn megkezdi az új, immár 5. generációs szlovén útlevél nyomtatványok kiadását.
2: Történelmi nap a mai Magyarország és az Európai Unió kapcsolatában.
1: Horvátországban szigorítják az éjszakai alkohol eladást és megtiltják az energiaitalok értékesítését a kiskorúak számára.
2: A YouTube automatikusan jelölni kezdi a mesterséges intelligenciával generált vagy módosított videókat.
1: Donald Trump 250 dolláros bankjegyet kíván kibocsátani a függetlenségi nyilatkozat kibocsátásának évfordulójára. Ennyit bevezetőül, és már is rátérünk a részletes jelentésekre. Tartsanak velünk!

0: Janez János, a miniszterelnök jelölt csütörtök este benyújtotta a parlamentnek a 16. szlovén kormány 15 miniszterjelöltjének listáját, miután az új koalíció összes pártjának végrehajtó bizottsága jóvá hagyta a jelöléseket.
1: A kormánykoalíció, amelynek az SDS, az NSZI, az SNS, a Fókusz és a Demokraták párt a tagja, 15 miniszterrel fog rendelkezni, akik közül egy tárca nélküli lesz. 7 miniszteri posztot az SDS, 5-öt az NSZI körüli trió, 3-at pedig a Demokraták tömörülés kapja. A 4. Jansa kormány miniszter jelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása június 1-én hétfőn kezdődik, az országgyűlés pedig várhatóan csütörtökön hagyja jóvá a listát. A benyújtott miniszterjelölti névsor alapján az ellenzék Ibányez Szoboda tömörülés úgy véli, hogy az olyanon fennálló jobboldali kormány Janez Jansa eddigi leggyengébb kormánya lesz. Az SZDSZ az ország kulcsfontosságú rendszerei feletti politikai ellenőrzés megszilárdításának tekinti a jelölteket, a Resznica pedig közölte, hogy a miniszterek a munkájuk alapján fogják értékelni.
0: A várakozásoknak megfelelően Szlovéniában gyorsult az infláció májusban, a fogyasztói árak éves szinten 3,6%-kal emelkedtek, főként az energiaárak miatt.
1: Az Európai Unió tagországaiban a pénzromlás mértékének meghatározására nemzetközi összehasonlítás céljából használt harmonizált fogyasztói index szerint az éves infláció még magasabb, 3,8% volt, jelentette be ma a statisztikai hivatal.
0: Május 29-én pénteken első alkalommal utaltak át a jogosultaknak a nyugdíjakat és a nyugdíjszerű ellátásokat az azonnali kifizetési rendszeren keresztül. A járadék alapösszege 1%-kal emelkedett a tervezett éves infláció mértékéhez igazodva.
1: A pénz már a reggeli órákban leívható volt a számlákról. Az azonnali kifizetési szolgáltatáson keresztül fogadott összeg hétvégén és ünnepnapokon is azonnal rendelkezésre áll a címzettek számlán, erősítette meg a pénzintézet. A szlovén jegybank tájékoztatása szerint szeptember végén Szlovéniában megszűnik az a rendszer, amelyen keresztül eddig a nyugdíjakat fizették.
0: A szlovén nyelvű írásbeli vizsgával ma megkezdődött a szlovéniai középiskolákban és más oktatási intézményekben a tavaszi vizsgaidőszak fő része, az általános és a szakmai érettségi.
1: Szombaton a diákok angol nyelvű írásbeli vizsgát tesznek, majd a következő napokban további vizsgákra kerül sor. A diákokat július 8-án értesítik szakmai érettségiük, július 13-án pedig általános érettségiük eredményéről.
0: Szlovénia hétfőn megkezdi az új, immár 5. generációs szlovén útlevélnyomtatványok kiadását.
1: A belügyminisztérium sajtóközleményében közölte, hogy az állampolgároknak nem kell lecserélniük érvényes útlevelüket, de megtehetik, ha kívánják. Az új útlevél több mint 100 biztonsági elemet tartalmaz.
0: A vasúti csomópontot érintő felújítási munkálatok miatt vasárnap ismét részlegesen lezárják a ljubljanai vasútállomást.
1: A forgalmi változások miatt az utasoknak a szokásosnál több időre lesz szükségük egyes vonatok eléréséhez, vagy a peronok megközelítéséhez, tájékoztatott rövid közleményében a szlovén vasutak.
0: Az idriai csipkelet az első oltalmat kapott földrajzi árujelző Szlovéniában, amelyet uniós szinten jegyeztek be kézműves és ipari termékekre, jelentette be a szlovén szellemi tulajdon hivatala.
1: Az oltalom alatt álló eredet megjelölés olyan földrajzi név, amely bizonyos termékek tekintetében polgári jogi, pontosabban iparjogvédelmi oltalom alatt áll. A bejegyzés egységes védelmet biztosít az összes uniós tagállamban, és megerősíti a termék szoros kapcsolatát a helyi tudással, hagyományokkal és minőséggel.
0: Krónikánk folytatásában szomszédolunk elsőként Magyarországon. Május 29-én délután 1 órakor fogadta Brüsszelben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, a magyar miniszterelnököt, Magyar Pétert, hogy politikai megállapodást írjanak alá a korábban jogállamisági és korrupciós aggályok miatt felfüggesztett uniós pénzekről. A megállapodás középpontjában a helyreállítási alap 10,4 milliárd eurós kerete áll, amelynek lehívhatósága az előző kormány idején fennálló viták miatt került veszélybe.
1: A mostani egyesség alapján Magyarország a nyár végi határidők teljes egészében, vagy csak nem teljes mértékben hozzáférhet ezekhez a forrásokhoz. A most megkötött politikai megállapodás mindenek előtt a magyar helyreállítási tervhez kapcsolódó uniós források megnyitását hozta közelebb. Összesen 16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodtunk, megjelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a megállapodás rendkívül jelentőségű a magyar gazdaság szempontjából, mivel az érintett összeg a magyar állami költségvetés éves kiadásának mintegy 16%-át teszi ki. A kormány teljesíti az Európai Unió által előírt jogállamisági korrupcióellenes és intézményi feltételeket, fokozatosan megnyílhat az út a még befagyasztott kohéziós és strukturális források előtt is. Ez a következő években további mintegy 7 milliárd eurónyi uniós pénzt jelenthet Magyarországnak. Az Európai Bizottság elnöke a bejelentés során arról is beszélt, hogy sikerülhet megállapodásra jutni a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi viták ügyében is. Emellett megnyílhat az út a magyar hallgatók visszatérésére előtt az Erasmus programba is, amennyiben a szükséges jogszabályi változásokat elfogadják.
0: A forint azonnal reagált a Brüsszelből érkező hírekre. Az euró árfolyama a Magyarország és az Európai Bizottság közötti megállapodás bejelentése után 353,38 század forintig süllyedt, a magyar deviza pedig 4 éves csúcsa közelébe erősödött.
1: Az árfolyam tartósan a 353,3-as szint alá kerül, a forint új 4 éve nem látott rekordot érhet el az euróval szemben. De az már most látszik, hogy a piacok kifejezetten pozitívan értékelik a Magyarország és az Európai Bizottság között körvonalazódó megállapodást, valamint az uniós források felszabadulásának növekvő esélyét.
0: Örülök, hogy június 23-án már Budapesten üdvözölhetem a szlovák, a cseh és a lengyel miniszterelnök urakat, és közösen megtarthatjuk az újra megerősödő visegrádi négyek találkozóját. Ezt mondta Ursula von der Leyennel közös brüsszeli sajtótájékoztatóján a magyar miniszterelnök.
1: Magyar Péter ezt annak kapcsán jelentette be, hogy a sajtótájékoztatón arról beszélt, kormány igyekszik rendezni Magyarország viszonyát a szomszédos országokkal, így járt a múlt héten Lengyelországban és Ausztriában is. Arról is beszélt, hogy Magyarország és Ukrajna kapcsolatában is ideje új fejezetet nyitni. Mi minden szomszédunkkal szeretnénk jó viszonyban lenni. Vannak vitás kérdések más szomszédainkkal is, azokat igyekszünk rendezni.
0: Hónapok óta tartó növekedés után áprilisban először esett vissza a forgalom a magyarországi szálláshelyeken. A vendégek száma 1, a vendégészakáké 4%-kal maradt el az egy évvel korábbitól.
1: A visszaesésben szerepet játszott az is, hogy kevesebb külföldi vendég érkezett tavalyhoz képest. Számuk 5,2, az általuk eltöltött vendégészakáké pedig 8%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. Messze legnagyobb mértékben 79%-kal az Izraelből érkező turisták száma csökkent tavaly áprilishoz képest. A két legnagyobb turisztikai célpontot is megviselte a kiesés, Budapest 6,8%, Balatonnál 8,4%-kal kevesebb külföldi szállt meg.
0: Horvátországban szigorítják az éjszakai alkohol eladást és megtiltják az energiaitalok értékesítését a kiskorúak számára. A kereskedelmi törvény módosítását a kormánypártok és az ellenzék is támogatta.
1: Az új jogszabály lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy 21 óra után megtiltsák az alkohol árusítását az üzletekben. A gazdasági minisztérium államtitkára arra figyelmeztetett, hogy Horvátország alkoholfogyasztása meghaladja az uniós átlagot. Egy felmérés szerint 15-16 éves fiatalok 45%-a legalább egyszer már fogyasztott nagyobb mennyiségű alkoholt.
0: Május 30-án szombaton 11 és 19 óra között mindkét irányban lezárják az ausztriai A13-as Brenner autópályát, mert a helyiek tiltakozást szerveznek a régión áthaladó jelentős forgalmi terhelés ellen. A demonstráció Matrei am Brenner közelében veszi kezdetét.
1: A lezárás miatt azt javasolja az osztrák főkonzulátus, hogy Tirol tartományt ennek idején minél jobban igyekezzenek kikerülni az autózók, mivel a lezárás az autópálya mellett a mellékutakat is érinti, ezzel pedig lehetetlenné válik az Olaszországba és Németországba való továbbhaladás. A blokkád következtében a pálya fenntartó ASFINAG becslései szerint egészen az osztrák-német határig torlódhatnak fel a gépjárművek, ezért fontos, hogy a közlekedők Tirolt elkerülő alternatív útvonalat keressenek. Ezen a szombaton Tirol észak-déli vagy dél-észak irányú útvonalon áthaladó 7,5 tonna összsúly feletti tehergépjárművek tranzitálása tilos. Minden teherautót ellenőrizni fognak. Az engedély nélküli közlekedőket visszafordítják. A fuvar szervezőknek azt tanácsolják, hogy 2026. május 30-án a tranzitforgalmat úgy tervezzék, hogy járműveik elkerüljék Tirolt, és az azt megelőző és követő napokban számítsanak megnövekedett forgalomra hosszabb menetidőre.
0: Az Euraktiv értesülései szerint az Európai Bizottság június közepén terjeszti elő az első úgynevezett klaszter megnyitását Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási tárgyalásaiban. A javaslatot az általános ügyek tanácsának ülésén vitathatják meg, majd két nappal később az Európai Tanács vezetői hagyhatják jóvá.
1: A csatlakozási tárgyalások több szakaszból állnak, amelyen különböző jogi és politikai területeket fednek le. Az első klaszter az EU demokratikus, gazdasági és intézményi alapelveit érinti, és bár ezt nyitják meg elsőként, rendszerint ezt zárják le utoljára is. Az ukrán EU-tagság pontos formáról továbbra is vita zajlik Európában. Friedrich Merz, német kancellár nemrég felvetette egy társult tagság lehetőségét teljes szavazati jog nélkül, ezt azonban Kijev elutasította. Norvég részről pedig azt hangsúlyozták, hogy az európai gazdasági térséghez való csatlakozás sem jelentene ideális átmeneti megoldást Ukrajna számára.
0: A YouTube automatikusan jelölni kezdi a mesterséges intelligenciával generált vagy módosított videókat, ha a tartalomgyártók ezt maguktól elmulasztják megtenni.
1: A YouTube már korábban is elvárta a feltöltőktől, hogy önkéntesen helyezzenek el egy figyelmeztető címkét, amennyiben a felvétel valósághű, de digitálisan módosított vagy teljesen fiktív elemeket tartalmaz. A gyakorlatban azonban sok tartalomgyártó figyelmen kívül hagyta ezt az irányelvet, ami komoly félreértésekhez és a dezinformáció terjedéséhez vezetett. A Google kiemelte, hogy a szigorítással a transzparenciát és a nézők biztonságát szeretnék garantálni, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, mikor lát valódi és mikor manipulált képsorokat. Az új automatizált szűrőrendszer élesítését és globális bevezetését már megkezdte a YouTube, így a mesterséges intelligenciára utaló címkék hamarosan minden felhasználó képernyőjén megjelennek a kérdéses videóknál.
0: És ez már záróhírünk benne arról, hogy a Washington Post robbantotta a sztorit, amely szerint Donald Trump 250 dolláros bankjegyet kíván kibocsátani a függetlenségi nyilatkozat kibocsátásának negyedévezredes évfordulójára, azaz idén.
1: Jelen pillanatban ennek még törvényi akadálya van, ugyanis az Egyesült Államokban tilos élő személyek arcmásával díszíteni a törvényes fizetőeszközöket, vagyis a bankjegyeket. 1866 óta egyetlen élő személy arcképesen fordult elő hivatalos amerikai bankjegyen. 160 évvel ezelőtt az 5 centes papírpénzen látható volt egy középszintű pénzügyminisztériumi hivatalnok arcmása, és akkor történt, hogy törvényt hoztak, mely szerint ilyesmi, mármint élő személy ábrázolása a bankjegyeken nem fordulhat elő. A 250 dolláros bankot tervezett kibocsátásának hírére beindult a mémgyár. Az egyik megoldás az elbóbb iskoló elnök arcképe lenne. Jelenleg egyébként a 100 dolláros a legnagyobb értékű bankjegy.
2: Sport.
0: Eva Alina Hocsévár kajakos nyerte a Szávazuhatagon megrendezett vadvízi világkupa műlesikló nyitófutamát. Hocsévár a 12. helyen jutott be a legjobb 12 közé. A döntőben azonban fantasztikus teljesítménnyel megszerezte első győzelmét a világkupa versenyen. Egyelőre még nem dőlt el, hogy melyik lesz a 10. első ligás csapat a következő 2026-27-es labdarúgó szezonban. Az első selejtező mérkőzésen ugyanis nem született gól. A Primorje hazai pályán ugyan fölényben játszott, de a Nafta 0-0-ás döntetlennel tért vissza Ajdovcsinából. A végső döntés vasárnap várható Lendván. A mérkőzés 17 órakor kezdődik. Budapest Európa fókuszába kerül szombat este. A magyar fővárosban rendezik ugyanis idén a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. A Puskás arénában a PSG és az Arsenal csap majd össze, amit a jelenlegi és a volt miniszterelnök is a helyszínen fog követni. Kiderült ugyanis, hogy Magyar Péter és elődje Orbán Viktor is ott ül majd a közönség soraiban. Mindkettejüket az Európai Labdarúgó Szövetség hívta meg a mérkőzésre. A protokoll szerint Magyar Péter, Alexander Čeferin UEFA elnök, valamint Csányi Sándor a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke mellett nézi majd a mérkőzést. A döntő szombaton 18 órakor kezdődik.
3: Időjárás.
1: Éjszaka is derült lesz az ég. Hajnalra 7-14 fokig frissül fel a levegő. Szombaton és eleinte derült lesz az ég, de délutántól már fátyol felhők szűrhetik a napsütést. A legmelegebb órákban 26-31 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Vasárnap változóan felhős időben lesz részünk, délután helyi záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
2: közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. Forgalmi rendőrség Gornyi Petróci körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
0: Kedves hallgatóink, a Muravidéki Magyar Rádió péntek esti hírösszefoglalójában a szlovéniai és a nagyvilágban történt eseményeket ismertettük. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További szép napot!

Hevesi Tamás, Szolt és a Kék Asszony. 18:24, pontosan egy kis zene még következik, majd a 18:30-kor hallhatják a Horizont ismétlését, úgyhogy mindenképp maradjanak továbbra is a társaságunkban.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A héten a 21. Vinoárt képzőművészeti kolónia alkotásaiból nyílt kiállítás a Dobronaki Györgyház pajtájában. A helyszín nem véletlen, hiszen a két évtizedes múlttal rendelkező művésztelep állandó otthona Dobronak, és az azt körülvevő szőlőskertek. A tárlaton ezúttal 10 különböző stílusirányzatot képviselő helyi és szlovéniai művész egy-egy festményét láthatjuk, amelyet a dobronaki dombság csodái és boros pinciei ihlettek a tavaly nyáron zajló egyhetes alkotótábor alatt. Akik ezúttal közreműködtek, Igor Bánfi, Franz Golob, Milena Gregorčič, Rado Jerič, Barbara Kastelec, Jánes Kovácsics, Dária Pajtler, Gregor Pratneker, a dobronaki Göntér Endre és ifjabb Göntér Endre, valamint Munkácsi díjas szobrászművészünk Király Ferenc. A 21. Vinoárt művésztelep alkotásait most is Franz Obál művészettörténész méltatta, aki a kezdetek óta figyelemmel kíséri a tábort. Őt kérdeztük magáról a táborról és az idei alkotásokról.
1: Praktično kakšnih organizacijskih sprememb ni doživela.
2: A Vinoárt Nemzetközi Képzőművészeti Művésztelep az elmúlt két évtizedben szinte semmilyen szervezeti változáson nem esett át. A kezdetektől fogva kortárs szlovén és külföldi képzőművészek alkotják a tábort. Utóbbiak közül főleg magyarországi alkotók dominálnak, ami szerintem fontos és jó dolog, hiszen nemzetiségileg vegyesen lakott, kétnyelvű terület ad otthont a művésztelepnek, ahol lényegében a magyar közösség van többségben. Fontos kiemelnem, hogy a közreműködők, akár szlovén, akár külföldi alkotókról van szó, mindegyik elismert művész a saját területén. Ezért is fontos, hogy eljönnek ide, Dobronakra, egy teljesen más környezetbe, és képesek ihletet meríteni a tájból. Ugyanis Dobronak és környékek kiváló és hatalmas forrása a tájból fakadó ihlet, a táj intuitív érzékelése, a tájról való gondolkodás és érzések megélésének. Hiszen ennek a tájnak nagyon gazdag a történelme, néprajza, kultúrája, kulturális és természeti öröksége, amiből méltán lehet meríteni. Ráadásul gyönyörű bortermővidék, ami még inkább megfűszerezi a dolgot. Mindez, amit most felsoroltam, nagy hatással van erre a táborra, ami most már több mint két évtizede gyakorlatilag elmaradhatatlan eseménye a szlovéniai művésztelepeknek. Az elmúlt 20 év során egy igazán sikeres és elismert rendezvénnyé nőtte ki magát, ami szinte együtt lélegzik a dobronaki tájjal. Dobronak község számára pedig nem csak kulturális és idegenforgalmi szempontból jelent hozzá, adott értéket, hanem művészetileg is.
1: Dubrovnik pomeni ne samo kulturno, turistično destináció, ampak tudi prav na kulturnem umetniškem področju lep prispevek.
0: Franz Obál művészettörténész a 21. Vinoárt művésztelep alkotásait így értékelte.
1: Opazam, da večina likovnih del pravzaprav predstavlja podobo pokrajine. Ampak ta pokrajina je v vseh teh delih, ki jih je 10, različna.
2: A képzőművészeti alkotások nagy része a tájat tükrözi, de ez a táj mind a 10 alkotó művében máshogy jelenik meg. Már az első pillantásra feltűnik, hogy vannak alkotók, akik a táj szépen és pontosan kidolgozott részleteit helyezik előtérbe, hangsúlyt fektetve a fények és a régi borospincék hangulatára. Aztán egyes művészek inkább a modernebb vonalat képviselik. Szélesebb sávon mozogva az élénk színű, gyors, ecsetmozdulatú, expresszionista festészettől kezdve az absztrakt konstrukciókig. Utóbbiaknál szinte csak a zöld szín dominál, mint a pannon táj jelképe, amelyeket némi földi elemek díszítenek. Ezzel nemesebbé téve a zöld környezetet. Aztán vannak festők, akik inkább az emberi figurának szenteltek figyelmet, de ez inkább kevésbé jellemző. Itt mindenképpen ki kell emelnem Igor Bánfit, aki évek óta az emberi létet és a fájdalmas elmúlást kutatja. Ezt a mulandóságot finoman és érzékien ábrázolja a földi színek alkalmazásával, miközben az egészet az ég és a föld közti térbe helyezi, ezzel is hangsúlyozva az emberi élet erejét és mulandóságát. Fontos kiemelni, hogy elismert művészekről beszélünk, akik azért jöttek el a Vinoárt művésztelepre,

0: az örök idők számára.
1: Franz Obel külön figyelmet szentelt a dobronaki születésű festőművész Göntér Endre alkotásainak. A művészettörténész kiemelte, Göntér Endre lényegében oszlopos tagja a Vinoár csapatának. Festészete főként a tájélmény és a személyes, belső átélés expresszív megfogalmazására épül. Műveiben a figurális és táji motívumok gyakran hangulati, érzelmi hangsúllyal jelennek meg, nem pusztán leíró módon. Ezzel is hangsúlyozva szülőföldje iránti szeretetét.
2: Ja, Endre, Günther, ja praktično od prve kolonije. Kjer je domačin in organizator, ga vedno povabijo. Jaz lahko rečem, da spremljam njegovo delo vsega začetka, ker smo ista generacija.
0: Göntér Endre gyakorlatilag az első képzőművészeti kolónia óta jelen van a Vinoárt történetében, hiszen dobronaki származású, tehát hazai művész, akit mindig örömmel hívnak. A kezdetek óta követem a munkásságát, egy generáció vagyunk. Már az indulásától kezdve jellemző a munkásságára, hogy mélyen elmerül a motívumokban. Minden egyes dobronaki művésztelep alkalmával képes megújulni, mégpedig úgy, hogy tényleg átéli a tájat. Persze ehhez hozzájárul az is, hogy hazai alkotó, aki nagyon jól ismeri a környéket, és meg is éli azt. Nézzük csak az utóbbi évek motivumvilágát, amit a dobronaki szőlőskertek ihlettek, és a benne pusztító betegség az aranyszínű sárgaság. Endrét nem hagyta hidegen a kérdés. A táj iránti szeretete és érzékenysége ihlette abban, hogy műveiben is felhívja a figyelmet, hogy a betegségnek köszönhetően hogyan pusztul el lassan és fájdalmasan ez a csodálatos szőlőtermővidék. A festményeiből jól kivehető, hogy a gyönyörű zöld táj egyre inkább elveszíti erejét. Endrét, mint borászt és mint művészt is megérinti a téma, és festményei által hangot is ad neki. Műveiben tehát gyakran visszaköszön a szőlőskertek motívumvilága, de más témák is rendszeresen foglalkoztatják. Például a magyarok bejövetele a Kárpát-medencébe, a Pannon térség, az itt élő magyar közösség, Dobronak és környéke. Göntér Endre mindig talál valamilyen aktuális témát, amellyel képes a szélesebb nyilvánosság számára részletesen bemutatni szülőföldjét.
2: Kot na primer govorim, ne, vedno najde neke aktualne motive, s katerimi res predstavi to svojo rodno Ukrajino širši javnosti.
1: Franz Obel kiemelt figyelmet szentelt Király Ferenc lendvai szobrászművésznek is, aki szintén oszlopos tagja a Vinoárt csapatának. Jelenleg a műfaj egyedüli képviselőjeként erősíti a művésztelep hírnevét. Munkásságát így méltatta Franz Obel.
2: Ferenc király, umetnik brez primere, umetnik častitlivih let, 90 let je dopolnil.
0: Király Ferenc utánozhatatlan művész. Tiszteletre méltó 90 éves kora ellenére is aktív, élénk és időszerű alkotó. Fizikailag és szellemileg is friss, töretlenül farag, formál és tervez. Szobrai most is aktuálisak, és továbbra is kiemelkedő teljesítményt jelentenek a posztmodernista alkotásban. Király Ferenc munkái továbbra is hűek az organikus vonásokhoz, amelyek teli vannak lágy formákkal és erotikus töltettel. A női test formái mellett Ferenc továbbra is hű a természethez, legyen szó lelki, emberi vagy állati motívumokról. Király Ferenc mindezen motívumokat ötvözi munkásságában. Műveiben ezeket a motívumokat alakítja szoborrá, amelyek gömböided íveivel és formáival az élet örökké valóságát sugallják.
2: Kich Ferenc združuje v svojih delih, v svojih metamorfozah, preoblikovanjih teh duhovnih sfer v samo svoje kiparske stvaritve, ki s svojimi oblinami

0: No programe podare a tosoio vecinosti giurenia.
1: Mondta, a 21. Vino Art nemzetközi művésztelepen készült alkotások kiállítása kapcsán Franz Obál művészettörténész. Az esemény házigazdája ezúttal is a Szersen házaspár által működtetett, az életminőségért és a kulturált alkoholfogyasztásért egyesület volt. A Dobronaki Györgyház fajtájában látható kiállítással hivatalosan is megkezdődött az idei művésztelep, amely immár 22. a sorban. A közreműködő művészek vasárnapig alkotnak a Dobronaki Dombok festői lankái között.

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Horizont című kulturális műsorunkat hallották. A fordítást László Csaba olvasta. A technikai feltételeket Vucsák Filip biztosította. Az adást Gerebic Bettina készítette. Legyenek velünk legközelebb is. Viszonthallásra!
1: Horizont. Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első. Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
2: A Lendvai Egészségház egészségnevelési központjával több ízben is közreműködött a rádiórendelő. Ezúttal az egészséges fogyásra oktató műhelyen vettünk részt, hiszen közismert tény, hogy a modern társadalomban a többnyire ülve töltött élet és a napi szinten folyamatosan kéznél lévő nem éppen a minőségéről híres és egészséges életvitelhez illő termékek következményeként felszaporodnak a kilók. Ez nem csak esztétikai probléma, hanem azért aggasztó, mert különböző egészségügyi panaszok kialakulásához vezet. A rádiórendelőben Tyásat Kálec, az egészségnevelési központ vezetője tájékoztatja a hallgatókat, majd Németh Lára fizioterapeuta és Bacsi Jászna, a műhelymunka résztvevője is nyilatkozik. Szombaton 10:15 kor.

Chris Rudolph itt a háttérben, 4,5 perc múlva pedig már 19 óra lesz, akkor pedig már mese fogja várni önöket. Medve Róka meg az ember, Móricz Zsigmond meséje jön majd Mandácska Eszter tolmácsolásában, ugye. Megismételjük majd a Kisebbségben című műsort is következő órában. No, 20 órakor a terepjárót, 20-30 perckor az arénát. Ma lesz egy kis rock válogatás is a későbbi órákban, meg utána is szól a Muravidéki Magyar Rádió. Mi pedig megköszönjük, hogy délután a Muravidéki Magyar Rádióval tartottak, sőt, hogy egész nap a Muravidéki Magyar Rádiót választották. Torma Robi volt a hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatta, híreket Uleti Zsuzsanna szerkesztette. Szép hétvégét kívánunk mindenkinek, meg persze szép estét is, és ha tehetik, akkor töltsék azt a Muravidéki Magyar Rádió társaságában.

0: Furavidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Furavidéki Magyar Rádió.

0: Móri Zsigmond, medve, róka, meg az ember. Adjon Isten medvekoma, adjon Isten rókakoma. Ejbe begyes, ejbe merész, kell med mindig csatára kész. Bizony nem is ajánlom, hogy utamba találjon, akár ki is akadni, ha meg akar maradni. Bundájában, kedvében, becses úri bőrében. No, csínyám, medvekoma.
1: Brum-brum, rókát eszem, koma.
0: Hiszen ilyen inci-finci, ha kelmet csak meglegyinti, rögtön kiadja a páráját, de kend is megleli párját.
1: Soha bizén az a híjom, nincs ki velem párbajt víjon.
0: Hát az ember?
1: Hiszen kenddel majd elbánok, ha csúfol.
0: Medve, koma, kent szúrkol szájjal, persze hősködik, s a embert lát, megszökik.
1: Tányér talpam, lompos farkam, hol egy ember ide bele, hogyha kedves az élete? Ott jön egy pók két lábon, az az ember, barátom.
0: Ez nem ember, még csak lesz. Ne gyerekre, nagyra les.
1: Itt jön egy sűn, lába három. Ez az ember, alig várom.
0: Ez nem ember, már csak vót, alig bírja a mankót.
1: Irgum, burgum, mi ez már?
0: Ez az ember, a huszár. Isten áldjon, medve koma.
1: Na, hogy ízlett a lakoma? Szódarul, csak ne neves, paprikás volt a leves. Sose láttam olyan dögöt, 100 lépésről szembe köpött. Tilinkóján rám fütyöle, most is cseng a fülem bele. Fényes nyelvét kirántotta, a szememet kápráztatta. Megberet vált beste féreg, a májamban nőtt a méreg. Csak nem tűröm az ebatta, kaptam magam, elszaladtam. Félre ne állj az utamba, mert megeszlek ebb a nyomba. Kinek van ma halni kedve? Én vagyok a mérges medve.
2: Itt a vége, most jövél le. Szép volt, más sem volt. Jó éjszakát, gyerekek!
3: Jó éjszakát!
4: Szép álmokat!
5: Szép álmokat!
6: M.

0: kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
1: Jó napot kívánok a tisztelt hallgatóknak! 2026. május 22-én a szlovén országgyűlés új felállítása 51 szavazattal Janez Jánosát, az SZDSZ elnökét nevezte ki miniszterelnöknek. A jelölt ellen 36 képviselő szavazott. Janez Jánosát az SZDSZ, az NSZI, az SLS és a Fókusz 3-as, a Demokraták és a Resznica párt képviselői, valamint a magyar és az olasz nemzetiségi képviselők támogatták. A Resznicán és a nemzetiségi képviselőkön kívül a felsorolt pártok egy nappal korábban koalíciós megállapodást írtak alá. A Resznica ugyanis nem lép be a kormányba, de az új miniszterelnök kinevezését megszavazta. A szavazás után Jánosa esküdtett a parlament előtt. Most, 15 napon belül be kell nyújtania a miniszterjelöltek névsorát. Janez Jánosa negyedik kormányának 14 minisztériuma lesz. Nemzetiségi műsorunkban ezúttal Horváth Ferenc, magyar nemzetiségi parlamenti képviselővel arról beszélgetünk, hogy mik a nemzetiségi közösségeknek az új kormánnyal szembeni elvárásai, a szavazás előtt találkoztak-e a miniszterelnök jelölttel, és ha igen, akkor milyen ígéreteket kaptak? Ha tehetik, tartsanak velünk! A szlovén országgyűlés új felállítása Janez Jánosát nevezte ki miniszterelnöknek, tehát Jánosa fog kormányt alakítani. Illetve fogalmazhatunk úgy is, hogy Janez Jánosának sikerült minimum 46 szavazatot összegyűjtenie a kinevezéséhez. A magyar és az olasz nemzetiségi parlamenti képviselő is a jelölt kinevezése mellett adta le voksát. Horváth Ferenc mivel magyarázzák döntésüket?
2: A választási eredmények tükrében várható volt az, hogy a kormányalakítás hosszabb időt vesz igénybe, és hát gyakorlatilag majdnem két hónap telt el napra pontosan a választásoktól, hogy sikerült egy személynek, Janez Jánosa személyében összegyűjteni a több mint 46 szavazatot, és mivel a képviselőtársai 48-an aláírását adták ahhoz, hogy a Janez Jánosát fogják miniszterelnöknek támogatni, ezért a két nemzetiségi képviselő is ilyenkor úgymond, ahogy ezt a történelem, vagy ahogy a hagyományok diktálják, mindig csatlakozott a mindenkori miniszterelnök támogatásához. Úgyhogy valahol ilyen szempontból ez egy logikus lépés volt, és én azt kívánom, hogy a kormányfő és a kormányos sikeres legyen, és különösen természetesen azt, hogy a kétősonos közösséggel egy jó és szoros kapcsolatot alakítsunk ki, úgymond valamennyünk érdekében.
1: Megkeresték-e önöket a szavazás előtt? Beszélgettek-e bármiről, hogy mit várhat a nemzetiség, illetve hogy miért szavazzanak Janez Jánosa mellett?
2: Tulajdonképpen nem volt egyfajta elvárás az, hogy mi a kormányfőt ebben a pillanatban támogassuk, de mivel megvolt a 48 szavazat, tehát mi semmiképpen nem kerültünk volna abba a helyzetbe, hogy a mérleg nyelve legyünk, mert azt szerettük volna elkerülni. Amikor már beadták a 48 úgymond aláírást, akkor a miniszterelnök úr kért bennünket, hogyha le tudunk ülni egy rövid beszélgetésre, és tulajdonképpen itt alapvetően arról beszélgettünk, hogy azt a munkát szeretnénk folytatni, amelyet valahol 4 éve maradt abba. Azt hiszem, hogy az a bő 2 éves időszak, ami rendelkezésre állt a moravidéki magyar közösség számára, talán az egyik legtermékenyebb, leghatékonyabb időszak volt a COVID, meg minden egyéb probléma ellenére, hiszen számos olyan programot, projektet sikerült lehívnunk, megvalósítással később sajnos voltak gondok, de én azt hiszem, hogy ilyen szempontból ugye a miniszterelnök ismer minket, mi is megtapasztaltuk az ő és a stábjának a munkás szokásait, ha lehet így mondani, és én olyan szempontból optimista vagyok. Nyilvánvalóan olyan sok minden múlik azon, hogy kik lesznek a miniszterek, akik valamilyen szinten erősebben kapcsolódnak a nemzeti közösséghez, de az elmúlt évek tapasztalataiból azt gondolom, hogy ha a miniszterelnökkel lesz egy jó megállapodás, akkor meg lesz a szándékosság, illetve hajlandóság a minisztériumokban is, hogy azokat a kérdéseket, amelyeket felvázolunk, hogy azok megvalósuljanak.
1: az új kormánnyal, illetve az új miniszterelnökkel a két nemzetiségi parlamenti képviselő megállapodást ír alá, tehát amiben megfogalmazzák a nemzetiséggel szembeni elvárásaikat. Mit fog tartalmazni ez az új megállapodás?
2: Én a részletekbe még nem mennék bele, egyeztettem már itt az intézményvezetőkkel, az elnököktől kértem különböző javaslatokat, hiszen az, hogy mi kerül bele, az nem csak rajtam múlik, hanem nyilvánvaló a miniszterelnök, illetve a minisztereken, tehát ez elkezdődik most majd egyfajta egyeztetési folyamat. Másrészt vannak dolgok, amik talán egy picit komplexebbek lesznek, tehát nem mindig csak az egyszerűségre törekszem, úgymond a munkában, hanem talán olyan projektek is vannak a fejemben, vagy az elképzelésem, vagy a papíron, amelyek tulajdonképpen akár több minisztériumot is úgymond érintenek, és olyankor mindig nehezebbek az egyeztetések. Ilyen alapvetően a jövőbeli problémákat, illetve a projekteket, amelyeket szeretnénk megvalósítani, én két csoportra osztanám, egyrészt a, úgymond a törvényhozási részt, azért azt láttuk az elmúlt időszakban, hogy a külön státusz, illetve a külön jogoknak a biztosítása már nem mindig jelent pozitív diszkriminációt, amit biztos vagyok benne, hogy amikor a törvényt, az alkotmányt és egyéb jogszabályt elfogadtak, még azt jelentette, most van, akik ezt már másképp értelmezik, tehát én azt hiszem, hogy mindenképpen ez is itt is egyfajta új, lehet azt mondani, hozzáállás kérdést kell valahol közösen kialakítanunk a kormányzattal, hogy ne legyen az, hogy minden minisztérium vagy minden politikus másképp értelmezze, tehát jó lenne itt valamilyen konszenzusra jutni, hogy most mit is jelent az, hogy kétnyelvűségnek a használata, vagy a kétnyelvű nyelvhasználat, hogy egy kérdést emeljek ki a sok közül. Mindenképpen én azt hiszem, hogy szükség lenne a nemzetiségikről szóló törvénynek a megvitatását, a községek alapításáról szóló törvény szerintem egy olyan anyag, amely nem kedvező a nemzeti közösségek számára, és még szerintem hosszan sorolhatnám itt ezeket a kisebb-nagyobb kérdéseket, szabályokat. Például az óvodában dolgozóknak nincs meg a rendelet erre vonatkozóan, ezt is szeretnénk elérni. Hozzáteszem mindig, hogy nekem az sajnos az volt az elmúlt években a tapasztalatom, hogy nehezebb volt egy törvényi módosítást gyakran végrehajtani, mint egy-egy úgymond projektet úgymond elfogadtatni. Úgyhogy szerintem kihívás az elég lesz a jövőben, és a második csomagban pedig valahol olyan projekteket, intézményrendszerünk finanszírozásának a módosítását, bővítését, új tartalmak bevonásával azt szeretném, hogy megvalósuljanak. Itt már részbe kaptam javaslatokat. Továbbra is nyitott vagyok arra, hogyha valaki lát egy jó elképzelést, hogy milyen irányba kellene a pravidéki magyarságnak a jövőjét irányítani, akkor erre nyitott vagyok. Nem azért, mert jó magam nem lenne elég elképzelésem, ötletem, meglátásom, de szerintem nagyon fontos az, hogy megpróbáljon a közösség egységben, egységesen dolgozni. Én képviselőként csak úgy látom magam, mint akik egy vagyok, ha több ezer közül, és abban a szerencsés pozícióban vagyok, mivel a választópolgárok megválasztottak arra, hogy ezt a Muravidék hangját Ljubljanában is képviselhessem.
1: Az elmúlt mandátumban sok mindent nem sikerült véghez vinni. Eredményesebb együttműködésre számít a kormányt illetően, illetve nagyobb támogatásra számíthat a muravidéki magyar közösség?
2: Én nem tekinteném az előző mandátumot sem eredménytelennek, sőt, tekintettel, hogyha úgy vesszük, hogy egy év után írtuk csak alá a megállapodást, és a választások tulajdonképpen így volt bő két évünk arra, hogy megvalósítsunk. Tehát én azt hiszem, hogy az elmúlt mandátumban is a fontos kérdésekben mindenhol sikerült előrelépnünk. A már említett az óvodában dolgozóknak a rendelete az nem került elfogadásra, a népújságnak a státuszát nem sikerült rendezni, hiszen a Levicában, a minisztériumban nagyon határozottan ellene voltak, de ugyanakkor a törvényben sikerült rendezni az RTV-nek a finanszírozását, az összekötő utakat, az intézményrendszerünknek a támogatása jelentősen megnőtt. Tehát nem sok olyan kérdés maradt nyitott, amely úgymond nem került megvalósításra. Nyilvánvaló, hogy a Muravát másképp képzeltük, de ezt, hogy az illetékesek miért mentek bele ebbe a csökkentésbe, erről én, nekem megvan a saját véleményem, de ebben már nekem nem volt beleszólásom, hogy miért mondtak le a Mönkön a mezőgazdasági projektben 3,3 millió euróról. Erről is megvan a véleményem, de erről se nem én döntöttem így utólag. Természetesen mindig a képviselőnek is ebben megvan a saját felelőssége, de én azt hiszem, hogy a Mönknek a működése és ebben a mandátumban ezt jelentős mértékben befolyásolta, és talán több lehetőségtől is ezáltal úgymond nem jutottunk hozzá. De hogy visszatérve a kérdéshez, én azt remélem, hogy azzal a munkaintenzitással fogjuk a munkát, vagy az együttműködést folytatni, mint ahogy ezt a Jansa kormány nyomán akkor megvolt. Tehát én abszolút optimista vagyok. Tudjuk, hogy a világgazdaságban és az elmondások szerint a szlovén költségvetésében se nem a legjobb a helyzet, de én azt gondolom, hogy ehhez kell mindig valahol alkalmazkodni és megtalálni azokat a kihívásokat, azokat a projekteket, azokat a lehetőségeket, amelyek közösség, de egyben a térség számára is nagyon fontosak.
1: Janez Jánosa 2020 és 2022 között a COVID ideje alatt volt kormányon. A járvány ideje alatt a kormány nagyon szigorú intézkedéseket vezetett be, amelyek éles kritikát kaptak. Az állampolgárok egy része minden pénteken részt vett a kerékpáros tiltakozásokon. Jánosa bírálta az igazságszolgáltatást, a közmédiát és a civil szervezeteket. Az új országgyűlés is már fogadott el olyan törvényt, amellyel nagyon sokan nem értenek egyet. Így aztán az emberek egy részében félelem, bizonytalanság van, hogy vajon mi vár rájuk a jobboldali kormány új mandátuma alatt.
2: Most, ha saját szempontomat nézem, a választásokon több mint 72%-os támogatást kaptam, tehát nyilvánvaló, hogy jobboldali és baloldali érzelmű emberek is megbíztak a támogatásukkal. Nyilvánvaló, hogy lesznek köztük olyanok, akik úgymond most talán csalódottak, hogy ki lett a miniszterelnök ebben az országban. Én ehhez csak azt tudom mondani, hogy számomra március 22-én a választások befejeződtek, és ahogy én is megválasztásra kerültem, és tulajdonképpen a Ljubljanában velem kell dolgozniuk azoknak, akik úgymond különböző pozíciókon vannak, függetlenül attól, hogy most engem kedvelnek-e vagy nem kedvelnek, a választások már csak erről szólnak. Az, akinek sikerül összetedni több szavazatot, az a győztes, és az alkotja úgymond a következő időszakot. Nyilvánvaló, hogy a mostani kormánynak, még a meg sem alakuló kormánynak már volt egy-két olyan törvénybenyújtása, vagy törvényjavaslati módosítása, amely bizonyos körökben elégedetlenséget, félelmet fektet ki. Én őszintén szólva, én nem látom azt a nagy veszélyt különösebb kérdésekre. Nyilvánvaló, hogy egy különböző pártpolitikai nézetek egy-egy témában különbözőek, ami nem feltétlenül jelenti, hogy egyik a jobb, vagy másik a jobb. Én igazából azt tartom szomorúnak, hogy ebben az országban gyakorlatilag nincs egyetlen olyan kérdése, pedig például az egészségügy egy tipikusan ilyen kérdés lehetne, ahol le kéne ülni a jobb oldalnak, a bal oldalnak, és addig egy szobában bezárkózva lenni, ha szabad így fogalmazom, amíg nem sikerül legalább az alap három kérdésben kompromisszumot kötni. Engem az zavar a mostani politikában, és az egész mandátum így indul, hogy megy az egymás elleni hergelés, megy az egymás iránti riogatás, mennek a különböző vádaskodások, és a tartalomról az országgyűlésben eddig ebben a két hónapban, vagy bő egy hónapban, amióta megalakultuk, nagyon kevés szó volt. És számomra ez a szomorú, hogy gyakorlatilag minden mandátumot úgy kezdünk el, ez most már nekem a harmadik mandátumon, hogy először megpróbálunk valamilyen szinten leszámolni, ha lehet ezt a csúnya szót használni, az előző kormánynak a dolgaival. Szerintem több kompromisszumra, több beszélőkészségre lenne szükség, és kevesebb riogatásra. Én azt hiszem, hogy minden kormánynak, ahogy régen is a politikában szokták mondani, meg kell adni az első 100 napot, meg kell várni, hogy ebben az első 100 napban miket tesz le az asztalra, és annak alapján megítélni őket. Én bízom benne, hogy talán egy picit ez a hangulat javulni fog, bár őszintén szólva, hogy nézem a bizottsági üléseket, meg részben az országgyűlésben, és hát nem vagyok túl optimista ezt illetően. Viszont abban biztos vagyok, hogy ha a kamerákat kikapcsolnák ezeken a testületi üléseken, akkor sokkal kevesebb feszültség, sokkal kevesebb ilyen nyilvános fellépés lenne, ha szabad így fogalmaznom, hiszen azokon az üléseken a parlamentben, illetve különböző megbeszéléseken, ahol a sajtó nincs jelen, ott azért más a hang, nem más az egymáshoz viszonyulás, tehát nagyon sok minden ezekben a fellépésekben a nyilvánosságról a választópolgárokhoz szól.
1: Képviselő úr is említette a már elfogadott törvényeket, köztük van az intervenciós törvény, amely nagyport kavart az állampolgárok, szakszervezetek, intézmények, civil szervezetek körében, hiszen nagyon sok mindenre kihathat. Ez miatt is sok embert a bizonytalanság tölti el, de ezen kívül Jánez Jánosa más mindent is ígért a választóknak. Például az RTV előfizetési díjának beszüntetését, ami kihatással lehet a magyar és az olasz nemzetiségi műsorok finanszírozására. Az RTV-ről szóló törvény ugyanis meghatározza, hogy a két őshonos nemzeti közösség rádió és televízió műsorainak működését a közintézmény a begyűjtött előfizetési díj 10%-ával finanszírozza. Mit gondol, képviselő úr, mi várható, ha megszűnik az előfizetés?
2: Számomra a legnagyobb kérdés ebben a helyzetben az, hogy ugye tavaly sikerült rendeznünk a kormányzattal, illetve a minisztériummal, hogy elfogadtuk a törvény módosítását úgy, hogy az előfizetésnek a 10%-át plusz a különböző jogokkal együtt a két nemzeti közösség számára biztosítja az RTV. A kormány ezt a pénzt már tudomásom szerint decemberben a Nemzetiségi Hivatal rendelkezésére bocsátotta, de azóta sem történt, és lassan már júniust írunk, azóta sem történt a szerződés aláírása, hiszen az RTV vezetőség erre nem hajlandó. Azért itt számos kérdés fölmerül bennem, hogy ez miért nem történt meg, nem szeret most ebbe belebocsátkozni. Az viszont szomorúnak tartom, hogy egy elfogadott törvény mellett tulajdonképpen valahol az RTV a saját két nemzetiségi stúdiójának a finanszírozásával, illetve a mondhatni azt, hogy a megélésével játszik, hiszen nyilvánvaló, hogyha ezek a pénzek nem érkeznek, akkor valahonnan ezeket a forrásokat biztosítani kell ahhoz, hogy a két TV stúdió működjön. Én remélem, hogy ez a kérdés mielőbb megoldódik, elsősorban amiatt, hogy itt lendván ne legyenek gondok az üzemeltetés illetően, hiszen a különböző ljubljanai politikai játszmákba én nem kívánok most belemenni, de valahol azért mindenképpen minimum furcsának tartom azt, hogy a mai világban biztosított pénzeket, 10-14 millió euró közötti összeget egy intézmény nem kíván elfogadni. Én azért nagyon remélem, hogy a szerződés aláírása mielőbb megtörténik, és a finanszírozás folyik. A mostani kormánykoalíciós pártok, illetve a Resznica, aki kormányon kívül támogatja a kormányt, felvetette az RTV előfizetésnek a megszüntetéséről szóló referendumot, és ha reálisan nézzük, akkor van arra esély, hogy ez a referendum sikeres lesz, tehát hogy eltörli, úgymond az RTV előfizetését. Megítélésem szerint a két őshonos közösségnek itt ilyen szempontból nincs félnivalója, hiszen biztos vagyok benne, hogy ilyen esetben kormánynak kötelessége felvállalni a két programnak a működését, ami is kicsit kapcsolódik az előző kérdése számomra. Nagyon furcsa és szomorú az, hogy évtizedek óta pontosan Ljubljanából nem hajlandóak elmondani, illetve leírni azt, hogy a két őshonos közösség milyen költségbe kerül, ha szabad ezt a csúnya szót használnom, hiszen ugye a vita tárgya az évek során mindig az volt, hogy még a két őshonos stúdió vezetője, akik azért szerintem viszonylag reálisan látják a pénzügyi helyzetet is, és az RTV vezetősége közötti összeg között hát igencsak jelentős eltérés volt, és ha most egy tippem lenne, akkor valószínűleg ez lehet az oka, hogy miért nem szeretnék a szerződést aláírni, hiszen akkor minden centtel pontosan el kéne számolni. Tudjuk, hogy az elmúlt két évben 5, meg 10 millió euróval is a kormány megsegítette az RTV-t, úgymond a nemzetiségi címszóval, de a két őshonos közösségnek tudomásom szerint ebből jelentősebb előnye nem származott, sőt. Szóval visszatérve, én azt gondolom, hogy ha bármilyen változás lesz, biztos vagyok benne, hogy a kormány a két nemzetiségi közösséget nem hagyja cserben. Nyilvánvaló előtte meg kell tudni pontosan, hogy mennyibe kerülnek ezek a programok, és akkor ennek tükrében majd úgymond folytatni azokat a tárgyalásokat, de szerintem ez a helyzet alátámasztja azt, amit én sajnos már több mint egy évtizede mondogatok, hogy a két nemzetiségi stúdiónak az RTV-n belül ugyan, de valahol teljesen függetlenednie kellene pénzügyi szempontból, és pont azért, hogy ne Ljubljanából határozzák meg, hogy mire és mennyire van szükségünk.
1: Még egy fontos kérdés, ugye kormányváltás történt Szlovéniában, kormányváltás történt Magyarországon is. Az ön véleménye szerint mire lehet számítani, milyen lesz a két kormány együttműködése?
2: Én bízom benne, hogy mindkét miniszterelnök profi módon látja el majd a feladatát, ha lehet így fogalmazni, és tekintettel arra, hogy két szomszédos országról van szó, és mindkét országban él a másik nemzetnek, illetve a másik országnak is képviselői. Én bízom benne, hogy ez a kapcsolatfelvétel minél előbb megtörténik, és jobb lesz, mint az előző mandátumban volt, hiszen az előző mandátumban gyakorlatilag elsősorban megjegyzem a szlovén politikai régén a teljesen le volt csupaszítva ez a kapcsolat. Kormányzati szinten a miniszterek ugyan találkoztak különböző európai fórumokon, de Muravidéken, Rábavidéken nem tudom, hogyha két miniszter ellátogatott ebben a 4 éves mandátumban, két köztársasági elnöki találkozó volt, és ha jól emlékszem, ez voltak a magasabb szintű politikai látogatások, úgyhogy én bízom abban, hogy a két kormány keresni fogja egymást. Elsősorban azért, mert vannak olyan projektek, amelyek a két ország előnyét is jelenthetnék, gondolok itt különösen az energetika terén, de ugyanakkor remélem azt, hogy a nemzetiségi politikát külön fogják tudni választani a nagy politikától, ha abban esetleg lennének is köztük különböző nézeteltérések. Egyelőre ilyeneket nem nagyon látok, ahogy kísérem a mindkét kormánynak a munkáját, úgyhogy én bízom benne, hogy a két miniszterelnök és a miniszterek úgymond profi módján ezt a kérdést kezelni fogják.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést és eredményes munkát kívánok.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Tisztelt hallgatóink, Önök a Muravidéki Magyar Rádió nemzetiségi műsorát hallották, amelyben az új szlovén kormányról és a nemzeti közösségek elvárásairól beszélgettünk Horváth Ferenc képviselővel. A beszélgetést Fehér Ilona készítette, a hangtechnikus Lebár Teodor volt. Munkatársam nevében is megköszönöm szíves figyelmüket. Ezt az adást pénteken este 7:45-tól ismételjük meg, de honlapunkon is visszahallgatható. Viszont hallásra 1 hét múlva.

Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6 és 92,7. Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazin.

0: Május 29-e van a péntek, ez pedig a Muravidéki Magyar Rádió, ahol pedig következik a terepjáró. Benne pedig három téma várja önöket, úgyhogy mi is várjuk önöket és számítunk a figyelmükre. Már is kezdtünk. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség szervezésében ma a konzultációt tartottak a kétnyelvűség gyakorlati megvalósításáról a Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott területén. Az ötletnek a tenger melléken, a négy nemzetiségileg vegyesen lakott községben elfogadott egységes, az olasz nyelv használatára vonatkozó szabályrendelet adott alapot. Az egyeztetésre az öt nemzetiségileg vegyesen lakott község polgármestere, a községi nemzetiségi közösségek képviselői, a nemzetiségi hivatal, a Magyar Nemzetiségi Országgyűlési Képviselő és a Nemzetiségi Kutatóintézet kapott meghívást. Fehér Ilona számol be az eseményről.
1: A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség a közelmúltban a Hodoson megtartott, a kétnyelvűségről szóló tanácskozáson elhangzottak alapján hívta össze az első konzultációt. A hodosi tanácskozáson ugyanis valamennyi résztvevő üdvözölte a tenger melléki nemzetiségileg vegyesen lakott községekben hatályba lépett a kétnyelvűség gyakorlati megvalósítását előíró szabályrendeletet. Valamennyien hangsúlyozták, hogy egy ilyen egységes dokumentumot létre kell hozni a Muravidéken is. Az eljárás elindítását kezdeményezte az első találkozó. Az öt meghívott községből három képviseltette magát, a dobronaki, a hodosi és a salovci község polgármestere volt jelen. Felszólalásukban mindhárman azt mondták, hogy elfogadható számukra az olasz nemzetiség mintájára elkészített közös szabályrendelet, csak annak szövegét vidékünkhöz kell illeszteni. Ebben a dokumentumban legalább egységesen lesznek szabályozva a magyar nyelv használatának előírásai a nemzetiségi legvegyesen lakott területen, és annak gyakorlati megvalósítása is ellenőrzés alá kerül. A községi nemzetiségi közösségek képviselői is ugyanezen a véleményen voltak. A résztvevők közül valamennyien sajnálatukat fejezték ki, hogy a lendvai és a moravszke-toplicei község nem képviseltette magát az összejövetelen. Némi vitát váltott ki a dobronaki község nemrég elfogadott statutuma, amelyben nem vették figyelembe a községi magyar önkormányzatnak a nemzetiségre és a kétnyelvűségre vonatkozó javaslatait. Ez ugyan nem volt témája a konzultációnak, de a jelenlevők egy részében feszültséget váltott ki. A nemzetiségi hivatal képviselői is pozitívan véleményezték a kezdeményezést, az eljárás lebonyolításához felkínálták segítségüket, és az érintetteknek javasolták, hogy legyenek türelmesek, adjanak időt a dokumentum elkészítésének, és álljanak készen a kompromisszumokra. A jelenlevők abban állapodtak meg, hogy a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség szakszolgálata a tengermelléki dokumentum mintájára elkészíti a muravidéki nemzetiségileg vegyesen lakott területen a magyar nyelv használatára vonatkozó egységes szabályrendelet tervezetét, és elküldi mind az öt község hivatalába véleményezésre. Ezt követően újabb tanácskozásokra kerül sor. A szervező, Orbán Dusán, a csúcsszervezet elnöke ezzel kapcsolatos elvárásait így fogalmazta meg.
2: Én nagyon remélem, hogy a ma egy konszenzus által megbeszélt elsődleges tervezet kiküldésére hamarosan kapunk választ, és akkor utána el tudunk indulni effektíve az operatív munkával. Én többre mind fűztem a mai naphoz, de sajnos csalódtam, mivel hogy megint bebizonyosodott az, ami mindig beszokott bizonyosodni, hogy a polgármesterek és a községek nem a partnereink, hanem csak a haszonélvezői annak, hogy a községekben magyar rajkú nemzetiség is található.
1: A közös dokumentum elfogadásához szükséges első lépés megtörtént. Ahhoz, hogy szülessen belőle egy jó történet, még sok egyeztetésre lesz szükség.
0: – Zsálovci község idén is lehetőséget biztosít arra, hogy a lakosok közvetlenül részt vegyenek községük fejlesztésében a participatív költségvetés keretében. Saját ötleteikkel javasolhatnak kisebb fejlesztéseket, beruházásokat vagy közösségi projekteket, amelyek javíthatják a falvak életminőségét, közösségi tereit vagy szabadidős lehetőségeit. A részletekről Horváth Dávid szól bővebben.
3: A participatív, vagyis részvételi költségvetés által Zsálovci község arra szeretné ösztönözni polgárait, hogy közösen alakítsák a község fejlődését, aktívan vegyenek részt az együttműködésben és a kapcsolatok erősítésében, valamint segítsenek jobb életkörülményeket teremteni a helyi környezetben. Ezért olyan projekteket várnak, amelyek közérdeket szolgálnak, a közösség számára hasznosak, hozzájárulnak a kulturális, sport vagy közösségi élet fejlődéséhez, segítik a generációk közti együttműködést, valamint szebbé és élhetőbbé teszik környezetüket. Így lehet szó például játszótéri elemekről, pihenőhelyek kialakításáról, kültéri sporteszközökről, közösségi terek fejlesztéséről, vagy akár turisztikai és környezetvédelmi kezdeményezésekről is. A cél, hogy Zsálovci község mind a 6 falujából projektjavaslatok érkezzenek. A község a 2026-os költségvetésben 18 000 eurót különített el ezeknek a projekteknek a megvalósítására. A támogatás falvanként legfeljebb 3000 euró értékű projekt megvalósítását teszi lehetővé. Fontos továbbá, hogy minden pályázó falvanként legfeljebb egy projektet javasolhat. Projektet benyújthat minden olyan lakos, aki Zsálovci község területén állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezik és betöltötte a 15. életévét. A projektjavaslatokat legkésőbb június 30-áig lehet benyújtani elektronikus vagy postai úton, illetve személyesen a községi hivatalban. A szükséges űrlap a község honlapján és a községi hivatalban elérhető. További információkat és tájékoztatást pedig az érdeklődők Zsálovci község hivatalos csatornáin kaphatnak.
0: Ma május 29-én 17 óráig még feliratkozhatnak az őssejt donorok listájára. A Kerülj fel a listára akció lendvár a Védelmi és Mentési Központban, Uraszombatban a Vöröskereszt helyiségeiben valósul meg. 18 és 40 év közötti egészséges fiatalok jelentkezésére számítanak, mert lehet, hogy éppen az itteni listáról akad megfelelő donor valaki életének megmentésére. Cigán Szilvia helyszínen a részletekről érdeklődött.
4: Az őssejt donor adatbázisának bővítését szorgalmazó akciót Lendván és Muraszombatban a szlovén Vöröskereszt lendvai területi szervezete, a Lendvai Egyetemisták Klubja és a Junáki Tretjega Nadstropja Egyesület szervezi. Ez utóbbi alapítója és az akció kezdeményezője Péter Balázsek.
5: Vlastné skúšne našej družine, in sicer je čerka zbolela za rakom, za leukemijom.
3: A Kerülj fel a listára akció ötletét a saját családom tapasztalata adta. Tudnélik, a lányom leukémiás volt. El kell mondanom, hogy neki ugyan nem volt szüksége a vérképző őssejt átültetésre, viszont az alatt a 9 hónap alatt, amíg kórházban volt, rengeteg emberrel találkoztunk, esetünkben gyerekekkel, akiknek erre szükségük volt. A történetek és amikor a családunk tapasztalata hál' Istennek pozitívan befejeződött, azon kezdtem el gondolkodni, miként tudnék ezeken a családokon segíteni. Hogyan lehetne tudatosítani az emberekben ezeket a dolgokat. És az egyik elképzelése a Kerülj fel a listára. A Junáki Tretjega Nadstropja Egyesületet pedig 6 éve alapítottuk meg, noha a rákbeteg gyerekek szülei, a legtöbbször az anyukák már előtte is közreműködtek Facebook csoportokban. Én is csatlakoztam hozzájuk, majd pedig a Skofja Lokai Urska Kolénc kezdeményezésére megszületett az Egyesület megalapításáról szóló ötlet. A non-profit Egyesület az elmúlt 6 évben folyamatosan segítette a családokat és gyerekeket, továbbá a daganatos kis betegek osztályán dolgozóknak is kezet nyújtott, sőt anyagi támogatással is hozzájárultunk a kórházi osztály felújításához. És egész éven keresztül folyamatosan minden hónapban követik egymást az események.
5: Takda ogromno stvari je dogodki se dogaja skozi celo leto, vsako leto, vsak mesec je vsaj nekaj.
4: mondta Péter Balázsek, aki ma mindvégig, tehát 17 óráig ott lesz a Lendvai Védelmi és Mentési Központban, ahol a 18 és 40 év közötti személyek feliratkozhatnak az őssejt donorok bázisába. Milyen adatok, illetve kérdések megválaszolására kell számítaniuk a jelentkezőknek? Kérdeztük a Vöröskereszt Lendvai területi szervezete titkárát. Gomzi Jablanovec Natália elmondta.
6: Hát itt egy általános kérdések vannak a betegségekről, az adatokról, a személyes adatokról, a legközelebbi hozzátartozókról. Igazából fura, de nem fura a kérdés, mert hogyha valakivel kompatibilisak, és nem bírják az illetőt elérni, vagy telefonszámot cserél, munkahelyet cserél, címet cserél, azért kérjük, hogy hozzáírják a legközelebbi hozzátartozóknak az adatait, hogy akkor azon keresztül tudjanak hozzájutni.
4: Van-e benne valami olyan kérdés, ami miatt talán az emberek kicsit visszafogottabbak, és ezért nem szeretnének a bázisba kerülni?
6: Nem, ezek egy nagyon ilyen alapos adatok, ezek a név, születési dátum, nem kell semmi diagnózisokat írni, csak jóvá kell hagyni, hogy az illető 18-tól 40 éves, amúgy meg a többit, meg utólag, ha véletlenül netán az a 0,04% ember, aki ki van választva, de még akkor is, hogyha ki lenne választva, illetve valakinek megfelel, még akkor is az illető azt mondhassa, hogy én meg meggondoltam magamat.
4: Amennyiben valaki lekésné, vagy túl későn szerzett erről információt, utólag is esetleg a bázisba kerülhet?
6: Igen, igen. Az interneten megkeresi ezt az adatbázis, ahol beiratkozhat, és akkor ezt az e-prüvetet hazakapja, és akkor magán van, hogy ez visszaküldi a transzfúzióig.
0: Péntek van, és május 29-e ez volt a terápiára itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Tudják, megtalálják őket a honlapunkon is, mmr.si. Továbbra is jó rádiózást kívánunk!

0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat az Arénában. Amadej Marosa és Josip Ivan Zorica, a NAFTA két játékosa is bekerült a szlovén labdarúgó másodosztály államcsapatába. A bajnok Brinjétől Nikola Jovicevic szerepel a legjobb 11-ben. A támadásban a liga gólkirálya Murat Bajraj, a beltinci csatára van ott. A kapuban a tábor hálójöre Denis Zeriali foglal helyet. A védelmet a Marin Magdic, Uros Korun, Vitos Strakel hármas alkotja. Mellettük még Marko Berkic, Josip Krznaric és Oliver Kregar szerepel az államcsapatban. Vieg Gábor, a NAFTA elnöke a helyszínen tekintette meg az osztályozó első mérkőzését a Primorja ellen. Rádiónknak csütörtökön elmondta, optimista, hogy vasárnap Lendván meg lesz a feljutás.
2: Meg voltam elégedve a csapattal, úgy láttam, hogy kiheverték azt a sokkot, amit a bajnoki cím elvesztése okozott, és nagyon jól helytáltunk, és egy pici szerencsével akár meg is nyerhettük volna a mérkőzést, de azt gondolom, hogy a döntetlen is egy nagy reményekre jogosító eredmény.
1: Tehát ön is optimistán tekint a vasárnapi mérkőzésre, a visszavágóra?
2: Abszolút úgy gondolom, hogy megoldható ez a feladat, úgyhogy meg tudjuk oldani, és fel fogunk jutni az első osztályba, nagyon bízom benne.
1: Tehát a cél mindenképpen az első osztály, tehát ez nem változott, meg lehet nyugtatni a szurkolókat, hogy a NAFTA-nak igenis a célja az első osztály.
2: Így igazoltunk, így dolgoztunk, ezért a célért dolgoztunk egész évben. Én nem is tudom, hogy kiben merülhet fel gondolati szinten is bármi más. Ez a világ legtermészetesebb dolga. Ha visszaemlékeznek rá, akár önök, akár a kedves hallgatók, én ezt a szezon előtt is kijelentettem, hogy ez a cél abszolút, és hát mindent ennek rendeltünk alá, és ezért dolgoztunk egész évben, úgyhogy hát sajnálom, hogy a bajnoki címet nem sikerült megszerezni, nagyon közel voltunk hozzá, de én remélem, hogy vasárnap feltesszük arra a bizonyos híre a pontot, és hát fel tudunk kerülni az első osztályba.
1: És akkor a jövőre tekintve ön, mint elnök, tehát biztosíthatja a hallgatókkal, hogy marad a klubnál, tehát ha az első ligába sikerül feljutni, vagy ha netán mégse sikerülne, tehát a támogatás továbbra is meg lesz.
2: A jövő évre biztosított a keretünk, a költségkeretünk. Ugye hát mi egyesületi formában működünk, hogyha az egyesületnek a tagsága nem vált le, akkor természetesen maradok. Hát nyilván továbbra is bizalmat szavaznak nekem, ahogy az elmúlt esztendőkben, akkor persze, természetes.
1: Az elnök hozzátette, több szempontból is fontos lenne, hogy a NAFTA feljusson az első osztályba.
2: A Szlovén Labdarúgó Szövetségtől kapott támogatás az első osztályban sokkal nagyobb. Más a presztízse az első osztálynak, tehát nem csak anyagilag, hanem erkölcsileg is mindenféleképpen létfontosságú lenne, hogy az első osztályban szerepeljünk. Mindenféleképpen, minden szempontból sokkal szerencsésebb lenne, ha az első osztályba tudnánk szerepelni. Ha nem sikerül, hát akkor jövőre újra megpróbáljuk megnyerni a bajnokságot. De az elsődleges cél az az NB1.
1: Ami a szakmai stáb munkáját és sorsát illeti, kérdésünkre ezt a választ kaptuk Vieg Gábor klubelnöktől a vasárnapi visszavágó előtt.
2: Előzetesen annyit tudok mondani, hogy maximálisan meg vagyok elégedve a szakmai munkával, jól dolgozik a stáb, végigvezettük a bajnokságot. Az, hogy az utolsó két forduló nem sikerül, abból szerintem nem szabad hirtelen következtetéseket levonni, mert ugye egy kapufáról, kipattanó labdáról beszélünk. Nem szabad, hogy ez döntse el egy szakmai stáb munkáját. Akkor is le fogunk ülni, de én meg vagyok elégedve a szakmai stábbal.
1: Magyarországon áprilisban választások voltak. Kormányváltás történt. Ez mennyire befolyásolja a Lendvai NAFTA jövőjét, kérdeztük az elnöktől.
2: Egyelőre még nincs információnk, hogy az új magyar kormány milyen sportpolitikát fog folytatni a külhoni magyarországi akadémiákkal, illetve egyesületekkel. Meg kell várnunk, hogy mi lesz az új koncepció, marad ez, vagy változás lesz, és ez ügyben akkor lehet nyilatkozni. Az mindenféleképpen szerencsés lenne, hogyha Lendváról, az anyaországból is nagyobb, vagy a lendvai támogatóktól is nagyobb támogatás lenne. Szükségszerű is, és nem csak a támogatók részéről, hanem az önkormányzat részéről is sokkal nagyobb támogatottságra lenne szükség. Hát ezen dolgozunk. Én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb támogatottsága kellene, hogy legyen az önkormányzat részéről a sportklubnak, mind anyagi, mind erkölcsi támogatottsága. Az utóbbi elmúlt években elfoglalt szerepéhez képest számomra meglepően szolid támogatást kapunk.
1: És ugye itt volt egy pályafelújítás, nemrég adták át a felújított lendvai sportparkot, ugye?
2: Igen, annak nagyon örülünk, hogy költöttek rá. Sajnáljuk, hogy én személy szerint sajnálom, hogy abban nem tudtam Magyarország legnagyobb sportpálya építőjeként szerepet vállalni, de hát ez a város döntése volt.
1: Itt van a Lendvai Futballakadémia, amely nemrég ünnepelhetett egy szép sikert, hiszen a 15-ös és az U17-es csapat egy év szünet után feljutott az első osztályba. Az U19-nek a sorsa még nem dőlt el. Mennyire sikeresnek látja az akadémia működését?
2: Hát ez szerintem még nagyobb siker, mint ha a felnőtt csapatnak sikerül feljutni az első osztályba. Ez hatalmas munka, és köszönet érte a kollégáimnak.
1: Hogyan látja az elnök a Lendvai Futball Akadémia jövőjét? Várhatók esetleg fejlesztések a létesítményt illetően?
2: Egyenlőre infrastruktúra fejlesztés, további fejlesztésekben nem gondolkozunk. Bár lett volna rá lehetőség, de sajnos az önrésztámogatást nem tudtuk összeszedni egy magyarországi támogatáshoz, ami egy 30% önrész igényelt volna. Azt sajnos nem tudtuk összeszedni, és ezért úgy döntöttünk, hogy hát ezt el kell, hogy engedjük, és egyenlőre infrastruktúrába további fejlesztés nem lesz. Szóval infrastruktúrába további fejlesztés nem lesz. Szakmai munkán persze mindig lesz.

0: vannak átfedések, de ez kölcsönösen segíti egymást.
1: Zárásként következzen egy optimista gondolat Vég Gábortól a felnőtt csapat vasárnapi mérkőzését illetően.
0: Én azt gondolom, azt remélem, hogy vasárnap este 7 órakor úgy tudunk büszkén emelt fővel lejönni, hogy újra első osztályú csapata van a Ledvának.
1: A finn, a kanadai, a norvég és a svájci válogatott jutott be a férfi jégkorong világbajnokság elődöntőjébe. A szombati elődöntő párosításai Svájc-Norvégia és Kanada-Finnország. A negyed döntőben Finnország 4-1-re legyőzte Csehországot. Kanada 4-0-ra verte a címvédő Egyesült Államokat. Svájc 3-1-re múlta felül Svédországot, Norvégia pedig 2-0-ra nyert Lettország ellen. Az olasz teniszsztár és világelső Jannik Sinner búcsúzott a francia nyílt teniszbajnokság második fordulójában, miután a mérkőzésen teljesen elfáradt. Az idei második Grand Slam torna egyik fő esélyesét az argentin Juan Manuel Cerundolo 5-szetben győzte le. Cerundolo 2-szettes hátrányból 3 óra 36 perces csatában búcsúztatta a torna abszolút favoritját. A nőknél a fehér orosz első kiemelt Arina Sabalenka és a címvédő amerikai Coco Gauff is bejutott a harmadik fordulóba. A Dubai Basketball bejutott az ABA Liga döntőjébe, miután a regionális sorozat elődöntőjének harmadik mérkőzésén Zenicában 103-77-re legyőzte a Buducnost együttesét. A fináléban a címvédő Partizán lesz a Dubaj ellenfele. Viktor Wembanyama 28 pontot szerzett, a San Antonio pedig hazai pályán 118-91-re nyert, és ezzel kiharcolta a mindent eldöntő hetedik mérkőzést az NBA nyugati főcsoport döntőjében a címvédő Oklahoma City ellen. Az utolsó összecsapást vasárnap hajnalban Oklahoma City-ben rendezik. Shai Gilgeous-Alexander gyenge estét fogott ki, hiszen mindössze 15 pontot szerzett. Kedves hallgatók, ez volt a pénteki aréna. Adásunkkal hétfőn jelentkezünk ismét. Számítunk figyelmükre. A műsor szerkesztőjét Szabó Rudolfot hallották. A viszonthallásra!
2: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: után. És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újra Vidéki Magyar Rádióban.

kívül tombolt a tél. Könnyebb fény lett arcán, mint egy gyémánt, és én tudtam, hogy fél. Egy éjjel, ennyi volt a csoda, többé nem láttam úgy soha, de álmaimban néha egy rég elhangzott éjszaka hív, amit őriz a szív.